0: támogatott projekt keretében valósul meg. A program a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújítását szolgálja. A többszörös fonogramdíjas halott pénz december 29-én lép fel először az MVM Dómban, ezzel zárva a 2026-os évet. A zenekar már 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor töltötte meg a Budapest Arénát, 20. születésnapját pedig a Puskás Arénában ünnepelte. Az idei évet a halott pénz Európa turnéval kezdte, májusban pedig a Budapest Parkban ünnepelte az Ülni, Örülni, Megőrülni című album megjelenésének 10. évfordulóját. Nyáron a legnagyobb hazai fesztiválokon is felléptek, most december 29-én az évben utoljára még láthatjuk őket az MVM Dómban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Ahogy mindig mondom, Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Vándor Éva évtizedek óta hatással van a kulturális életünkre.
2: Szóhoz se jutott, de azért mindenkinek jó estét.
1: Örülök neked, rég találkoztunk.
2: Micsoda bevezető őrület.
1: Hát de nem ezért dolgozol, hogy hatással legyél?
2: De legalábbis remélem, hogy van is némi hatás.
1: Hát biztos, hogy van, és most is ezért dolgoztok. Most ugyan a háttérben, mert próba folyamat zajlik a Karintiban, van egy rendkívül izgalmas előadás, amire készültök. Ráadásul ketten a kolléganőddel,
2: Kökényesi Ágival, igen.
1: Akivel egy másik színházban is együtt.
2: Így van, Salgó Tanyán, Zentefresben nagyon sokat együtt játszunk.
1: De most itt a Karinti Színházban lesztek szeptember 4-e a premier?
2: Szeptember 4-e a premier, a címe pedig Két néni, ha megindul.
1: De milyen izgalmas.
2: Igen.
1: Egyébként a címe
2: úgyhogy
1: is.
2: Így van, ketten vagyunk, ez nagyon izgalmas, egy francia darab, és hát, hogy mondjam, idősek vagyunk, de megmondom őszintén, a saját korunkat adjuk, tehát annyival vagyunk, amennyinek kinézünk, amelyeneknek látszunk, és amennyit megéltünk. Ez egy részből áll, tehát nincs szünet, de nem hosszú az előadás, nem kell megijedni. 17 kép, tehát egy kicsit olyan filmszerű is. Tehát ez egy nagy utazás. Testvérek vagyunk, én vagyok az idősebb, és a mamánk, aki 97 éves volt, meghalt, és eldöntöttük, hogy megkeressük a papa sírját, hogy megmondjuk neki, hogy a mama meghalt. És elindul a menet, és elképesztő kalandok sora ér bennünket. A lényeg tulajdonképpen egy utazás kívül és belül. Uh-huh. Tehát ez a két testvérpár, aki kvázi egy helyszínen, egy lakásban

0: csak kicsordul a könnyem. Szóval elképesztő
1: nevetéstől
0: megérintő.
1: Vagy a...
0: Igazából mind a kettő. Mind a tehát kettő. Nagyon sok helyzet komikum van benne, nagyon sok szövegkomikum is van, de őrületes önvallomások is vannak benne, őrületes összecsapások, kibékülések, és tulajdonképpen ez a két ember, aki együtt él, teszem az 60 éve, igazából most kerül közel egymáshoz. Csodálatos utazás, csodálatos, mondom, egy élet van benne.
1: Hát akkor jó nagy tükröt fogtok tartani.
0: Így van. Ez, én biztos vagyok benne, hogy aki a nézőtéren ül, az azt mondja, hogy ez az én családom. Uh-huh. Az azt fogja mondani, apám ilyen volt, anyám dettó, hát a testvérem, vagy fölfogja azonnal, hazamegy és fölhívja a testvérét, hogy régen beszéltünk. Uh-huh. Nem tudom, szóval komolyan most is egy kicsit úgy kirázz a hideg, hogy beszélek róla, de komolyan ez van. Miközben Franciaország, hogy mondjam, északi részét egy picit bejárjuk, és a Keszég László rendezi, akivel még nem dolgoztam, de nagyon nagy kaland vele dolgozni, nagyon-nagyon sok mindenre rávilágít, és nagyon sok mindent megmutat magáról, a világról, rólunk, a darabról. Nagyon izgalmas munka, és a díszlet is, ugye van egy ilyen körszínpad, uh-huh. és a jelzésszerű a díszlet, tehát hogy mondjam, konkrétan a lényeg látszik, uh-huh. és a lényeg az, ami bennünk is van, ami megszólal, és ami a nézőkben megszólal. Szóval őrült jó.
1: Ja, elhiszem. Járt itt az Olt Tamás, ugye a Karinthy Színház igazgató. Tőle is megkérdeztem, amit most szintén neked is fölteszek, hogy ez egy bizonyított darab. Ugye ez már egyszer bizonyított, vagy hát néhányszor. De az garancia arra, hogy itt is fog? Tehát lehet garancia egy francia vígjáték a sikerre?
0: A mi nevünk, mely szerint Kőkényesi Ág és Vándoré van, meg a Keszég László, én nagyon remélem, hogy garancia. Mert tényleg együtt szüljük, és együtt alkotjuk, formáljuk a darabot. És én megmondom őszintén, hogy szerintem az a szeretet, ami köztünk van, az át fog sugározni a nézőre. És ha ezt a szeretetet érzik, akkor biztos, hogy tetszeni fog, biztos, hogy szeretni fogják, sőt, megkockáztatom, hogy többször is megnézik.
1: Nagyon így.
0: Igen.
1: Úgyhogy néhányszor el fogjuk mondani, szeptember 4-e, ugye a premier, és onnantól...
0: este a Karinthy Színházban.
1: De onnantól Budán. Lesz. Ott bizony, Buda egyetlen kőszínházában, ugye?
0: Igen, így van.
1: Úgyhogy ajánljuk szeretettel, karinthyszínház.hu-n az összes többi időpontot is megtalálják egyébként. Igen. Némi kulisszatitkot árulj el, kérlek. Ha jól tudom, akkor ti ezt már elkezdtétek talán májusban?
0: Májusban próbálni? Volt az olvasó próba, tudod, ez így szokott lenni, olvasó, aztán ilyen rendelkező próba, aztán további próbák. Hát közben jött a nyár is, közben jött egy nyári darab Salgótarjánban, amivel ugye
1: ott az Ente nyárban?
0: Az Ente nyárban, mm-hmm. szintén fellépők voltunk az Ágival együtt, úgyhogy ez egy kicsit elég kussza nyár, de megmondom őszintén, ennek a darabnak a titka, vagy legalábbis, hogy is mondjam, csak fontos része a szövegtudás. Uh-huh. És miután állandóan, hogy ketten vagyunk, tak-tak-tak-tak-tik-tak-tik-tak, így beszélgetünk. Uh-huh. Úgyhogy hasznos volt a nyári együttlét is az Ágival, uh-huh. mert miközben készültünk arra a bemutatóra, közben folyamatosan mondtuk is ennek a szövegét. Úgyhogy nyár is volt, meg nem is, úgyhogy mondjuk a nyaralás az idén elmaradt, illetve volt egy kicsi a családdal, ami csodálatos volt, mert azért az kell a lelkemnek, az kell, hogy építés és frissít, úgyhogy tehát ez egy elég hosszú, hogy úgy mondjam, folyamat, de igazából a nagyon-nagyon erős munkák ezek most kezdődtek augusztus 20-a körül. Mm.
1: Na, hol tartotok most? Még van ugye nagyjából egy hét a bemutatóig.
0: Hát, igen, tehát most jön a java, tehát jön a ruha, jön a zene, jön a világítás, és jön a megállás nélkül csináljuk, hogy vérré váljon. Most uh-huh. fog

0: vérré válni, és már nem is mi fogunk beszélni, hanem a Bernadett meg az Anett, akiket játszunk. Hát nagyon várjuk. Én elképesztően kíváncsi vagyok, hogy hogy fog reagálni erre a néző. A francia humor azért az más, mint a magyar, meg van benne egy, hát egy csöpnyi kis fekete humor is találtatik.
1: Azért szeretik a magyarok,
0: benne.
1: Nem? A francia humort, meg a fekete humort.
0: Meg a fekete humort is, de nagyon elegánsan. Tehát nem az az ijesztő, Jézus Isten, mi ez, hanem amikor az ember egy kicsit meghallja, és hogy úgyhogy spéttel röhög rajta. Tehát nem azonnal bruha házik, hanem jaha, és akkor így már nevet is. Aha. De mondom, ez így libikókázik fölle-fölle a vidám és egy kevésbé vidám rész, de mindenképpen megérintő. És szembenézni a egy picit, most nem akarom elvadítani a nézőt, uram Isten, nehogy, de persze benne van a halál. De hát az élet mellett ott a halál. Tehát ha nincs ez, nincs az. És felértékelődnek dolgok, persze, rögtön, amikor felviláglik egy picit a másik.
1: De ez ilyenkor bennetek magánemberként is?
0: Igen, én végigvettem akár a családomban, aha, ugye ezeket a fura haláleseteket, hát nem fura butaságokat beszélek, hát
1: elfogadom
0: nyilván,
1: fura.
0: Nyilván, hogy mondjam, mind a mai napig próbálom ezt, hogy mondjam, elfogadni, kezelni, persze. És de mondom, olyan módszerrel és olyan módon és olyan stílusban nyúl ehhez a témához, ahogy, hát hogy is mondjam, csak meglepő, de kellemes. Tehát, hogy mondjam, nem ijesztő. De mégis elgondolkodik az ember, és akkor úgy marad egy picit, és végig gondolja mindazt, ami elhangzott a színpadon, és akkor talán még otthon is gondolkodik.
1: Biztos vagyok benne, hogy így lesz egyébként. Ha már kulisszákat kérdeztem, van egy visszatérő téma ebben a műsorban. Elnézést ért a hallgatóktól, akik már unják, de esküszöm, hogy én ezt kutató szándékkal kérdezem meg minden színházból érkező alkotótól. Képzeld el, hogy egyszer az egyik pályatársad, egy kőszínház társulati tagja elpöttyintette ebben a műsorban a következő mondatot, hogy ő szíve szerint a premiért követő 4.-5. előadásra engedne be talán közönséget, addig senkit, mert hogy szerinte nem tud összeállni a darab a premierre. És azóta ezt én tényleg még rendezőknek is mondtam, van, akit veri az asztalt, hogy ilyen nincs, mert össze kell állni, és van, aki meg azt mondja, hogy igen, igaza van. Na, kérdezlek téged. Hogy
0: mindent. Ezt se lehet általánosítani. Egyszerűen nem lehet általánosítani. Életemben volt ilyen, és volt olyan. Tehát volt olyan, ami nyilván a bonyolultsága miatt, vagy esetleg valami technikai helyzetből adódóan, tényleg a harmadik, negyedik előadása ért meg, de a megérésben ott van a közönség is. Tehát a közönség nekünk folyamatos partnerünk, akár azzal, hogy hallgat, akár azzal, hogy nevet, akár azzal, hogy tapsol, azzal, hogy elfogad, vagy elutasít. Tehát ez is hozzátartozik a megéréshez. De, hogy is mondjam, viszont volt olyan is, és remélem ez is az lesz, amit alig vártuk már, hogy közönség jöjjön. És hogy lássuk, mint egy születésnap, hogy mit szólsz a tortához, ízlik? És annyira szeretném meggyújtani azt a gyertyát, hogy tüzel, lágoljon, fújjátok el, és mindjárt, tehát, hogy egy ünnep legyen. Én ezt ünnepnek tartom, és persze a legjobb érzés az, amikor készültél erre a nagy születésnapra, és minden klappol, és jól megy. Amikor úgy érzed, hogy hú, egy picit elsóztad, ezt most elcukroztad, akkor nyilván nem az az érzet, de én nem gondolnám, szerintem azért, amit ő mondott, abban benne lehet konkrétan a közönség. Mert az első előadás, az mindig az első szembesülés azzal a reakcióval, hogy, hogy ők ezt hogy veszik. Uh-huh. És neked ez tanulságos fönt a színpadon. Tehát tanulsz még egy kört. Tanultad idáig a partnerrel, a rendezővel, az összes kiegészítőkkel, most meg megtanulod a közönséget is. És holnap már nyilván vagy befolyásol, vagy nem hagyod magad, vagy te mondod azt már, hogy már pedig itt pedig akkor is figyeltek rám, vagy hogy is mondjam, itt alakul, alakít. És azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy minden le van rakva, ha akarom mondani a hangsúlyok is, a zene, a tánc, minden, és mégis azt mondom, én meg ezt mondom, aztán bocsáss, ezt is esetleg vitára, nincs két egyforma előadás.
1: Mm-hmm, oké. Okay.
0: Nincs. Mert ott a közönség. És az igenis beleszól.
1: Egyébként a közönség tényleg minden este más?
0: Tud lenni az, így van. És az a legérdekesebb, hogy hogy válik homogénné. Tehát, hogy egyik este az a fajta tapasztalatod, hogy elszáll az előadás. Uramisten, mindennel nevetnek. Ugyanaz az előadás másnap, másik közönséggel nem szólal meg. És ott állsz, és nem érted. Mert tegnap itt értette mindenki. Igen. És hogy ettől mitől lesz homogén a megértés, aha, az elfogadás, vagy a nem kevésbé elfogadás? Én ezt nem tudom, hogy ennek, ez hogy jön, ez mi a titok, hogy nyilván olyan érdekes, hogy a közönségben is vannak hangadók. Tehát, hogyha valaki mer, hogy úgy mondjam, reagálni.
1: Igen, akkor az követik.
0: Akkor az, vagy végig hullámzik a közönségen, és lesz homogén, vagy megakad. És aha, akkor a másik. De mondom, tényleg nincs két egyforma. Nincs. Nincs.
1: És egyébként ugye millió színházban játszottál.
0: Igen.
1: Van különbség egyik színházi közönség, meg másik színházi közönség között? Tehát most akkor Salgótarjánt említetted.
0: Igen.
1: Más a Salgótarjáni színházba járó közönség, mint a pesti? Vagy a budai, akkor maradjunk a karintén.
0: Természetesen nagyon szereti a színházát a Salgótarjáni közönség, és akik járnak, és akik eljönnek, azok értő-érző közönség. Mert már, hogy mondjam, kiművelődtek. Fú, de hülyén hangzik, de hát, hogy mondjam, megtanultak színházat nézni. Megtanultak színházba járni. Megtanultak figyelni. Megtanultak érdeklődni, kíváncsinak lenni, és értékelni. És Budapesten ez meg nem tudom, százhány-száz több színház. Megvan a saját közönsége. Leginkább kialakul. A stílus miatt, a műfaj miatt, most nem feltétlenül próza és zenére gondolok, de az is, de a prózában is van mindenféle. És az a közönség, nem azt mondom, hogy tudja, mit kap, de leginkább úgy készül, hogy ő azt akarja látni, amit kap. Ha pont azt akarja látni, hogy fú, most valami olyan lesz, amit még életemben nem láttam, akkor annak örül, vagy hogy mondjam, az a Salgótarjáni ugye az egy olyan színház, ahol minden műfajt egy színház ad. A zenést, a drámát, a tragédiát, a gyerekdarabot, mindent. Tehát vidéki színház, tudnia kell mindent. Tehát, hogy mondjam, a közönség úgy alakul. Itt meg külön színházak vannak gyerekeknek, külön színház zenésnek, bár most már leginkább mindenki szeret zenéset játszani.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, tudjuk. És akkor, de ha mit tudom én, elmész az Operett színházba is tudod, mit kapsz, de ha elmész mondjuk a Thália színházba is, megnézel egy zenéset, akkor is tudod, hogy mást kapsz.
1: Igen,
0: más,
1: igen.
0: Már, de arra vagy kíváncsi. Szóval, hogy mondjam, ott már saját közönsége van, és tudja, érti, szereti, várja azt, amiért nem véletlenül jár oda.
1: Uh-huh. Így, hogy ketten vagytok a darabban. Uh-huh. Nagyobb a felelősség? A megoszló felelősség is persze. Úgyhogy nem egy, mit tudom én, 10 szereplős darab. ahol eloszlik akár az előadás kimenetelének a felelőssége.
0: Hát, figyelj!
1: Vagy ilyennel nem is foglalkoztok?
0: Én nem foglalkozom ilyennel, és megmondom őszintén, a 10 szereplősnek is mindenkinek van felelőssége. Én nem mondanám, hogy annak, aki csak egyszer jön be a színpadra, mondjuk van egy jelenet, hogy annak ne lenne
1: felelőssége. Nem találtam ki. Ezt ugyanitt egyszer valaki azt mondta, hogy a több szereplős darabban, főleg nagyobb színpadokon el lehet bújni.
0: Hát bújjon el, akinek arra van kedve. Én nem bújok el, az egészen biztos. Sőt, mondom, én valahol le is nyilatkoztam, hogy mennyire szeretem a kis karaktereket, vagy a kis szerepeket, hogy abban is pontosan meg tudja élni az ember azt, amit az a figura képvisel, csak nem olyan hosszan, hogy 7-től 10-ig, hanem mondjuk van egy 10 perc, 20 perc, mennyi éppen.
1: Igen.
0: Vagy lehet, hogy az egész előadáson végig mindig csak egy mondatra bejön, és lehet, hogy neki lesz a legnagyobb tapsa. Hát ezt nem lehet tudni.
1: Világos.
0: Én nem bújok el. Azt tudik, a felelősség egyforma. Pont 50-50.
1: Oké.
0: És ennél igazságosabb a világon nincs.
1: Elfogadom.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Vándor Évának még inkább örülök, és köszönöm a bizalmát, meg azt, hogy eljött ide a stúdióba. Hát akkor még egy picit a felelősségről. Képzeld el, hogy van egy élményem itt a rádióval. Molnár Piroskát kísértem egyszer be, és jöttünk fel a lifttel. Beszállt valaki a liftbe. Ugye olyan épületben ülünk, ahol például van itt egy fodrászszalon, és a fodrászszalonba érkezett az illető, aki beszállt velünk a liftbe, odafordult a Piroska felé, és azt mondta, hogy bocsánat, biztos mindenki ezzel fárasztja, de hogy neki, és akkor mondott egy 25 vagy 30 évvel korábbi élményt Kaposvárról, hogy a cseresznyéskert, az mekkora élményt adott. És azóta ezen gondolkodom, hogy azért nektek, alkotóknak óriási felelősségetek van abban, hogy nem tudjátok, hogy mikor, melyik este kinek szereztek életre szóló élményt. Hát hiszen ki tudja, mit, milyen egyéb más emléket társít ahhoz. Szerelmet, barátságot, bármit. És egyébként veled kapcsolatban is van egy ilyen, mert amikor a feleségemnek mondtam, hogy ma veled fogom találkozni, ő egy kül Shirley Valentine-t mondta, hogy az neki talán kőbányán látott, azt hiszem.
2: Igen, ott, hát és
1: hogy az, hogy az mekkora élmény volt neki a mai napig. Szóval ennek a felelősségét te kapod és érzed napi szinten? Visszajelzik?
2: Elég fura, igen. Hát ilyen régről való visszajelzést azért, hát igen.
1: Na jó, de ez a színháznak a sajátossága, nem?
2: Hát igen. De milyen jó Piroskának, de jó, mert hát hol van már ugye a közönség, mert ugye, hát ugye,
1: na. Na de ezt csak azért mondom, mert azt is mondják a pályatársait, hogy a színház az a művészeti forma, ahol a tegnap sikere abszolút nem számít, ez igaz?
2: Hát igen, mint a ma, annyira a ma, a ma jelene ez az egész műfaj, hogy...
1: Na de
2: hogy,
1: közben meg látod, mégiscsak hagytok emlékeket, nem hát is akármilyet.
2: Igen, szerintem mindenki azonban. Tehát igen, nem tudhatjuk, hogy kiben mi. És tudod, és az még pláne jó, hogy Kaposvár, mert ugye az egy vidéki város,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: És az, hát igen, a Piroska életében ez jó sok év volt, és rengeteg kis csodálatos szerep, én is láttam őt, de hogy is mondjam, hát erre visszaemlékezni, ez csodálatos.
1: Hát persze,
2: az, hogy ma kijövünk a színházból, és ott van, mit tudom én, néhány ember, na vagy de mondjuk csak egy, és azt mondja, hogy köszönöm.
1: Ez megvan egyébként esténként?
2: Megvan. Előadása válogatja, természetesen, de megvan a Shirley-vel, meg aztán folyamatosan meg is volt, és igen, hát az egy jelen pillanatban a legnagyobb büszkeségem, és tényleg csak remélni merem, hogy ez a két szereplős is egy olyan személyes élmény mindenkinek, mert a Shirley is az. Pontosan ettől a Shirley-vel is az volt, amit szeretnénk ebben a darabban is megmutatni, hogy ne az legyen, hogy nézel egy színházat, hanem utazál te is velünk, igen, kívül belül.
1: Igen.
2: Azzal is, amivel igazán lehet menni, egy olyan darab, amit nem úgy nézel, hogy színházat látsz, hanem olyan, mintha belesnél az ablakon, vagy velünk utaznál a vonaton, a buszon, vagy valami. Ez az élmény az, ami valós is, és ilyen mély élményeket. Hajt.
1: Egyébként te, neked van egyáltalán arra időt, hogy elmenj más társulatok, más előadásait hát, megnézni?
2: Igen, nagyon ritkán, és összegyűlt már rengeteg, és most boldog vagyok, mert október-november az, amikor nem játszom sokat, és valószínűleg nem is próbálok, vagy legalábbis úgy tudom, hogy nem próbálok, és akkor
1: bepotol.
2: És elindul.
1: Tehát akkor még van kedved elmenni.
2: Nagyon, sőt, nagyon sok jó előadásról hallok, és annyira szer, és én nekem is látni kell, persze, mert elmúlik minden.
1: De tudsz közönségé válni?
2: Tudok. Abszolút, abszolút. Én nagyon beleérző vagyok. Megyek vele.
1: De tényleg nem az van, hogy te ezt mennyire
2: kritikusan
1: csinálnád?
2: Nem. Tévét tudok úgy nézni, hogy de a színház az engem elvarázsol.
1: De a mai nézem napig, akkor hát itt az a lényeg, hogy a mai
2: napig. Én ott ülök, mint egy gyerek, megint ott 10 éves vagyok, tessék, varázsoljatok el, lepjetek meg, nem tudom, de úgy vagyok vele én is, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok.
1: Aha. És milyen típus vagy, aki ha jót lát, akkor felhívod a kollégát, ha ismered?
2: Ha ismerem, igen. Vagy írok neki, mert igen.
1: Ez mennyire jellemző rá a szakmára?
2: A reagálás?
1: Igen.
2: Hát szerintem ezt is embere válogatja. Szóval van, aki eltűnik, mintha ott se lett volna, van, aki bejön és hangosan adja a társulat tudtára, hogy itt volt és tetszett, vagy akármi a vélemény, valakit már akkor tudjuk, hogy az valamikor a nézők köztül, mert halljuk a reagálását, de azok, akik engem igazán megkeresnek, és reagálnak arra, amit láttak, az mindig nagyon jól esik. Uh-huh. Az mindig. Meg szoktuk egymást lepni mondjuk az öltözőben, és akkor bekopogtatunk, hogy szia, itt voltam, és teljesen oda vagyok. Vagy ha nem annyira, akkor hazamegyünk, és megírunk valamit, hogy jó volt, tetszett, vagy nem tetszett, vagy jó, ezt mondjuk nem szoktuk megírni. Aha. Inkább azt, hogy miért volt így, vagy miért nem úgy, mit, akivel úgy vagyok.
1: Világos.
2: Amikével olyan kapcsolatban vagyok, hogy ezt meg tudom tenni. Akivel mondjuk egy távolság van, aha, akkor az csak legfeljebb megírom, hogy gratulálok, csodás volt, vagy bármi.
1: A Karinti mióta van az életedben?
2: Oha! Képzeld, pont most mondtam valakinek is, 2006-ban én játszottam ott egy isteni jó darabot, ez a New York-i páparablás volt a címe, és a Vallai Valc, most nem tudom, azért Vallai Péter, igen, csak ugye Valc volt a fia, most Valcot fölvette, de ő Vallai Péter volt, Bács Ferenc, és a Nádas Gyuri hozta a darabot, a Cseke Péter rendezte is, és hát még a Szente Vajk, mint a fiamat játszó, úgymond kezdő színész itt Budapesten, nem régi volt akkor égzepese, és így szerepeltünk benne, de elképesztő jó volt, és tudod, annyira érdekes volt, hogy hát akkor volt, azt hiszem, talán, ha jól emlékszem, ez a TV-ostrom, vagy valami, tehát egy őrület volt az utcán.
1: Őrület volt a városban.
2: Politika
1: is.
2: Volt az utcán, politika volt a színpadon. Tehát lefogtuk a pápát, vagyis legalábbis a férjemet, játszó Nádas Gyuri, és nem engedi ki, amíg egy nap béke nem lesz a világon. Tehát ez volt. És abszolút lehetett érezni, tehát a tétet. Uh-huh. Mert akkor itt Budapest felfordult. Uh-huh. Sőt, volt olyan, hogy 8-kor kezdtük az előadást, mert egy busz nem tudott jönni a felfordulás. Uh-huh. Na most ezt nem akarom, nem akarok erre visszamenni.
1: Ez marci időszak, ugye?
2: A marci időszak, abszolút. De őrületes volt, és végülis mindjárt elmegy a pápa, annyi a béke, és ez az utolsó mondatom, hogy hát helyreállt a világ rendje, és őrület volt a Pesti utcákon. Tehát, és ez nagyon mélyen. Tehát nekem olyan mélyen bevisődött ez az emlék, hogy így el is mondtam neked. De ettől függetlenül a Marci rendezésében 2010, azt hiszem, vagy 2011, inkább, bárjá most ezt pontosan nem tudom, a Szentpéter esernyője mind a mai napig megy a színházban, és mind a mai napig azt a szerepet játszom benne, amit nagyon szeretek, és őrizzük, tényleg mementó.
1: Színházi történelmet írni milyen?
2: Ja.
1: Mert te többször voltál ilyen nagy formátumú előadásokban, ami akár színház történelmi pillanat is.
2: Hát igen, az ember akkor azt nem tudja. Ezt
1: na, tehát, hogy ezt akartam kérdezni, hogy az nem érzed közben.
2: Érzed, hogy jó. Uh-huh. És a visszajelzés ebből is érzed, hogy nem mindennapi. Nem egy szokásos jó, hanem valami nagyon-nagyon különlegesen jó. Ezt el tudom mondani volt nekem például a Gál Erzsi rendezte Éjjeli menedékhely, vagy a, vagy a Pillantás a hídról, ami meg a József Attila stúdiójába ment több mint százszor, ami őrületes nagy szó, és tényleg gyönyörű előadás, de tudom mondani ezeket a jó előadásokat is, mondjuk, most azért mondom a József Attilát, mert 1000 évet voltam ott, és mindenféle darabokban több százszor játszottuk el, 300-szor, 400-szor, de akár a Made in Hungáriát is, vagy a miniszter félre, mindegy, ugye akkor jött be az országba, hát a Kern Koltai volt az első, és csodás volt velük együtt játszani, és mondom, a Szent Péter is, a Karintiban már túl van a 100-on, szóval ezek csodálatos élmények, és nagyon remélem, hogy minden évben tudunk az ifjúságnak igazi élményt és varázslatot adni.
1: Hogy legyen ez az előadás is.
2: Így van, kop.
1: Szeptember 4-e, kedves hallgatóink, Két néni, ha megindul, és aztán nézzék a Karinti Színház weboldalát az összes többi előadásért, mert ez most már innentől fölkerül a minek hívják, a programba, vagy a menü, mondd már a színházi.
2: Hát ez a színház.hu,
1: vagy a színházi műsorra. Ezt így hívják, hogy színházi műsor.
2: Színházi műsor, hát igen, a Karinti Színház havi műsora.
1: Az évadban ott lesz, és fontos.
2: Igen,
1: szerepet játszhatok.
2: Várunk mindenkit.
1: Három percünk van, még annyit hadd kérdezzek meg, ezt megkérdeztem a Tamástól is, hogy amikor elindul egy évad, igen, ugye ez egy évadindító premier, igen, most a Karintiban, hogy az fontosabb vagy másabb, amiatt, hogy az azzal indul az egész.
2: Hát igen, minden bemutató egy ünnep, de az elindítás ugye az a nagy hang, az az első kongatás. Uh-huh. Szóval az a, tudod, a lovak starthoz, igen, és akkor az a legelső, és ha az tényleg nagyon jól sikerül, az mindent egy kicsit átveszi utána mindenki, ezt a ünnepi, hogy akkor az is, ez is. Persze, hogy mindenki azt akarja, hogy jó legyen és siker legyen, hát ezért dolgozunk, ezért élünk, de hogy az első, az igen, az olyan bemutató.
1: Szóval ez jó.
2: Igen, igen. És ez elég közel van, ugye, a Marci születésnapjához,
1: ami
2: szeptember 1-e, és ez még egy kicsit fényezi ezt az
1: még
2: ünnepet.
1: Még
2: ünnepibbé teszi.
1: Te meg ráadásul még ismerted is, meg sokat dolgoztatok.
2: Igen, mi nagyon jobba voltunk, és jó volt vele dolgozni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy szeretted a közös munkákat. No, hát én sok ilyen pillanatot kívánok neked, ilyen nagy pillanatot, amiről majd még tudunk sokat beszélgetni itt a Slágerkultban. A hallgatókat pedig arra kérem, hogy azt a sok-sok energiát, amit Évike beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák.
2: Igen,
1: járjanak,
2: köszönöm,
1: színházba, Karinti Színházba elsősorban, aztán mindenhol, ahol csak Vándoréva fellelhető.
2: Ott áll meg a villamos, bemondják, Karinti Színház.
1: Így van, milyen jó, már ez is megtörténik. No, hát köszönöm, vigyázz magadra.
2: Én is köszönöm.
1: Itt voltál, Vándor Évával beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek rengeteg díjat, minden.
2: Még csak ennyit, hogy még a Kökényesi Ági neve, mégis
1: Kökényesi
2: egy kicsit kevesebbet.
1: Csókoltatjuk.
2: Vándor Éva, Kökényesi Ági, és Keszeg László rendezte. És aki minket szeret, az mind legyen
1: így
2: ott.
1: Így van, őket is meg majd várom a műsorba egyébként.
2: Tudod, még beszámolom. Akartam mondani egy nagyon jó pofát, de
1: még mondhatod.
2: Ha nem tetszik, kivágod.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
2: Mert én azon nevettem, hogy ugye a Kökényesi Ági, akit mindenféle szempontból lehet szeretni, ismerni, de ugye a Jennifer Aniston az a mint magyar hangja. Én meg a Lois, a Family Guy-ban a Lois magyar hangja vagyok. Tehát így ez a két magyar hang fog egy színpadon beszélni egymással.
1: Zseniális.
2: És aki azokat szereti, az legyen kíváncsi erre is.
1: Így van. Találkozunk a Karinti Színházban.
2: Okay.
1: Szeptember 4-én. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Évikétől elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM.
1: Dr. Bédes
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!

0: az arcod.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vándor Évának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Teljesítette a kormány az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges feltételeket. Gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök a nyári ellenőrzések során. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 10 milliárd euró helyreállítási és további 6 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az árfolyamtól függően összesen 5500-6000 milliárd forintot jelent mindez. Vitézi hangsúlyozta, hogy a feltételek nem érintenek migrációs, ukrajnai vagy életmódbeli kérdéseket. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a törvényben szabályozott formában újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. A kormány és Budapest közös testülete a nagy fővárosi beruházások előmozdítását szolgálja majd. Karácsony Gergely szerint a cél egy partnerségen alapuló várospolitika kialakítása. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptembertől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a BKK-val közös nyári közlekedésbiztonsági kampány során. Gyakran találtak nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járműveket is. Több autósnál a biztonsági öv és más passzív védelmi eszközök használatának elmulasztása miatt léptek fel. A rendőrök 11 alkalommal ellenőriztek olyan budapesti helyszíneket, ahol fokozottan számítani lehetett gyerekek jelenlétére. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy az iskola kezdés előtt beszéljék át gyerekeikkel a legfontosabb közlekedési szabályokat. Egy hónapra letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A landolás során könnyebben megsérült, a repülőgép pedig összetört. Ezután a segítségére sietők autójával próbált elmenekülni, de a rendőrök megakadályozták. A férfit jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. A voksoláson a nagykorú, állandó első kerületi lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen tiltsák-e be az Airbnb-t, illetve tiltás helyett községe szigorúbb feltételekhez a működést. A kérdés azért vált aktuálissá, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Böröc László polgármester szerint a turizmus sok helyi vállalkozásnak fontos, a lakók azonban számos problémát jeleztek. A tegnapi hidegfront hatására ma még kissé szeles lesz az idő, és több helyen lehetnek záporok, zivatarok, emellett azonban sok napsütésre van kilátás. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már szélcsendes, napos felhős idő valószínű, helyenként zápor még előfordulhat, főleg a Dunántúlon. 27-31 fok lehet a maximum.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

legnagyobb slágerek. Változatosan. Sláger FM.

0: Sláger FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Reklámajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendezik a belügyi ágazatban dolgozók béreit. Az iskola kezdéshez igazodva sűrűbben járnak a budapesti közlekedési járatok. Tesztelik a MOL-Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tervezett illetményemelést, preferált települési pótlékot és az országon belüli mobilitást segítő intézkedéseket tartalmaz. Emelést javasolnak a munkavállalóknak és a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban foglalkoztatottaknak is. A miniszter szerint a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, az egyszeri juttatások pedig nem oldották meg a létszámhiányt és a túlterhelést. A konkrét összegeket és a bevezetés időpontját a kormány döntése után ismertetik. Az iskola kezdéshez igazodva mától ismét a tanítási időszak sűrűbb menetrendje szerint közlekednek a budapesti járatok. Az egyes villamos a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként indul. Gyakrabban jár a 187-es autóbusz Kelenföld és Kamaraerdő között, és változik a 87 A reggeli menetrendje is. A budai vár felé közlekedő 216-os busz munkanapokon reggel 8 és 10 óra között 10 percenként indul.

0: prevenciós, úgymond oktatás már egész pici kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
1: 3 hónapon keresztül tesztelhetik a MOL-Bubi közbringa szolgáltatást a 17. kerületben. Rákos mentén 50 hagyományos és elektromos kerékpárt helyeznek ki, amelyeket 11 mobiponton lehet felvenni és leadni. Az állomások között szerepel a főtér, a Keresztúrpiac, Rákosliget vasútállomása, valamint a Pesti út több forgalmas pontja. A biciklik 2-től november 30-áig a MOL-Bubi alkalmazásával a nap 24 órájában használhatók. A BKK azt vizsgálja, hogyan működhet a belvárosi hálózattól elkülönülő közbringa rendszer egy külső kerületben. A használati adatok és a tapasztalatok alapján döntenek majd arról, hogy hosszabb távon is elérhető marad-e a szolgáltatás Rákos mentén. Reggel még lehetnek felhősebb tájak, néhol még eső, zápor eső is előfordulhat, majd később mindenhol csökken a felhőzet, és napos, gyengén felhős időre van kilátás. Az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

is veled vagyunk. 103.1. Sláger FM Veszprém. Hoppá.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Teljesítette a kormány az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges feltételeket. Gyorshajtás miatt intézkedtek a rendőrök a nyári ellenőrzések során. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 10 milliárd euró helyreállítási és további 6 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az árfolyamtól függően összesen 5500-6000 milliárd forintot jelent mindez. Vitézy hangsúlyozta, hogy a feltételek nem érintenek migrációs, ukrajnai vagy életmódbeli kérdéseket. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a törvényben szabályozott formában újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. A kormány és Budapest közös testülete a nagy fővárosi beruházások előmozdítását szolgálja majd. Karácsony Gergely szerint a cél egy partnerségen alapuló várospolitika kialakítása. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptembertől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es troli, közvetlen kapcsolatot teremtve Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedniük a rendőröknek a BKK-val közös nyári közlekedésbiztonsági kampány során. Gyakran találtak nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járműveket is. Több autósnál a biztonsági öv és más passzív védelmi eszközök használatának elmulasztása miatt léptek fel. A rendőrök 11 alkalommal ellenőriztek olyan budapesti helyszíneket, ahol fokozottan számítani lehetett gyerekek jelenlétére. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy az iskola kezdés előtt beszéljék át gyerekeikkel a legfontosabb közlekedési szabályokat. Egy hónapra letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. A jogosítvánnyal nem rendelkező férfi Paks térségébe repült, majd Gerjen közelében egy mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre. A landolás során könnyebben megsérült, a repülőgép pedig összetört. Ezután a segítségére sietők autójával próbált elmenekülni, de a rendőrök megakadályozták. A férfit jármű önkényes elvétele és rablás kísérlete miatt hallgatták ki. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás jövőjéről a budavári önkormányzat. A voksoláson a nagykorú, állandó első kerületi lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Arról mondhatnak véleményt, hogy teljesen tiltsák-e be az Airbnb-t, illetve tiltás helyett kössége szigorúbb feltételekhez a működést. A kérdés azért vált aktuálissá, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Böröc László polgármester szerint a turizmus sok helyi vállalkozásnak fontos, a lakók azonban számos problémát jeleztek. A tegnapi hidegfront hatására ma még kissé szeles lesz az idő, és több helyen lehetnek záporok, zivatarok, emellett azonban sok napsütésre van kilátás. Délután 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már szélcsendes, napos felhős idő valószínű, helyenként zápor még előfordulhat, főleg a Dunántúlon. 27-31 fok lehet a maximum.
2: Köszi Bori, nézzük a közlekedést. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót ma és holnap aszfaltozzák, így azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval vagy teherjárművel érkezőknek az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülnie. Ha már felüljárók, hidak, a Flórián téri felüljáró északi ágát is megnyitották, azonban a Flórián téren és annak környékén továbbra is kell korlátozásukra készülni még a következő napokban, illetve hetekben. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A Pacsirtamező utcai visszaforduló viszont a továbbiakban már nem használható. A Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett ne megszokásból vezessenek, buszsávot jelöltek ki ugyanis, illetve a Pacsirtamező utcában is a Viador utcától egészen a Nagyszombat utcáig. Hirtelen ennyi, ha van még közlekedési infójuk, ami segíthet a többieknek, küldjék a 0630 30 30 95-8-ra. Köszönöm és jó utat!
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolor Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szőrt, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: 6 óra múlt 6 perccel, és ma nagyon furcsa lesz ez a nap.
4: Vajon?
2: Nem csak azért, hogy becsöngetnek, hanem nagyon fura helyen ülünk.
4: Igen, itt vagyunk a Szent István gimnáziumban, Zoltánunk már gyönyörűen öltönyben, nyakkendőben, igen, mert hogy...
2: És milyen csinos vagy, mert hogy ma lesz a tanévnyitó, és azt is vezetem, de közben az én is itt vagyunk Petrával.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Úgy bizony, negyed hét előtt egy perccel, és Csabi is megérkezett időközben, úgyhogy ez is egy cilás reggeli lesz. Jó reggelt
2: minden drága
1: hallgató. Most milyen kedves tőled, hogy visszatértél az üdülésből, csak azért, hogy itt lehessél velük ezen a tanévnyitón?
2: Hát megmondom őszintén, hogy nem volt nagy tervem visszatérni, de ugye fölhívott a Tamara is, azt kérdezte, mit csinál szeptember 1-én? Hát mondom, vagy a tengerparton vagyok, vagy anyámnál takarítok, vagy növényt ültetek át Mantomban. Aztán mondta Tamara, és mire, mert nem gondoltál volna arra, hogy esetleg elgyere az ájtós időre sorra.
3: És úgy döntöttél, hogy de. És tudod, miért nagy kegy tőle? Na. Mert hogy kegy. Itt ünnep, hát az, hát ez tőled az. Mert hogy tegnap volt a születésnapja, Isten éltesen nagyon sokáig.
2: Jaj,
3: és
2: vagy
3: nem a szülinapját ünnepli, hanem veled a tanévnyitót. A 125. tanév.
1: Velem, nem velem, hanem nem tudom, 6-700 diákkal.
2: De sport, kapcsolat, hagyomány, ünnep. Feliratok vannak körülöttünk. A Lambéri fölött, itt ülünk a Szent István gimnáziumban.
1: Amely 1902-ben kezdte meg a működését. Képzeljétek el, mi történt például abban az évben, egy nagyon híres budapesti épületet akkor adtak át, az Országházat.
3: Ó, tehát
1: annyira túlva, nem? Tehát ennyire régi. Ez a 125. tanév lesz, és azért kaptam egy nagyon kedves hívást, egy, nem is tudom, másfél hónappal ezelőtt, hogy hát, hogy mint öreg diák visszaállnék-e arra a színpadra, amit képzeljétek el, most ki

0: organizmus egyik gyerek.
1: Dehogy.
0: És akkor itt még énekeltük, mint a mókus fenn a fán, az út
1: elő, hogy ne viccés, 97-ben érettségiztem, tehát ez 97-es kép. Akkor már nem énekeltük,
0: hát akkor már nem volt mókus.
2: Voltál. Azt nézze, nagyon kis, kis picike voltál.
0: Most meg olyan jó rendesen.
2: Most meg olyan jó férfi ember lett belőle.
1: Én egyébként élvezem, hogy nem tudom, hogy
2: ne,
1: ő, ez olyan hülyes, hogy öregszem, mert nem érzem magam öreg, de igen, a változat, nekem nincs vele bajom.
0: De mindenki öregszik, tehát hogy ez
1: igen, persze,
0: a 7 éves is öregszik.
1: De hogy én úgy élem meg, hogy ez nekem jó, hogy ez jó, jó. Tehát én mindig irigykedve részem egyébként. Tehát amikor ide jártam gimibe, akkor tudod, jöttem reggel a metrón, meg a trollin, és néztem, hogy hát ők egyetemisták lett, de jó nekik, hogy aha, ők már egyetemisták. Amikor meg általános iskolába jártam, akkor meg azt néztem, hogy olyan vagány, hogy ők biztos mennek valami középiskolába.
2: Szerettetek suliba járni?
0: Nem. Istenem, hagyjál már, milyen hülyeség.
1: Nézd rá.
0: Figyelj, de nekem nagyon jó iskolai élményeim voltak, tudod, az igazság, hogy én nagyon vicceskedő voltam.
2: Na,
0: már
2: tudtam,
0: az iskolában.
2: Annyira tudtam, tehát hogy címkézni kéne, akkor te voltál a vicceskedő.
0: Én vicceskedő voltam, úgyhogy általában mindig a magatartásommal gond volt, igen, mert tudod, én ott susmus voltam, és vinyogtunk a rögéstől. Tehát, hogy csináltam olyanokat, tudod, hogy az orosz tanárnőnk, a Dabronaki Éva néni volt, és akkor óriás óra volt, mint az ajtó kilincs, hogy nagyanyám mondaná, hogy százasért nem tölti tele a fagylaltost. és akkor a Dabronak éve néni trimboltam a többiekkel, és azt mondta, na jó, Kajdi, üljön az orrom elé, és beültem a hátsó padba, és akkor hozzá vágta a kulcs csomóját, tudod, ez az igazi tanárnő.
2: Régen volt még ilyen, igen.
0: Tudod, ez a tanárnő, és akkor pont ezen ilyet gondolkodtam, hogy te Jézusom, hogy most a nagy PC világban, itt anyukám, itt nincs kulcscsomó dobálás, szerintem még azt is meg.
2: Nálunk a fiúk még körmöst kaptak Elemér bácsitól, aki a technika tanár volt, tehát az sincs ma már. Tehát ilyenek nincsenek.
0: Ma de most egyébként ez tök érdekes, nyilván ebbe lehet vitázni, de hogy helyes volt, vagy nem volt helyes. Én most nem a fizikai fenyítés, tehát hogy nem arra, de hogy az, hogy meg lehetett, tehát most tényleg tudod, mint szoktunk a közlekedésnél háborogni, hogy ugye nem érted, hogy miért van dugó, de azért van, mert 230 méterre is Déneskét el kell vinni a gimnáziumba, ott ki kell állni, tudod, az SUV-val.
2: Igen.
0: Anyunak is azt mondja, dini, itt maradt az alma, és akkor még egy 20 percet várunk. Szóval, hogy így, tehát tényleg nálunk az volt, hogy azért simán lesétáltunk egy másfél kilométert, vagy buszra ültünk, de ez nem azt jelenti, hogy bezzeg nekünk milyen volt ez. Ez nem se, csak más volt.
1: Tehát, hát elgondolkodni érdemes rajta, és most, ahogy mondod, vagy beszélsz az elvárásokról, most rögtön eszembe jut, hogy ma olyan könnyedén sétáltam be ide. De hogy annak idején azért, ha most megkérdeznétek, hogy voltak-e álmatlan éjszakáim, amíg ide jártam.
2: Voltak?
1: Hát persze, hogy
2: miért?
1: Voltak. De
2: melyik hát óra előtt? Melyik felelés előtt?
1: A mai napig megvan, amikor ott kint álltam az egyik terem előtt, mint egy dupla órás történelem dolgozatot írtunk, mert törifaktos voltam. De volt olyan nap, amikor egy dupla órás matek dolga volt, ez alapvetően egy matekos gimnázium.
0: De Jézusom, ha most, de jó, nem te úristen!
1: És hogy persze, és szóval, hogy ha most visszagondolok, akkor meg azt érzem, hogy van az a dal, ugye, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz. És szerintem az, hogy ma egy csomó helyzetben nem adom fel, hogy helyt tudok állni, az valószínűleg azért van, mert van ez a teher alatt nő a pálma, és hogy igen, voltak elvárások, talán így fogalmaznám meg.
0: Ez valószínűleg, hogy ez, ami nem öl meg, az erős, jelenleg a piszi világban sem szabadna.
1: Ugye, de hogy...
0: és ez jó.
1: Hát és ugye ezért látod, hogy itt vannak olyan...
0: De te egy morgós bácsi vagy.
1: Morgos bácsi.
0: Hát is ez jó, most mondd meg őszinten, ez jó, ez a világ.
1: De nem így mondtam, én csak föltettem a kérdést, és közben meg látod, hogy ilyen, na, bocsánat, de nagyon sok életképtelen gyermeknek így nem tudnak hozni egy döntést. És
2: mások.
0: Igen,
1: mások,
0: de
1: mások.
0: Szerintem minden változik, és nem, és valószínűleg, amikor én voltam fiatal, akkor az előző generáció rám is, most nézd meg, hogy nem tudja megnyomni a gombot.
1: Jó, hát ez a morgos bácsi, szóval, ez mindig meg volt,
0: tehát, hogy ez mindig van, szerintem ez a generáció is. Figyelj, nagyon érdekes volt, mert megnéztem az Ördög Prádát viseltem, mentem el moziba, mert megvártam
1: részt
0: most a Disney-n, hogy kijöjjön. És néztem Marilyn Streepet, hogy lefölvette a szemüveget, és tudom, hogy mondja, hogy borzalmas ez az anyag, ezt kifotózta, és akkor így az asszisztens mondja, ezt nem lehet mondani. Miért nem lehet mondani? Nem borzalmas? Igen, de ezt most már nem lehet mondani. Miért ne lehet? Na, én ugyanebb, figyelj, láttam magamat, hogy miért ne lehetne kimondani valamit, tehát, hogy

0: mondjuk az én szakmámba bejön a modell kislány, Muci, ezzel egy 97-es csípővel nincs Fashion Week, és most megbassz, hogy ezt nem, ezt, és mondom, hogy kell mondani, annyira gyönyörű vagy, de annyira, viszont ahhoz, hogy megcsípjük a Fashion Week-et, kell egy kicsit dolgoznunk, ha ne arra úgy, hogy ezt mondom.
1: Ezt lehetett képzelni, hogy magad.
0: Nem látom ezt, nem látom ezt a képet, hogy azt mondjam neki, 2 centi és menni fog, yes, adj bele mindent, meg tudjuk csinálni együtt. Mi van?
1: Az a jó hírem, srácok, hogy ma találkozunk a diákokkal is, úgyhogy majd megláthatjátok, hogy milyenek ők most, jó? Hogy
2: teszteljük őket. Igen,
1: érdekes lesz, az biztos.
0: Kézzétek el, hogy mi a modellügynökek, meg a scouterek régen, amíg nem volt social media, addig kézzétek el, hogy nagyon sokszor a scoutingot, a scouting az, amikor felfedezel új arcokat, mint a cukros bácsik, érted, ilyen gimnáziumok előtt kellett a scouteroknak tudni kinézni egy-egy olyan nagyon jó képű fiút, nagyon szép 15-6 éves kislány, és akkor tudod névjegy, hogy jöjjön el az ügynökséget, megmutattuk, és aztán később már a West Endbe csinálták ezt a nagyon sok scouter ezt a munkát, de
1: ma már ez sem lehet. Képzeld, de megállítál
2: egy kislány.
0: Vinna a rendőr. Nem emlékeztek? Ezt meséltem nektek, hogy a törőcsik Franciskát az Astoriában, a McDonald'sban mondtam, és így rám nézett kis diáklány. Na haragudj, hagyjál már minket békén. Menj innen, tudod, és akkor sarkúban azért itt a lehetőség, és odaadtam a névém, és aztán találkozom. Szóval, hogy igen, nagyon, nagyon vicces. Nagyon, egyébként engem rettenetesen érdekel a mai diákok, hogy mit gondolnak a világról. Mi most csináltunk valami, mert nem tudom, hogy kijöttem már a TikTokon, hogy ezeket a mostani szlengeket értem-e. Tehát elmondta, amit használnak, tudod, ez a jó, hát ez szerintem ghostingolni vagy ghostolni fog, meg nem tudom, meg jó, akkor tegnap is mondtak valamit, mondom, mi van, tudod, nem értettem. Szóval én ezeket imádom, úgyhogy majd teszteljünk ilyen szlengeket, amiket használnak jó, a diákok.
2: Jó. Közben föltettünk a Facebookra egy kérdést, ahol arról érdeklődünk, hogy kinek mi a legmeghatározóbb középiskolai emléke. Ami lehet, nem tudom, lehet munkához, nekem a munkához kötődik, mert akkor kezdtem el rádiózni.
1: Ja.
2: Tehát gondolom, még ide jártam negyedikbe, az érettségi évében már jártam be a Juventusba.
1: De te indítottad a sarokra, az iskola rádiót?
2: Igen, csináltunk iskola rádiót is, az még másodikban
0: volt.
2: Itt ebben a helyiségben nincsen az a kis, volt az a Tesla feliratú, nem a maszkos Tesla, hanem még a csehszlovák lemezjátszós Tesla. Ugye voltak, minden teremben volt egy ilyen kis fehér műanyag doboz, szürke kör formája volt a közepe, és akkor az abban szólt.
1: De vette a szünetekbe, mentél, beszéltél, utána mentél vissza az órát.
2: Rohantunk föl az osztálytársaimmal. Van fönt egy stúdió, azt neked már meg is mutattam múltkor, és akkor hát ilyen 12 perces adások voltak, de hogy nem csak zene szólt, hanem tényleg így nekem, meg nem olyan volt a Grizzbet, az a dun-dun-dun,
0: és akkor ilyen közönök itt mindig eszembe. Dun-dun-dun.
2: Szóval, hogy nem tudom, voltak benne, tehát hogy voltak kisebb beszélgetések, vagy interjúk, meg szerveztünk nagyon sok közösségi programot. Mindig, hogy vetélkedőket, sulinapra, ilyesmi. Igen.
0: Te is ez egy klasszik gimnázium volt? Tehát egy rendes magyar klasszikus gimnázium, vagy volt valamilyen, tudod, ilyen színjátszókör, meg
2: nem ez ugye alapvetően ez egy reál gimnázium, tehát hogy főleg a...
0: És ez jó gimi egyébként? De mondjuk
1: a legjobbak között igen. Van. Aha, 10 igen. Legjobb között van. 10 legjobb között, aha. Igen. Hát azért ide járt a fiú.
2: Bár a matek ezt nem indokolná. Hát,
0: akkor nem kínos.
1: Jó helyen vagyunk, Csabi. Egy menő gimibe,
2: úgyhogy húzd ki magad így. 6 év folyamos része, az volt a matematika spec, oda nem. Tehát, hogy azért
0: nem. Én
2: a 4 osztályosban jártam, tehát a miénk az egy teljesen általános tantervű osztály volt. 4 osztály volt egyébként az évfolyamon, és akkor voltak az ások, ők voltak a matekos osztály, volt B, meg volt a CD.
0: Azt hittem, hogy tornatagozatos voltál, mert gondolom gimnáziumban ment egy órás. Figyelj, egyébként ott hátrafele,
2: hogyha elmész a tornaterem irányába, akkor hatalmas nagy ilyen tárolók vannak, és tele van serlegekkel, egyrészt az sulik közötti versenyen, másrészt például ide járt Gulyás Michel, aki
1: azért
2: most ugye
1: elég menő
2: friss olimpikonunk, vagy Somodi Maja, aki 2-szeres junior világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyáz, és most, amikor volt télen a téli olimpia, akkor ő vitte a magyar zászlót.
0: Nálunk volt, emlékszem, egy ilyen tornász, úgy hívtuk, hogy tornászlányok, és ők öten voltak, és tudod, ők mivel verseny, tudom, élsportolók voltak, nem kellett bejárniuk, tudod, délelőtt, figyelj, teljesen kivonulna, ezt nem hiszem el, hogy ezek nekem kell. Aztán rájöttem, hogy mit csinálnak, amíg nincsenek, mondom, á, jobb, ha bejövünk, mert az a
1: fart. Be kellett járni, mert meg úsztál.
0: Igen, de én, hát én csak egy órát késtem reggel, tehát, de ők, mit tudom, 11-re jöttek, tudod, tehát nekünk meg azt hiszem 8-ig volt ez, és én beértem 9, és 8-kor kezdődött. Szóval ilyen 40 perces csúszásom volt.
2: És nektek mi a legmeghatározóbb emlék? Vagy címke, amit mondtál, Petem, a Csabi, mi volt a cserfes, vagy mi voltál?
1: Nem, ő a...
0: Nem, én csak így ilyen szórakoztató voltam. Fú, ez egy jó kérdés.
1: Gondolkodj.
0: Hogy mi volt, hogy jó. Mi volt. De én egyébként szerettem ezeket a középiskolát. Szóval, hogy én azt úgy élveztem, tudod, a középiskolát.
2: Ma visszamennétek? Tehát ha most lehetne mondjuk azt mondani, hogy ezt az évet...
0: Én nagyon visszamennék, mert biztos nem úrnának hozzám egy kulcsot, nem közölnék velem, hogy semmire nem érsz el az életbe semmit. Nem kötelező ide járni. Hát nem, hát nyugodtan el lehet menni egy másik iskolába, nem kötelező ide járni. Dr. Ságiné, Dr. Lugosinak röp dolgozataival nem csinálnak ki. Úgyhogy én élvezném, hogyha nem éltük volna meg én a bántalmazást, és mindenre azt mondták volna, sikerülni fog, még egyszer fussunk neki, majdnem 2-2-4, de majdnem 5, de csak 4, de köszönöm, hogy elmondtad.
1: Egyébként ez hogy viselik az idősebb tanárok vajon, akik éltek még abban a rendszerben?
2: Szerintem fogják a fejüket.
1: És hogy most nekik így kell kommunikálni a mostani diákokkal.
0: Meg tudod, amikor ide beáll a 35 milliós Teslával anyuka, és azt mondja, ne haragudjon, nem, vegyék fel a gyereket a franciára. Ha kell, támogatjuk az iskolát. El tud képzelni, hogy mit tudom, 92-ben anyám bemegy, és azt mondja, adunk 200 000-et, csak mentség föl matekból.
2: Várjuk az emlékeket, akár a Facebookon, akár SMS-ben 06 30 30 30 95 8. Itt a Sláger reggel.
0: Tartsd a vonalát.
3: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's alright.
4: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Drága arany hallgatók, innen a Szent István gimnáziumból kell elmondanom nektek, hogy 28 fok lesz. A mai nap folyamán egyébként számíthatunk egy szeles időre, úgyhogy ez kellemesen hűti majd a levegőt, legalábbis a hőérzetünk ilyen szempontból alacsonyabb lesz, de hát még mindig kellemes, meleg időre számíthatunk, és a mai napon elkezdődik végre az iskola, újra autóba ülhetünk, és várakozhatunk a dugóban, drága arany hallgatók, úgyhogy számíthatunk minden jóra. Majd még fogok jönni egy pollen jelentéssel, és utána Zoli miatt, mert hiszen ő 30 éve hagyta el ezeket a falakat, ahol ülünk. Lesz majd egy orvosmeteorológiám.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot, úgyhogy számítsanak torlódásra a továbbiakban. A 11-es számú főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán nagyjából a Szilas pihenőhely vonalától már jóval lassabb a haladás. Mindenképpen jó hír, hogy a Flórián téri felüljáró északi ágát is átadták, visszaadták a forgalomnak, bár a Flórián téren és annak környékén még a következő hetekben is korlátozásokra, kisebb korlátozásokra lehet számítani. Az Árpád-hídi lehajtón is újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Újpesten az István úton viszont tart még mindig a felújítás, illetve a Pozsonyi utcában is, de történt egy kis változás. Mától a József Attila utcát lezárják, az István úton befelé a Petőfi utcánál pedig nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, így kihagyja a Langlatt-Valdemár utca és az Újpest központ közti megállókat Újpest központ irányában. A Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis-György utca és a Dologház utca között a külső sávot zárva tartják ma reggel csatorna karbantartás miatt, és szintén mától a Klauzál tér egyirányúsága megfordul egy építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárják egy rövidebb szakaszon a Király utca és a Dob utca között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Ma reggel a Budapesti Szent István Gimnáziumból. 6 óra 42 perc van most, még van 2 óránk a tanévnyitóig.
2: Te is milyen jó szegény, de azért emlékszel, hogyha nulladik óra volt, akkor 7-kor már bent kellett lenni. Általában testnevelés óra volt a nulladik.
1: Hogy irigyellek? Nálunk nem, történelem fakt.
3: Nálunk matek utáltam.
2: Az volt nálunk testnevelés, úgy emlékszem, testnevelés óra volt, de nagyon jó egyébként, mert például az én kis unokahúgomat az anyukájának sikerült felmenteni, azt hiszem, testnevelésből is, meg matekból is, meg minden.
3: Hogy csinálta?
2: Hát kell papír.
3: Jó, okay.
2: Hát kell a papír, ne hülyeskedjél.
1: És megérte?
2: Mit tudom én, csak hogy már,
3: ő már egy modern
2: korba volt ilyen.
3: A kérdésünk ugye így hangzik, hogy mi a legmeghatározóbb középiskolai emléked. Ági azt írja, hogy szuper angolórák, sok színház, csavargás a barátnőkkel. Hát ő nem is iskolába járt, hanem az iskola mellé. Aztán Viki azt írja, sziasztok, a szünetekben a cigizés a legjobb sztorik, egyébként mindig ott voltak. Nálunk nem voltak ilyen renitensek, akik kimentek volna.
2: Nálunk egyébként de volt egy-kettő, de én figyelj, szerintem azért sose felejtsük el, hogy amikor gimnáziumba járunk, ez valójában életünk egyik legnehezebb korszaka, pontosan ez a kamaszkor, tudod? Tehát ez a mindenféle a nem érés, az önmagad megismerése, a lázadás, tudod? Ez nem tud anyád olyat mondani, amiben igaza van. Tehát, hogy nincs olyan, tudod, szóval, hogy így nagyjából minden szempontból, érted, ez egy ilyen nagyon nehéz, tehát hogy én a tanárokat is sajnálom, és ugye én például, mint ügynök, ugye én pont ezzel a 14-15 éves, tudod, hogy bejönnek hozzánk, és akkor mondja az anyuka, jaj, Laura egyébként nagyon jól teljesít az iskolába, a Szent István gimnáziumban jár matematika. Anya, hagyjál már! Nem, Laura, ezt el kell mondani, tudniuk kell. És akkor tudod, és anya, azt nem hiszem, anya, befejeznéd, szegény szülők, figyelj, borzasztó nehéz.
1: Petra, veled nehéz volt? És
2: hogyne.
3: Édesanyám azt mondta, hogy borzalmas voltam tinédzser koromban, igen, de állítólag a suliban annyira nem, tehát nem voltak ilyen nagy kilengések.
1: És ott lehet más minket nálatok?
2: Én annak örülök, hogy nem látjuk úgy, hogy egy kamaszkori skorpió tetoválás van a karját.
3: Ilyeneket nem csináltam. Nem, nálunk még azt nem lehetett se sminkelni, se hajat festeni. Hogyha valaki véletlenül kilakkozta a körmét, azonnal vitték, lemosták acetonnal, tehát nálunk még ez a rend.
1: És te úgy élted meg akkor, vagy ha visszagondolsz, akkor szerinted ez baj, vagy de ez gáz, baj. Ez az önkifejezés ellen van?
2: Bácsi, most rá akar mondani, hogy kimond, hogy ez így volt, jó rendes keresztény nevelésben voltunk.
1: Csak kíváncsi vagyok, hogy hogy éltem.
2: Bérma keresztanyám, nem engedett engemet el olyan hely.
3: Engem azért nem zavart, mert engem ez akkor még nem érdekelt. Aha. Viszont a tűsarkú már akkor is érdekelt. Tehát én voltam az egyetlen, mindenki Buffalóba járt.
2: Ugyanúgy vonulgattál, mint a rádióban a vécére.
1: Már értem, honnan van az
2: a... Catwalkba mentél el a vécébe.
3: Próbáltak rávenni az Air Max-re, meg a Buffalóra, nem voltam hajlandó felvenni, csak a tűsarkú.
1: Tényleg a csigaroppantó cipők az akkor nagyon ment.
3: Volt nekem nem.
1: A Mártens.
2: Szerintem, mondom, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nehéz időszak, és tudod, ekkor van egy ilyen önmagunk keresése, tudod, és akkor ekkor kezdünk kialakítani önmagunkra egy képet. Szerintem, és így emlékszem, hogy én voltam a sportos. Tehát én például állandóan ugye úsztam és teniszeztem, és akkor az egy ilyen menő dolog volt, tudod, a suliba, hogy te sportolsz, és akkor állandóan a Adidas, két teniszütővel, hát semmi edzés sem voltam, és akkor ebbe vonulgattam.
3: De Csabi, nem lett két dolog, hogy vicces is voltál, meg sportos is?
2: De.
1: Ez volt
2: az identitásom, tehát volt, aki tudod, akkor ugye az volt nálunk, hogy depes módos, meg kiúros. És akkor mondjuk ők abban az identitásban voltak, csak egy ilyen hülye hajuk volt, így fölfelé állt a haj. Vagy például Martens bakkancsba mentek, és akkor ők nagyon menőn cigiztek, és ilyen vécéláncrógot rajtuk. Én meg a sportos adidaszos voltam, tudod? És akkor nekem mindig... De úgy teniszeztem, mint senki más, szóval, hogy baromi szarul, de én olyan hisztériás kis elkényeztet gyerül, hogy kihisztiszt. És apám mondta, megkapod a junior faütő, csak nem képzeled, hogy égetem magam.
3: Zoli, te milyenes voltál?
1: Milyen? Én a rádiós
3: voltam. Te voltál rádiós, ennyi? Hát, se a sportos, se a viccet, csak a rádiós.
1: Sportos nem, és egyébként volt több osztálytársam. Nagyon érdekes, amikor idejöttem, ugye tudtam, hogy jövök egy matekos suliba, és én általánosban ott szerintem elég vagány voltam, és így elképzeltem, hogy fú, majd jövök itt a kockafejű matekosok közé, én leszek a király. Aha. És amikor szembesültem vele, hogy azok az osztálytársam, akik baromi jók matekból, de mellette öt tusázik, meg
3: rájött, atletizál, hogy rájött, valami.
1: Nem, valami más. És akkor szerencsére
3: ez életi rádiós.
1: Ja, igen.
3: Egyébként mikor derült ki, hogy jó a beszélőkéd?
1: Hogy jó, az 6 éves koromban.
2: De milyen, hogy képzeljük el a kis Zolit a gimnáziumban? Okoskodó, jelentkező, tudod.
3: Most tehát, miért ez jutott eszed?
2: Hát mert úgy
1: mert látom, a bácsi ezt akarja kihozni belőle, de nem, egyáltalán nem.
2: Én úgy képzelem el a Zolit, hogy bejött ugye a történelem tanárnő, mert töriszakosak voltak, és azt mondta, hogy és a zsitvatori
3: jelentkezés volt? Stréber voltál?
1: Egyáltalán. Dehogy voltam.
3: Nem, Strébernek nem tudlak.
2: A Huszita mozgalomról tudunk
1: meg a defenesztrációról.
2: Nekem képzeljétek el, hogy a gimibe dr. Ságiné, dr. Lugos Éla.
1: Ezt ma megtanuljuk.
2: Ide volt.
1: Csuklikos vagyok?
2: Remélem, nem. Hogy hallgat minket. És dr. Ságiné, figyelj, nagyon tetszett az, hogy ő is doktorált, és a férje is doktorált.
1: Értem,
2: és ezért minden doktori cím. Ezért volt ő dr. Ságiné, dr. Lugos Éla.
1: Dr. Balogné, dr. Pordáper.
3: Az milyen jó volna.
2: Jaj, de jó lenne.
1: Jól csengene.
2: Na és képzeljétek el, hogy Ida néni az baromi kemény. Engem nagyon motivált a keménysége, mert érdekelt a történelem. Ha nem érdekel, akkor pusztító lett volna. De nagyon érdekelt, tudod. És akkor én mindig kérdeztem, és képzeljétek el, hogy úgy indult az óránk a gimibe, hogy kisegyesek voltak, tudod. És akkor így dr. Ságiné, dr. Lugos Éla ült, és akkor ilyeneket mondott. Első szulájban elfogja a 40 Nándorfehérvárt. 1423-21 leül egy kis egyes, tudod, és akkor így ment végig. Zsitvatoroki békemit mond ki, szólja, de nem kis egyes leül.
1: És mi ez a kis egyes? A végén nagy egyes?
3: Hát nem,
2: három kis egyes. Három kis egyes, egy nagy egyes.
3: Az volt, igen.
2: Na és Lugos Éla kicsinálta. És mivel engem ez érdekelt, észrevették az osztálytársaim, hogy én mindig valamit kérdezek, tudod. Elindul az óra, ők megy a kis egyes, és akkor mondjuk itt föltettem a kezemet, és mondom, elnézést, igen, Kajdi? Azt szeretném megkérdezni, hogy a spanyol örökösödési háborúban az, hogy pontosan hogy történt, hogy a Habsburg és a Bourbon ház. Nagyon köszönöm a kérdést.
1: Figyelj, és nem akarja sütni, hogy én voltam Stréber, érted? Várjá. Miközben
2: Ságiné elelélt, az. Ságiné azonnal elelélt, hogy van egy kis szerencsétlen, akit érdekli. És akkor belekezdett. Na most akkor, amikor...
3: és onnantól kezdve teletél a kis szerelme.
2: És onnantól kezdve én voltam.
3: Gondoltam.
2: A Habsburg örökösödési háborúban örökös nélkül hal meg az uralkodó, és figyelj, és onnantól kezdve az osztálytársaim, mert érted, mert ezek egy kis űrlény minden diák, tehát azonnal érted, az ösztönbe kapcsol, és így jöttek hozzá. Tudsz kérdezni kis feleltetés előtt. Úgyhogy én már bementem, és én már úgy kezdtem. Elnézést, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a mostani anyagban olvastam, hogy a Huganotta mozgalomban a Szentbértellen éjszakán. Köszönöm a kérdést. Na most az, amikor Medici Katalin.
3: És figyel, fürdőzött
1: és nem volt felelés. Aha. Na, ilyen
2: nem volt,
1: van.
2: Nem volt felelés, és elment az egész óra a csicska Medici Katalinnal. És akkor én még mindig, és így bögdösött emlékszem a szekerezita, mikor jó, akkor térjünk vissza, kérdezzél már valamit. És akkor így belém szúrt a rotringját, combomba, és azt mondta, kérdezzél már, mondom, mit kérdezzél, nem tudok mindent, mondtad neki, hogy a Cilai Liga, mondom, a Cilai Liga.
1: Nálunk is töri órán történt, az offőnk volt a töri tanárunk, és pont valamilyen, nem is tudom, sulinapra készültünk, azt hiszem, és az elején mondtam, hogy már csak pár nap volt, hát, hogy tanár úr, elnézést, hogy csak holnap után sulinap, és hogy lenne egy gyors kérdés, az azt mondja, parancsolj, Zoltán, kiálltam, mondtam, hogy csak, nem tudom, eltelt valami 5-6-7-8 perc, és akkor mondta, hogy

0: Tudod, mondjuk azt mondta, tudod, a fizika tanár, mondjon valamit a Gay-Lussac törvényről. Mi az Isten, az a Gay-Lussac. És akkor valamit ott összeadabáltam, jó, átengedem, tudod, ez te tényleg... De hogy mit akartam, arra fogalmam. De...
1: Várjuk továbbra is a legmeghatározóbb középiskolai élményeket, mit szóltok hozzá.
0: Tényleg, meséljék el, volt-e például szendvics felevés, például a tesóm az rettenet volt. Tehát, hogy ő az a diák volt, tudod, hogyha lehetett rossz társaságba kerülni, ösztönösen ment a rossz társaságba. Tehát ezt szerette.
1: Anyukát hogy örülhetett ennek?
0: Nagyon igen. Ők iskolai ünnepség előtt egy havár Csanádi Nándival betörtek az iskolába, érted, és fölették az ünnepi szendvicseket. De ha nem bírták, akkor csak beleharaptad.
1: Hát az én bátyám miatt is anyukám gyomorgörcsölt mindig a suliba, az biztos.
0: De igen, jó, majd folytatom.
1: Majd folytatjuk.
2: 0630 30 30 95 8 a számunk, és akkor egy stílusos dal a mai naphoz. Visszajövök a Bagosi Brothers Company-val, folytatjuk a slágereket.
1: Csak neked.
2: Csak tessék figyelni.

műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolornyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek

0: egy helyen, és a pöröskei szőrt gyümölcsöt teszünk a poharadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takart.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic egyik sztár fellépője. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Nagykanizsán. A kormányfő az országos tanévnyitó ünnepségen közölte, rövidesen ismertetik a bérrendezés ütemezését és várható kezdőidőpontját. Magyar Péter szerint az oktatásban kiszámítható életpályára van szükség, nem pedig hosszú időközönként végrehajtott egyszeri emelésekre. Hozzátette, hasonló szemléletre van szükség az egészségügyben, a honvédelemben és az államigazgatásban is. A cél, hogy ezek a pályák több munkavállaló számára vonzóvá váljanak. Traktorral ütközött a Veszprémből Győrbe tartó vonat hétfő délelőtt egy vasúti átjáróban Olaszfalu külterületén. A szerelvényen mintegy tucatnyian utaztak, a traktoron csak a vezetője tartózkodott, a balesetben nem sérült meg senki. A vonat nem tudta tovább folytatni az útját, az utasokért pótlóbuszt indítottak. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga Veszprémi erdőgazdaság területén. A Királyszállási, a Zirci és a Kaphegyi vadászterületeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Az intézkedés célja, hogy a párzási időszakban biztosítsák a gímszarvasok nyugalmát és óvják a látogatókat. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. A Bölöni, az erdélyi legenda és az Egy kutya nyerte a Veszprém Balaton Filmpiknik közönségdíját az egész estés filmek kategóriájában. Az immerzív alkotások közül a Csontvári a fotonok nyelvén lett a közönség kedvence. A megújult rendezvény augusztus 27-e és 29-e között mintegy 4500 nézőt vonzott. Veszprém és Balatonfüred 8 helyszínén csaknem 70 filmet vetítettek, több előadásra minden jegy elkelt. Közel 50 alkotás készítői személyesen is részt vettek a fesztiválon, amelyet szakmai beszélgetések és közönség találkozók egészítettek ki. A Filmpiknik klasszikus alkotásokkal és külön programokkal emlékezett meg, mások mellett Latinovics Zoltánról és Tarbéláról. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic első bejelentett sztár fellépője. A brit dance-pop énekesnő július 31-én a fesztivál zárónapján ad koncertet a Balatonfelvidéki településen. A közönség olyan világslágereket hallhat tőle, mint a Groove Jet, a Get Over You vagy a Murder on the Dance Floor. A Paloznaki Jazz Picnic jövőre ünnepli 15. születésnapját, a rendezvényt július 29-e és 31-e között tartják majd. A további fellépőket később jelentik be. Között valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze, a 17-es kilométernél zárva a külső sáv, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Ami Budapestet illeti, a 11-es számú főúton a Pünkösdfürdő utcánál, a 10-esen nagyjából a Városhatártól, valamint az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól jelentősen lelassult már a haladás, de telített az M3-as bevezetője is a Szilas pihenőhelytől, a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé a közös csomópontnál, az Üllői út befelé az Ecseri út előtt, a Soroksári út befelé a Haller utcánál, valamint a Rákóczi út a Barostértől és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Ne feledjük, a Flórián téri felüljáró északi ágát is átadták már a forgalomnak, bár a Flórián tér környékén a következő hetekben kisebb forgalomkorlátozással még számolni kell. Újpesten az István úton és a Pozsony utcában tart a felújítás, mától a József Attila utcát lezárják, az István úton befelé a Petőfi utcánál pedig nem lehet balra kanyarodni, a 147-es busz is terelő úton közlekedik, így nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közti megállókat Újpest központ irányában. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolornyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei ször gyümölcsöt teszünk a poharadba.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: A budapesti Szent István gimnáziumból nyitjuk a tanévet, és Csabi az előbb hogy kihúzta magát, amikor egy matek tanárral találkozott össze a folyosón,
4: bizony,
2: ugye?
4: Bizonyám, igen.
2: Rögtön.
5: Jó napot kívánok, tanár.
2: Mindjárt jön az igazgató úr is, úgyhogy készülj.
5: Az igazgató helyettes.
2: De nem, az igazgató úr jön személyesen mindjárt.
3: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz már egy perc múlva, ahogy korábban többször mondtuk, a Budapesti Szent István Gimnáziumból jelentkezünk, és most légy, ne hozzatok rám szégyent.
2: Itt miért?
1: Az igazgatóra
2: mikor
1: szeretném...
2: szoktunk?
1: Jogos. Lázár Tibor igazgató úr ül itt
3: jó
1: velünk.
3: Reggelt. Jó reggelt kívánok.
2: Aki nagyon kedves és mosolygós, szóval nem olyan szigorú, mint amilyennek egy igazgatót gondoltunk.
3: Hát én mindig mosolygós voltam, vagy legalábbis így csinálok.
1: Azt számolgatom, ugye 125 éves, illetve 125. tanév indul most pontosabban, és ha jól számoltam ki, akkor tulajdonképpen te vagy a leghosszabban regnáló igazgatója az intézménynek, hiszen
3: 2003 óta, tehát tulajdonképpen ez a 24. tanévem.
4: Hát tovább vagy, mint az Orbán Viktor.
3: Hát még 2 évig tart a ciklusom, tehát egy negyed évszázad, vagyis 25 valószínűleg belefér.
1: Azt meglátj. Hogy én azon gondolkodtam, annak kapcsán, amiről már itt beszélgettünk ma reggel, hogy fogja imádni a Csabi ezt a kérdést. De ma még a gyerekek akarnak egyáltalán tanulni?
4: Hát ezt akartam pont kérdezni, hogy érdekel titeket egyáltalán a tanulás?
3: Az istvános diákok azért szeretnek tanulni, mert tudják azt, hogy ezzel tovább lehet menni és haladni. Tehát okos, értelmes gyerekeink vannak. Általában egy olyan 680 tanulónkra azt mondhatnám, hogy tényleg tehetségesek, ugye?
1: A többi házban megmondtam, hogy én van előttük.
4: Az 1300-ból.
1: Én a maradék 20-ban voltam.
3: És hát tanulnak, jó? Tehát az biztos, hogy sokan még szeretnek is tanulni, de tanulnak, és szép eredményeket produkálnak.
2: Tibor, mi a legnagyobb változás az elmúlt 25 évedből?
3: Hát az állami fenntartás, mint olyan, az egy nagy változás volt. A munkáltató jogköröm annó csorbítás az egy nagy változás volt. Tehát én most ilyen nagy várakozással vagyok itt.
4: Ez mit jelent, hogy a munkáltató jogköröm?
3: Én voltam korábban az alapvető munkáltató jogbirtokosa, tehát én vettem föl egy kollégát, és ha kellett, akkor én bocsájtottam el, én soroltam be az illetményét.
4: És ez megváltozott? Ez mikor változott?
3: Hát tizenpár
4: éve. Nem is gondoltam volna.
1: És most ezt kapjátok vissza, igen, a többi intézményben, azt olvastam.
3: Így van.
2: Menők lesznek újra az igazgatók, akkor
3: igen, ez egy óriási felelősség.
2: Persze,
3: tehát amikor én 10 pár évvel ezelőtt is azt mondtam, az igazgató mondjuk nyugatról jött hozzánk igazgató társaságnak, hogy milyen jogköröm van, egy csodálkozó, hogy atya úristen, tehát hogy ez egy óriási felelősség is egyben. Tehát az én legnagyobb felelősségem az, hogy milyen csapat áll mögöttem, hiszen a mostani csapatomnak a 3/4-ét már én vettem föl.
4: És bocsánat, engem nagyon érdekel, hogy mi határozza meg azt, hogy ugye egy gimnázium jó gimnázium. Tehát beszéltünk arról, ugye, hogy a Szent István Gimnázium is beletartozik az ország 10 legjobb iskolájába. Én ugye az 5-ösbe jártam, az is beletartozik, nem tudom hányadik. Szóval, hogy így, mitől lesz jó a tanári gárdától, a diákoktól, a szülői segítség, ugye az SMK. Nem lett volna gyerekem, én SMK-t vettem
2: milyen
4: volna.
2: Jó lett volna mindenkinek.
4: Te hogy szerették volna? Te a kis kasdi volna. Gyerekek? A kis Imolával nagyon sok a gond. Szóval, hogy mi határozza
3: hát
4: meg?
3: Ezt a kérdést már többször föltették nekem is. Én mindig azt a választ adtam rá, hogy ez egy csapatmunka. Tehát egy közös csapatmunka. Tehát ha egy olyan tantestületem van, aki relatíve egy irányba húzza azt a bizonyos hajót, és hát természetesen, ha sok tehetséges tanulónk van, és a tehetséges tanulók mögött meg támogató szülői gárda, az úgy kihozza az egészből azt a pozitívumot. Tehát ha valami megbillen, mondjuk a csapatban, a tantestületben, vagy a diák, hogy rögtön lehet érzékelni ugye a lefelé menetelt is.
4: És mondtad, hogy te vetted föl, vagy te bocsátottad el annak idején. Mi kell ahhoz például, amikor elbocsátunk egy pedagógust? Megmondom, hogy miért érdekel, mert beszéltünk itt az elején, hogy ugye a mi gyerekkorunkban ugye egészen más volt a kommunikáció, az oktatás, most ugye... Most,
2: a büntetés szigorú.
4: Hát igen, most egy ilyen kicsit ilyen pejoratívan azt mondanánk, hogy ilyen bántalmazó volt, de akkor ez volt a módi, tehát hogy Dabronak Évan innennek repült a kulcscsomója, ezért Dabronak Évan én itt senki nem akarta kirúgni, sőt, Szetka Tibor bácsi kémia tanár, és jó, tetted.
1: Igen, majd bemegy a szülő, és ő vágja hozzá a kulcscsomót.
4: De a szülőnek sem, tehát apukámról el nem tudtam volna képzelni, érted, amikor a Daj Zsófi cipőjét véletlenül az övébe mentem haza. De azért elcsomagoltam a sajátomat, és szóval, hogy ez abszolút nem volt ez, hogy változik ez a dolog?
3: Én 3 szempontot szoktam mindig mérlegelni, amikor egy kollégát felveszek. Tehát legyen szakmailag a szakmájában a legjobbak közé tartozó, hogy legyen egy csapatjátékos, hogy közös értékeink mentén tudjuk akár nevelni is, és a legfontosabb az, hogy így a szemében nézek, és rögtön látom azt, hogy egy egyéniség, egy különlegesség. Na most ugye elkezd sérülni az egyik, a másik, a harmadik, és ha már mind a három szempontnál bajba vagyok, akkor nagyon nagy bajba vagyok. És akkor már úgy nekem felelősségem, hogy hozzak egy jobbat.
2: Egy jó döntést.
1: Én azon szoktam gondolkodni, hogy azért ugye a versenyszférában ott persze lehet mondjuk azzal operálni, hogy az egyik vállalatod, a csábítja maga az a dolgozott egy nagyobb fizetéssel. De ugye a közszférában, tehát a pedagógusok esetében gyakorlatilag, ha jól tudom, mindegy, hogy milyen intézményben megy valaki, nagyjából ugyanazzal a fizetéssel számolat. Hogyan lehet mégis vonzóvá tenni egy jó pedagógus számára, hogy mondjuk veled akarjon dolgozni, és ezzel a csapattal?
3: Én az elmúlt években, évtizedekben sokszor, bocsánat, raboltam. Pont azért, mert az iskolánk híre neve azért az mindig egy pozitívum, és tényleg igaz, hogy nem tudok mondjuk többért adni neki, de vannak olyan vonzó dolgok így egy istvános csapatban, egy istvános létben is, ami tegnap kirándulni voltunk, meg annak ilyen apróságok.
2: De figyelj, tehát, hogy... de milyen egy ilyen rablás? Ezt hogy csináltad?
4: Hát hogy?
2: Mert nagyon vagánynak tűnik nekem a Tibor.
4: Én iskolaigazgató lennék, én végig ugyanúgy, mint a modellek. Én pásztáznám, hogy a többi gimiben milyen. Te hallottad, ott van állítólag egy nagyon jó kémia tanár, és így lecsapnék rám.
2: Na, de a lecsapás
4: ráírnék Facebookon. Hát, szia Robikám, hogy vagytok? Tudod?
3: Hát ilyen is van, de hát amikor szükségem van mondjuk egy matematika tanára, akkor ugye a csápjainkat elengedjük, és akkor körbe-körbe nézzük, és mondjuk vannak olyan iskolák, ahol nem tudok elcsábítani, lehet, hogy egy matek tanár, de mondjuk az iskolák 90%-ából meg lehet, hogy igen, el tudok csábítani.
1: Ami még nekem érdekes, hogy te ugye történelem-földrajz szakon végeztél, és ehhez képest egy matekos gimnáziumnak vagy az igazgatója, hogy ez nem paradoxon kicsit? Tehát nem egy matek tanárnak kéne vezetni egy ilyen intézményt.
3: Szent István gimnázium az ugye történelemben, ha már a történelem tanárságomat mondtad, általában reál gimnázium volt.
1: Igen.
3: Tehát a 20-as évektől kezdve iskolánk egy klasszikus reál gimnázium lett, tehát a matematikának, a természettudományoknak óriási szerepe volt, és én hiába mondtam azt sokszor, hogy én, mint töri tanár, visszavonom a kis agyaraimat, és azt mondom, hogy heti 2 órával szenvedek a gyerekekkel bontás nélkül, de én azt láttam, hogy szükség van a matematikára, a fizikára, a kémiára, biológiára, digitális kultúrára, tehát azokra a tárgyakra, amik a múltban is, meg a jövőben is a mi profilunk lesz.
2: Ez nagyon fontos, hogy felismered azt, hogy mi az, ami régen kellett, és mi az, ami új a fiataloknak.
4: Engem még egy olyan dolog érdekel nagyon, hogy ugye sokat hallom, tudod, hogy az állami gimnáziumok nem olyanok, és hogy az alapítványi, meg a magán, meg a nem tudom, hogy van ilyen különbség, tudod, de nagyon sokan olyan alapítványi iskolába járnak, aki liberálisabb, szabadabb, most egy ismerősöm ment, vagy a Lauderbe, vagy van a Óbudán AKG, igen.
1: Igen.
4: Szóval, hogy ott egy ilyen más oktatási módszer van, hogy mit gondolsz az állami gimnáziumokról? Hogy
3: az állami gimnáziumok is sokszínűek, hála az égnek. Tehát én abban hiszek, hogy legyen a magyar közoktatásban is továbbra is egy sokszínűség. És ebben legyenek benne az egyházi iskolák, legyenek benne az alapítványi magániskolák, állami iskolák, esetleg egy önkormányzatiság ismét. Tehát én ebben hiszek, és azt láttam, hogy így sokkal szélesebb, bocsánat, ilyen piaci alapon nézzük, akkor szélesebb palettát tudunk nyújtani a magyar társadalomnak.
1: Köszönjük szépen Lázár Tibor igazgató úrnak, és nagyon izgulok, mert mindjárt egy volt tanárom lep meg minket elvileg. Ez a slágerek.

0: ez a Sláger reggel.
1: 8:04, tanárnő, jó reggel!
2: Akasztják a hóhét!
1: Good morning!
2: Good morning!
3: Good morning! Good morning.
1: Merke Ildikó tanárnő, tőle tanultam angolul.
2: De várjál, ti egy idősnek tűntek, az hogy lehet, de tényleg?
1: Hát, hogy nagyon rosszul nézek ki.
3: Van, Zoli, hát
2: a sok reggelezés. Te akkor még nagyon fiatal.
4: Igen, én kezdőtanár voltam. Akkor kezdtem én is a gimnáziumban tanítani, amikor Zoli kezdte.
2: És jó fej volt a Zoli, amikor tínédzser fiú volt? Kedves?
4: Jó fej volt, kedves, jókedélyű, kedves.
3: De tényleg egy ilyen visszafogó volt, vagy az osztály központja volt, vagy rendbontó, úgy érdemel, most ugye rendbontó nem visszafogott, nagyon sok baj van most már vele.
4: Nem volt rendbontó, úgy középen volt, tehát nem volt visszahúzódó, csendes, de nem is volt a leghangosabb.
2: Mondj valami kompromittálót az Oliról, kérlek, erre vágyunk, mióta tudjuk, hogy jövünk ide.
3: Nem tudom. Angolból jó volt az Oli?
4: Jó volt, ügyes volt, igen. Ő már tudott németül előtte, és azért sokat segít.
3: Szorgalmas diák volt?
4: Igen.
3: Szorgalmas volt?
4: Igen.
3: Én meg olyat szeretnék kérdezni, hogy szeretném, hogy tudod, mondtuk azt, hogy szeretnék, hogyha ilyen a fiataloktól szeretnék tanulni különböző ilyen zsargon, tudod, amit így az angolból átvesznek, tudod, gyere ki egy fit check-outra, meg nem tudom.
2: Meg cringe, hogy
3: tudsz mondani egy pár olyan szignifikáns pedagógus mondatot, amit azt nagyon
1: most már akarsz tanulni pedagógusul?
3: Igen, mert én most már magamra dobtam ezt az Erzsike nénis kardigán, tudod, a Rózsa néni, a napközis tanárom volt mindig így egy kardigánban, és ott hangzottak el ezek a mondatok, hogy nem kötelező ide járni.
2: Nekem a magadnak tanulsz volt?
3: Igen, amit megtanulsz, azt nem tudják elvenni tőle.
1: Bocsát, meg kell védem, az Ildikó nem volt ilyen. Hát emlékszem, amikor volt
3: holandai. De most már ilyen, a fiatal volt.
1: És mehetünk, és hogy tök jó volt, mert volt
2: jó, de tudod, a tanári szobában hallhatott ilyeneket. Tehát Ildikóról nem feltételezzük, viszont lehet, hogy vannak olyan kollégái. Szóval vannak ilyen mondatok?
4: Biztosan vannak. Azt hiszem, ezt a mai diákok tudnák leginkább megmondani, hogy mik ezek a mondatok, amik gyakran elhangzanak a tanteremben. Hát valószínűleg nem mondom el még egyszer.
2: Ja, igen, oké.
1: Ez volt, most megmondott.
4: Illetve amiket mondtatok, azok is, a nem kötelező ide járni, lehet menni másik iskolába.
3: És amikor sutyognak a gyerekek, a diákok, akkor csinálod a feszült csendet?
2: Tudod, hogy
3: beszélnek, és akkor az van, hogy tudod, hogy beszélgetnek a diákok hátul. And after what I... Nem folytatom, fejezzétek be nyugodtan.
4: Ezt
3: a kvaterkálás.
4: Ezt nem szoktam mondani,
3: azt sokkal
4: hiszem.
3: Jobb tanár lennék, mint te.
2: Nehezebb őket fegyelmezni, mint régen? Vagy máshogy kell?
4: Nem gondolom. Nekem soha nem voltak fegyelmezési problémáim. Keveset is kell, én úgy érzem. Szóval jó gyerekek járnak itt az István gimnáziumba. Uh-huh. Fegyelmezettek, okosak, motiváltak.
2: Mennyire nagy
4: meg
2: baj a
4: akarnak
2: kütyű?
4: Tanulni angolul.
2: Nem nagy baj a kütyű?
1: Számít, hogyha...
2: Tehát, hogyha mondjuk...
4: A kütyű az olyan értelemben nem baj, hogy tavaly óta ugye központilag tiltva van a kütyű. Én azért szoktam órán használni. És az a... Hát ha használják is, akkor amikor nem lehet, azt én nem veszem észre. Nyilván
2: jól csinálják.
4: De amikor lehet, amikor kérem, hogy használjuk, akkor fegyelmezette használják, és utána
3: de akkor még van ez, mert valami ilyesmi volt, nem? Azt vezette be az előző kormányzás, hogy le kell adni a telefont. Vagy ez nem volt?
2: De.
4: Nálunk zárható szekrényük van a gyerekeknek, tehát mindenkinek egy saját szekrénye, és abba kell belerakni a telefonját.
3: De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ez a fejlődés része, tehát azért nem kell visszamennünk a középkorba, tehát most arra gondolok, hogy a gyerekemet elküldöm az iskolába, és az ő fejlődése, hogy mondjuk rámegy a nem tudom, ráguglizik valamire, amit tanulunk. Tehát, hogy ettől mondjuk megfog, vagy akkor ilyen makarenko, tessék bemenni a könyvtárba, fölcsapni egy lexikont, a Larousse-t, és akkor...
2: Onnan elolvasni.
3: Úgy mondanék ilyeneket.
4: Igazad van, tehát nyilván a technikai fejlődést ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Én ezért is szoktam órán használni. De hát van ez a központi rendelkezés, amiről még nincs hír, hogy ez marad-e a jövőben.
3: Aha,
4: azt még nem tudjuk, hogy ez így lesz-e. Én azt gondolom, hogy inkább tanítsuk meg a gyerekeket arra, hogy ezt hogyan kell okosan használni. Egy okos eszközt hogyan használjunk okosan.
1: Engem mindig érdekelt, bocsánat, visszakanyarodva ez a 29 évhez, hogy ugye diákként találkozunk életünk során, nem tudom, 30 vagy 40 pedagógussal. Egy pedagógus találkozik, én nem tudom, hány száz gyerekkel. Vagy az elején nagyon kedvesen megvédted a becsületem, de hogy egyébként mondjuk konkrétumra valóban emlékszem, mondjuk velem kapcsolatban, vagy bárkivel kapcsolatban, aki tanította.
3: Hogy nem emlékszem.
4: Emlékszem egy konkrétumra.
1: Jaj, nekem.
2: Ezért kértem, hogy kompromittálod orrat mondjani.
4: Ment előttem a Zoli, a folyosón mentünk órára, ő előttem ment néhány méterrel, és egy ilyen furcsa szerkezetet láttam az oldalán, hogy az övére csatolva. És megkérdeztem tőle, hogy mi ez, és mondta, hogy mobiltelefon. Hát a 90-es évek közepén. 90-es évek közepén jártunk, ugye akkor még a hétköznapi ember számára persze. Mobiltelefon nem volt föltalálva.
3: Akkor és mondhatjuk, neki már hogy akkor flexelt az Zoli.
2: Igen.
3: Az ellopta otthonról az apjának a Vestel 90.
4: Igen, tehát egy ilyen téglaméretű dolog volt. Ott lógott az oldalán, és akkor elmondta, hogy őt bármikor hívhatják a rádióba. Akkor már harmadik, negyedikes volt.
3: Deflex, jó deflex.
4: Erre emlékszem.
3: Semmit nem változott. Most is ugye, csak kisebb a mobília.

0: Majdnem elájultam. Hát az Zoli se őszült mindig.
1: De most már
0: én főleg most Netflixnak ismertem így, meg, hogy én nem tudom, milyen volt a kis Zoli a nagy barok volt telefonjával.
2: Több haja volt, és sötét barna.
1: Így. Igen. Ennyi.
0: Sportos és egy téglaméretű mobillal flexelt a suliba. Isteni.
1: Köszönjük talán.
3: Nagyon köszönöm.
0: Thank you so much.
1: Ez a Sláger reggel 8:03.
0: Tartsd a vonalat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartás. Támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választom!

0: parfumfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. Napelemparkot és házakat is veszélyeztetett egy hatalmas tűz tegnap Tapolcán. Armand Duplantis énekesként is színpadra lép a budapesti atlétikai világdöntőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az egyházi iskolák rezsitámogatásáról szóló kormányrendelet tervezetéről. A javaslat szerint az intézmények októberben egyszeri tanulónként 26 000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak. A forrás az energiaárak, valamint a víz és a csatornadíjak emelkedéséből eredő 2026-os többletkiadásokat mérsékelné. A támogatás a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeknek járna. A támogatást októberben folyósítanák. Mintegy 40 hektáron pusztított tűz tegnap Tapolcán a 77-es út környékén. A tűzoltók estére megfékezték a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyves erdő kapott lángra. Az oltásban 16 település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállító is csatlakozott. A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre. A tűz egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett, és lakóházak is voltak a közelben, de sikerült időben megfékezni a tűz terjedését. 45 új KAF villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Tájékoztatásuk szerint az 51 új KAF villamosból 45 jármű finanszírozásának forrása biztosított a helyreállítási és ellenálló képességi eszközkeretből. A projekt visszanemtérítendő támogatási összege mintegy 43 milliárd forint. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a KAF villamosok különösen fontos szerepet töltenek be Budapesten az akadálymentes közösségi közlekedés biztosításában. A járművek beszerzése illeszkedik a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújításához, és hozzájárul a korszerű, fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás biztosításához Budapesten, olvasható a közleményben. Armand Duplantis nem csak versenyzőként, hanem énekesként is színpadra lép a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntőn. A kétszeres olimpiai bajnok rúdugró a szeptember 13-ai záróesten élőben adja elő a rendezvény hivatalos dalát, a Goldot. A szám videóklipjét Budapesten többek között a Halászbástyánál és a Hősök terén forgatták. A zárónapon 11 számban avatnak majd bajnokot, és pályára lép a magyar 4x400 méteres váltó is. A világdöntőt szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg a Nemzeti Atlétikai Központban. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
5: Drága aranykövető, ja nem, várjam, nem ott vagyok. Hallgató, szeretettel üdvözöllek. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember, ugye a szeptember elsője van. Kedden sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből, napközben említésre méltó csapadék. Jó, mindegy, nem lesz csapadék, 27-28 fok lesz, kapaszkodjál meg. És ugye, mivel itt van velünk az öreg diákunk Zoltán, aki 30 éve hagyta el ennek az épületnek a feleit, muszáj egy orvos meteorológiával.
6: Ne öreg is, 29.
5: Jézusom, Zoli, figyelj ide, mondom neked, hogy mire számíthatsz, figyelj. él túl ezt a napot, Zoli. Kedden kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt mondom, fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás probléma. Tényleg beállították már a vérnyomásodat? Mindjárt 50 vagy.
6: Nem, de csak ilyenkor szokott megugrani.
5: Keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, úgyhogy térjünk rá a dugókra.
6: Nézzük.
0: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
6: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt összeütközött egy kamion és egy személyi gépkocsi. A 17-es kilométernél továbbra is zárva a külső sáv, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Közben az 1-es számú főúton Ács határában több jármű koccant, a 97-es kilométernél jelenleg csak egy sávon lehet haladni, ez azt is jelenti, hogy a két irány forgalmát felváltva engedik át. Itt Budapesten a 85-ös és 185-ös autóbuszok terelve közlekednek, kihagyják a Csősztorony és a Vörösdinka utca megállót Kőbánya Kispest, illetve Újhegyút Sportliget felé, mert egy mentőautó foglalja el éppen az útpályát. Kispesten műszaki mentés zajlik a Nádasdi utcában, a Vasgereben utcánál, a két irány forgalmát itt egy sávon felváltva engedik át, és a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében is torlódásra kell számítani, mert éppen baleset nehezíti a közlekedést. Ha bármilyen más a közlekedéssel kapcsolatos további információjuk van, ami úgy gondolják, hogy a többiek segítségére lehet, küldjék nekünk a 0630 30 30 95 8-as számra. Köszönöm szépen!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

0: sláger reggel.
1: No more music.
2: 3 perccel. Ma a Budapesti Szent István gimnáziumból jelentkezünk, ahol nem sokára kezdődik majd a tanévnyitó, és most egy újabb pedagógus ül itt velünk, Bóka Gábor tanár úr engem nem tanított, viszont most az utóbbi években azt vettem észre, hogy szoktam visszajárni, van egy például egy ilyen szülői pedagógus jótékonysági bár minden évben.
3: Te vagy a műsorvezető?
2: Én vagyok a műsorvezető.
3: Mi meglepő.
2: És hogy a Gábor, úgy látom, hogy ő a szíve motorja annak a fajta közösségi életnek, ami átöleli mondjuk így a színjátszókört, tehát hogy járnak erre, más sulikba is mennek fellépni alkalmanként. Jó reggelt! Szia.
4: Jó reggelt! Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Milyen jó hangod van, Gábor?
2: Ja, és egy kollega, mert
1: hát kérdezik, rádiózik.
2: Rádiózik a Bartók hát rádióban ezért. Szokott.
4: Aha. Tegyük hozzá, csak külsős vagyok, egy műsorban szoktam állandó zenekritikusként közreműködni.
2: Na hát pont, pont ezért számítanak. Akkor érzed már a vesztett, Csabi?
1: Te emlékszel a izére? Játék és muzika 10 percben. Aki kérdez...
4: Hát nem, hogy emlékszem, ez visszatért, ez a műsor reggelenként.
1: Nagyjából hogy pont, megújult a Bartók.
4: Nagyjából pont most van egyébként, de most mindenki maradjon azért inkább itt nálunk.
3: Nagyon szépen köszönjük. Szóval, hogy ezért választottad, Gábor? Hát hogy a hablat igen, játékunkban majd, mint zenekritikus, a
2: hát,
3: Csabit
2: végre
3: esetleg
2: eljussunk oda így 3-4-8 körül, hogy a Csabi osztályzatot kapjon végre valakitől.
1: Na de várj, de Gábor, te francia tanár vagy.
4: Nem, valójában én magyar tanár vagyok. Franciát is végeztem, azt nem nagyon tanítottam. A zenekritikusság az egy másik történet, de énektanár nem vagyok.
1: Az egy hobbi a zenekritikus?
4: Hát nem hobbi, mert szoktak érte fizetni, és most azt hagyjuk, hogy hogyan. De
1: akkor nekem de se hobbi a rádiózás.
2: Ne, én azt mondom, hogy te ingyen vagy nálunk.
3: Én is, no hát.
2: Nekünk azt mondták.
1: Hát én szeretetből. Nekem valami szakmai elkötele.
3: De érzed ugye a pikantériát, hogy az Zoli miért választott neked egy zenekritikus, Csabi?
1: Nem, én azt hittem a francia tanár miatt, hogy
2: figyelj, most jön a hablatjáték.
0: Hablaty, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a sláger reggelben.
2: Avagy akasztják a hóhért.
3: Tehát nagyon... egy zenekritikusnak kell most énekelned,
1: Csabi. Púrlő zenekritikus kell külső stresszample. Mindenkinek.
2: Gábor, arra kérnénk Petrával, hogy csak őszintén. Ahogy a gyerekekkel is. Tehát pont az őszinteséget hiányolta, Csabi. Azt mondta, hogy túl PC világban élünk, tehát hogy nyugodtan.
1: Rúgjál, csípjél, harapjál, mindent lehet.
4: Igen, de zenekritikusként általában azért őszintébbnek kell lennem, mint itt az iskolában.
1: Gábor, térjünk vissza a boldog 80-90-es évekre, a nem kötelező ide, kifelé.
2: Várj, akkor effekt is jöhet a feladvány.
1: Talán a kimeltek mosdóba? Tinn.

0: Először nagyon riadt arcot
1: vágott. Nem, föltette a kezét, tudod, mint amikor az a tévéműsorban ezt a piros gombot lenyomja.
2: A föltetted a kezed azt jelenti, hogy megfejtetted?
3: Igen, hát ez a De nehéz az iskolatáska, gondolom.
2: Így van.
1: Hivatalos címét kérném szépen. Jaj, de az

0: 91.
1: Jó, és az előadásmódot, mert hogy itt közben legyező.
0: Az előadásmód az egy teljesen más kategória. Ez jobb lenne ilyen...
2: Most azt a tehetségét kamatoztat,
0: hogy Gábor, igen, jobb lenne, mint a műkorcsaját úgy. Tehát, hogy az előadásmód az ugye a 6,0. Mondjuk, hogy a technikai kivitelezés nem tudom, 5,8.
3: Jó, akkor most nyugodtan összerakhatunk egy ilyen 90-es évek kritikáját, ahol nyugodtan elhangozhat. Nem kötelező ide járni. Ha nem érdekel a zene, nyugodtan választhatsz másik tantárgyat. Sajnos Csabi nem volt jó a humán tantárgyakban, így a zenét nem javaslom neki, és utána elküldetek az Engels térre egy pályaválasztási tanácsadóhoz, hogy azt mondják, menjen régésznek a kicsi.
1: Petra? Gábor, a jó hírem az, hogy két fő részére szóló bármely napra beváltható belépője egy kristálykóstoló pohárral, ingyenes borkóstolóval, valamint a kiválasztott napra szóló ki- és bejárásra jogosító karszalaggal a szeptember 9 és 12-e között megrendezésre kerülő budapesti borfesztiválra a budavári palotába a tied.
0: Nagyon szépen
1: gratulálunk.
0: Köszönöm.
2: Gratulálunk.
1: Köszönjük a játékot.
2: Köszönöm. Meg az őszinteséget, igen.
3: Lehet, hogy a borfesztiválon összefutunk el. Hogy érekeltél? Olyan voltál már, tesó?
2: 8 óra lesz, 7 perc múlva, nem sokára csöngetünk, bármit be.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: Műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolornyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pöröskei szőrt gyümölcsöt teszünk a poharadba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot. Helikopterek is segítettek a tűzoltásban Tapolcán. Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolót. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet 49.025 milliárd forintos kiadással, 41.915 milliárd forintos bevétellel és 7.110 milliárd forintos hiánnyal számol. A GDP arányos hiánycél 3,7-ről 7,5%-ra emelkedett, miközben az államadósság 74,6-ról 77,5%-ra nőhet. A kormány az idei gazdasági növekedést a korábban várt 4,1 helyett 2%-ra becsüli. A módosítás egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehozna az aszály és az energiaválság kezelésére. A javaslat szerint a már elfogadott intézkedések 400 milliárd forinttal javítják az egyenleget, további 300 milliárdos megtakarítás pedig a kiadások felülvizsgálatától várnak. A tervezet tartalmazza az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, valamint a tűzifa áfa csökkentésének költségvetési hatását is. Mintegy 40 hektáron pusztított tűz tegnap Tapolcán a 77-es út környékén. A tűzoltók estére megfékezték a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyves erdő kapott lángra. Az oltásban 16 település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállító is csatlakozott. A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre. A tűz egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett, és lakóházak is voltak a közelben, de sikerült időben megfékezni a tűz terjedését. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a Veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya, kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra, és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem háromnapos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. A Sláger FM híreit Szendőf Poritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt végeztek a baleseti helyszíneléssel, viszont a 17-es kilométer környékén igen jelentős torlódás alakult ki, nagyjából 8 kilométeren, úgyhogy ez még érezteti hatását, kicsit lassabban oszlik a sor. Közben az 1-es számú főúton Ács határában több jármű ütközött össze, a 97-es kilométernél a két irány forgalmát jelenleg egy sávon felváltva engedik át. Az M0-áson is történt egy baleset, az M5-ös felé Nagytétény közelében a 6-os számú főút csomópontja előtt két autó karambolozott. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el egyelőre a sérült járművek, már több mint 2 kilométeres a torlódás, ami emiatt kialakult. A Dózsa-György úton is baleset nehezíti a közlekedést itt a szomszédunkban, a Kassák-Lajos utca közelében, ott is számítsanak torlódásra. Közben a Flórián téri felüljáró északi ágát is megnyitották már ugye tegnap, vagy tegnap előtt, úgyhogy lehet most már zavartalanul közlekedni, vagy majdnem zavartalanul közlekedni a környéken, bár a Flórián téren és környékén még egyelőre kisebb korlátozásokra számítani lehet a következő hetekben. Mi pedig számítunk önökre, ha bármilyen más közlekedési infójuk van, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönjük!
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolor Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szőrt, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra múlt 6 perccel a Budapesti Szent István Gimnázium tanévi nyitójára készülünk, mert mindjárt kezdődik az ünnepség, közben bejött egy komplett osztály
4: idehoz. Igen, nagyon menő.
5: Konkrétan tényleg, és én pont így felmérem, tudod, hogy ki kicsoda, és látom,
2: kiből lesz modell, vagy?
5: Nem, azt még nem néztem, de hogy van egy kemény maga az osztályban, tudod? Nagyon izgalmas.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 5 perccel, és muszáj elmesélni, tehát itt van velünk egy komplett 11. osztály, és az már nagyjából itt áldogálnak 10 perc, amikor valaki végre oda mert lépni a Csabihoz, hogy készíthetnénk egy fotót önnel.
2: Csabi bácsi pedig rendelkezésre.
3: Hát, fi, ez egy borzalmas változás, hogy bácsi lehet, mert úgy nem érzem, tudod. Tehát, hogy ez
2: meg
3: csak,
2: nem is vagy olyan, mint csak
3: kívülről változik, de egyébként nagyon vicces. Azt nézem, hogy senkit nem vittek vízpartra, mert mindenki mentőautó fejér. Tehát, hogy nem van.
1: Ők egy matekos osztály, lehet, hogy matematikát. Ide lögtek nekünk egy szószólót Frederik személyében.
2: Szevasz. Hello, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
2: Te magadtól jöttél, vagy tényleg lögtek?
1: A többiek?
4: Nem, a tanárnő ide lökött.
2: Nem. Hogy volt hívják a tanárnőt?
4: Kelemen tanárnő, Kelemen Gabriel.
2: Kelemen Gabrielt szeretjük ezért, ugye, hogy ide lökött?
4: Persze, a legjobb a fő valami.
2: Na hát ennyi.
1: Hát itt áll mögötted, mert...
3: Mi tanít a...
4: Németet.
3: Hát akkor kösd fel a gagyádat a derdidászból. Ugye, és milyen ezeket a kellemetlen klisé kérdéseket szerettem. Milyen volt a nyár, gyerekek?
4: Hát a nyár az nagyon rövid volt, mert mindig az, természetesen.
3: Igen. De jó visszajönni? Tehát, hogy hiányzott az iskola, meg az osztálytársaid, vagy úgy voltál, hogy még 9 hónap nem hittem el.
4: Hát igazából nem volt olyan rossz. Szóval visszajönni ebbe a közegbe szerintem nem olyan rossz érzés, legalábbis nekem, meg az én baráti társaságom nem olyan, aki kimozdul nagyon a házba, szóval nem nagyon találkoztunk így.
2: De mi mit csináltok akkor? Nem mozdultok ki a házból. Gépen keresztül beszélgettek, vagy játékban?
1: A geek generáció,
4: az,
1: tudod.
4: Igen, mi elég kockák vagyunk.
2: Jó,
4: kockák.
1: Mondom. És figyelj, pedig nem látszik, hogy matekos
2: vagy. De mit csinál egy kocka akkor?
3: Hát mit nem mozdul ki a házból,
2: Petra? De mit csinál a házban, érted, egy kocka?
4: Hát én leginkább videójátékozok, programozok.
2: Programozok? De, menő.
3: De figyelj, köszönöm. Most én nézem az osztálynak a dinamikáját, és látom, hogy van egy kemény mag az osztályban.
1: Mutass oda, melyikükre gondolsz ott fönt?
3: Ők a kemény mag.
1: Akik ott szemmel tartják az egész.
2: Rágózik, nézd meg.
3: Ahol van rágózás, ahol nem veszi föl a nyakkendőt, alattesen majd a végén veszem föl, most mire legyen rajta, folyt. Szóval, hogy van egy ilyen kemény mag, te a kemény mag vagy, Frederik?
4: Nem.
3: Te a kocka
2: vagy. Nem a kocka.
4: Ott a baráti társaság.
3: Hát igen, gondoltam. Similis gaudet, hogy a latint is elővegyük a mai anyagban.
2: Már most programozol, mit akarsz csinálni mondjuk 5 év múlva?
4: Azt még nem döntöttem el, de valami informatikai irány.
3: Gondoltam.
1: És többiek mennyire tudják egyébként? Tehát, hogy a korosztályodban, mit, amikor dumáltok róla, mindenki tudja, hogy nagyjából merre akar tovább indulni majd?
4: Hát szerintem több olyan ember van, aki igen, mint nem. Aha. Így a faktoknál eléggé látszódik.
3: És milyenek a lányok? Kezdete. Mert látom, hogy nem sok lány, 23 fiú, és hány lány van?
4: 10.
3: 10.
4: Igen, hát...
3: Hát akkor tudnak a lányok.
2: Ott vannak, hátul a lányok, nézni.
1: Hát kint az udvaron már próbálnak, a himnuszt énekelték az előbb az énekkarral.
2: Ja.
1: Mert 8:30-kor ugye kezdődik a tanévító ünnepé.
3: Megőrülsz, megvadulsz. Te is akkor, és így jó az osztályközösségetek?
4: Vagy én azt inkább, mondanám, hogy igen.
3: Te azt mondod, ugye, Frederik, én kocka vagyok, ülök a szobában, informatikus leszek, és a többiek. Van egy ilyen átjárás?
4: Hát ők nagyon kimozdulóbbak. Szóval, hogy ők mennek ugye ide-oda egymással, szerintem nyáron is biztos sokat találkoztak.
1: Igen, bólogatnak. Aha.
3: Igen?
2: Kérdezzük már meg, hogy merre jártak, Csabi. Várján, azok, akik mászkálgatnak, hogy ők mit csináltak, nem kockultak.
1: Frederik, van még suli rádió közben?
3: Csak üdvözlöm akkor a gimnáziumban. Nem kell bemutatkozni,
4: de akkor
3: ti vagytok a kockák.
4: Néhány napon.
1: Na, közben oda ment a kemény maghoz.
3: A kemény meg is.
1: Nem halljuk a mikrofonját.
5: Mindenféle koncertek, fesztiválok, amit csak el lehet képzelni.
3: És hol voltál fesztiválozni, mondjuk strand?
5: Például.
3: Sziget?
5: Ott nem voltam.
3: De akkor mondd el, most ne kelljen már kihúznom belőled. Sport, kapcsolat, hagyomány.
5: E-fotton
3: voltál.
2: Figyelj, és milyen zenét hallgattok? Milyen zenét hallgatsz? Mi a kedvenced?
3: Na, nem azt, amit te mutyált, ezek fiatalok.
2: Én arra vagyok kíváncsi, hogy a fiatalok mit hallgatnak.
3: Na, milyen zenét hallgat?
6: Dash, Azaria, ilyenek, magyar, okay. Ilyen fák.
1: Aha.
3: Csak magyarokat?
7: Hát külföldeket is, de magyar.
3: Jaj, ja, nézzük a kemény, vagy a kockákat is. Nézzük. Ti vagytok a kockák?
7: Te vagy a kockák.
3: És te milyen zenét hallgat?
7: Hát ilyen metallikát szoktam hallgatni.
2: Metallikát, az menő.
3: Tehát akkor, hogyha nem ezt kell fölvenned, akkor mibe vagy?
7: Hát nem tudom, rövid nadrág, akár Metallica, ez a Metallica. Polo, és ilyen.
2: És headbangelsz közben. Miközben metalikát
8: magad. Rock, metal, country, jazz.
2: Wow.
1: Wow, milyen sokszínű.
2: Az igen.
3: Milyen kultúrás a fiad. Na hát ilyenek a kockák. Várjál, most a kemény mag maradja. Várjál, levágódom. Na nézzük akkor kemény magot.
7: Most, hogy hol jártunk? Vagy?
3: Mert ugye te gyúrós vagy, látom, ugye? Igen.
2: Időnként.
3: És akkor hol jártatok? Mi volt a nyáron? Voltál a fesztivál?
7: Romkerbe voltunk, Dopaminba, Sziget Fesztivál.
3: Dik gyerekek! És akkor már lecsúszott egy-két mókus víz?
7: Egy-kettő.
3: Te vagy az egyik kemény mag, ugye? Tehát látom itt az osztályban, hogy te nagyon oda teszed magad. Te merre voltál?
7: Én is voltam velük a Dopaminba, meg mindenfelé, rakparton.
2: No.
7: Pontonon is. Hát az rakparton.
3: Pontonon is voltam. Hát, de engem már nem engednek be. És, és így együtt mozogtok?
8: Hát én külön voltam. Voltam plázson, Fezenfesten. Én is voltam Pontonon.
3: Szigeten volt valaki?
7: Mi voltunk. Voltunk a Szigeten.
2: És kit néztetek
7: igen,
2: meg, ki miatt
7: is.
2: Mentetek?
7: Nagyon jó volt. Vini, Bruno, és
3: ennyi. Már fogalma sincs. Jó van, te megcsináltad magad a Szigeten, bár menjünk a lányokhoz, nézzük el. Na és ti merre volt? Sziasztok! Na és milyen ennyi kanikkal egy osztályban, ne vieske.
9: Igen, mi a kérdés?
3: Az a kérdés, hogy milyen így az osztályban hangulat, ugye mégis csak tizen vagytok.
9: Hát nagyon ilyen összetartó, jó fejek az emberek, még így a kemény mag is.
3: És Sziget, vagy valami fesztivál? Te akarsz beszélni, várjál, hogy...
9: Hát mi olyanon nem voltunk.
3: És miért nem voltál? Mert látom, hogy te neked ez egy kicsit, nem annyira. Nekem annyira gáz, annyira cringe, ez annyira cringe. Tényleg mondjatok nekem majd ilyen tudod, ilyen kifejezéseket.
9: Hát mi házi bulikba mehetünk, főleg.
3: Ennyi?
9: Aha, meg ott hallgattunk zenét.
3: Átmentetek, kifestettétek egymás körmét, nézzél, hát jó. És nálatok?
9: Hát én is kb. Házi bulikból voltam,
3: de sem. Semmi buli, semmi? Hát nézd meg, hát ezek mentek, érted? A Pontontól kezdve meg voltak őrülve, vadulva, ti sehol. Na, ki az, aki vállalja, hogy mond nekem olyan kifejezéseket, amiket én már nem fogok érteni, de ti használjátok? Mondjuk egy fit check-out, tudod, ilyen, mit tudom, meröhögjé. Figyelj, amiket így hallok a TikTokon, és nézi, hú, a bácsi már nem érted. Na, megy egy pár ilyen? Kifogok a szemüvegessel, gyere csak velem. Oda te, oda leülsz, és kapul. Pityu. Frederik föláll.
1: Frederik, nem voltál bulizni, úgyhogy nem maradhatsz a bácsinál, tudod?
3: Add át a helyet, és most elkapjuk, hogy mondjál olyan kifejezéseket, amit a tanárai nem értenek, és így tudtok.
2: Na, erre kíváncsi leszek. Szia!
1: Egy keresztövet hadd kérjük azért.
10: Pityu vagyok.
2: Hello, Pityu.
1: Itt a Pityu.
3: Elnézést, úgy nézzétek az Olit, hogy ő egy véndiák.
2: Mindjárt
1: öreg diák, te!
3: Úgy nézzétek, hogy 29 év múlva pont ilyenek lesznek. Nem akarok Pityu, elkeseríteni senki. Jó, várjál.
2: Beszélj a másikba.
3: Na?
1: Mondjuk. Mit szeretnél csak?
3: Arra gondoltam, tudod, hogy vannak ezek a nagyon jó kis fiatalos kifejezések.
2: Amit
3: tudod,
2: mondjuk nem értenek a szüleim,
3: tudod,
2: vagy a tanáraim.
3: Angolból veszünk át.
10: Mondjuk ez alap... Helna.
2: Helna?
3: Igen, megizé.
1: Várjál,
3: az a gágyi, az ghostingolt, vagy hogy ghostolt engem, tudod, ilyenek. Így hallom, és azt se tudom, mi van.
2: Mi a Helna? Mit jelent?
10: Nem.
2: Ja nem. Ja, hogy nem. Aha, oké. Mondasz még egyet?
10: Helje.
2: Helje. Az pedig...
3: Figyelj,
1: ez neki röhög.
2: Helna, helje, oké. Bácsik meg a nénit nem értik.
3: A néni már egy szót nem értek.
2: A néni már semmit.
1: Azt viszont tudja, hogy nem érkeztünk üres kézzel.
2: Így van, mert hogy hoztunk nektek 60 ezer forint értékben ajándékot, 20 ezer forint értékű ajándékutalvány a Köki Bevásárlóközpont Pepco üzlete jóvoltából, egy bevásárló kosár pölöskei szörpökkel megtöltve 20 ezer forint értékben, a pölöskei szörpök gyártójának köszönhetően is egy 20 ezer forint értékű iskola kezdési csomag a Kolor Nyomda jóvoltából, és ebből kettőt adunk.
1: Igen, mert ez egy megduplázzuk, legyen ez kétszer.
3: Ez milyen nagy ajándék 40 diáknak, ne?
1: Hát majd szétdobják.
2: Mindenki
3: kap egy ceruzát.
1: És figyeljetek, nem akarok ünnepről tudni, 10 perc múlva kezdődik az ünnepség, úgyhogy titeket is várlak.
3: Én kitartást kívánok, mert nagyon, ez a legizgalmasabb része. Kedves diákok. elindul a tanév.
1: Ennyi.
3: És majd lesznek ilyen izgalmas beszédek, Zoli is fog beszélni, megkapjátok.
1: Köszönjük, hogy jöttetek!
2: Köszi! Sziasztok!
3: Legyetek, és tényleg jó iskola kezdést,
1: meg
3: és
1: jó
3: kitartást.
1: Évet. Ja.
3: És nem kötelező ide járni, aki nem veszi komolyan.
1: Ez a Sláger reggel, 8:30 lesz, 10 perc múlva.

0: Ez a Sláger reggel.
1: A Budapesti Szent István gimnáziumból 8:30 előtt 5 perccel, és a tanévnyitó kezdete előtt 5 perccel, és meglepő fordulat, mert hogy Kuka MC ül itt velük.
2: Yeah!
1: Szerintem te nem ide jársz.
2: De öreg diák még lehetsz. Ide jártál?
3: Nem, a büfés vagyok, csak hoztam az új ropi készletet.
2: De jó fej vagy, köszönjük, az előzőben úgyis elfogyott.
3: Ide jár a gyermek, képzeljétek, én a büszke szülő vagyok, én most az oldal leszek.
1: Igen,
3: büszke szülő, hogy végre iskolába járnak újra a gyerekek.
4: Te is, és hogy esett a választás a Szent István gimnáziumra?
3: Ezt ő maga döntötte el a felvételi pontjai alapján, hogy ő úgy megcélozta, hogy a Szent István, ugye a nyílt napon, mikor voltunk, akkor neki ez tetszett, szimpatikus volt, működött a kémia, és akkor egy picikét úgy érezte, hogy föl kell kötni a gatyát ahhoz, hogyha ide szeretne kerülni, és ő megírta a 90 pontosra az írásbelit, utána a szóbelinit brillírozott, úgyhogy alanyi jogon bejutott ide, és büszkeség van.
2: Mennyi idős ő most?
3: Ő most, ugye ezt mindig nehéz elmondani, ezt már mondtam telefonban, hogy ő most 11-es, de az én időszámításom szerint ő harmadikos
1: gimnáziumos. Hú, ezt én tudom megszokni, olyan fura ez a...
4: Hát én nekem is a harmadikos értem.
3: És miért nem visszük tovább, hogy akkor az egyetemista, ő meg már a 13-os, 14-es?
4: Nem, ha 10... Jaj, tényleg...
1: Nekem a kiszámoltak, hogy én ma 42-es vagyok.
3: Na, például.
2: Hát úgy, hogy mit szeretne majd az István után?
3: Igen, évzárót szeretne nagyon gyorsan.
2: Már most az évnyitón tudja, hogy legyen évzáró.
3: Persze, még nem tudjuk, még tapogatózunk. Aha. Meg
4: hát úgy... valószínűleg sejtbiológiával szeretne
2: mi, honnan tudom?
3: Egyébként a biológia az közel áll, tehát biológia fakultációt vett föl idénre magának, úgyhogy
2: egy jó sebész még lehet belőle, még bármi. Volt itt ma már egy kis programozónk, úgyhogy 11.
4: Hát de még az is lehet, érted, hogy ő is DJ lesz, érted?
2: DJ.
4: A gyerek.
3: Nem kívánunk neki ilyen
2: rosszat.
3: Egyébként pont azt akartam mondani, hogy rossz osztályt kérdeztetek az előbb. Hát hogy lehet ilyet csinálni, hogy egyikőjük sem mondta az Animal Kennedy-ben azt, hogy kedvenc zenekaraként.
2: Hát ez
3: azért, na hát.
2: Érted, a Dash, meg az Azari, az levert titeket.
1: És bocsánat, csak még mielőtt lelépnék, mert nekem mindjárt jelentésem van a színpadon, még egy kedves vendég érkezett.
4: Olyan nagy kép ez az Oli ma, hogy
3: le kell lépnem.
4: Jelenése van.
3: Azt hiszi, hogy egy nagyobb színpadra megy. De hát, mindegy.
2: Itt van velünk Verebes Linda.
1: Hadd mutassam, Verebes Linda a színművésznőt.
5: Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt kívánok, sziasztok.
2: Ti nagyjából egy időben jártatok az Olival ide?
5: Nem, szerintem én idősebb vagyok nálad. Én 98-ban érettségiztem.
1: Hát én 97-ben. Igen, egy év a különbség. De egyszer volt közös munkánk például. Volt egy vetélkedő.
4: De lehet, hogy egyszer húzogattad a haját, nem? És csak már nem emlékszel, Zoli.
5: Ő biztos jobban emlékszik rá, mert az ember jobban a felsőbb évfolyamokat jobban ismeri. Volt egy közös vetélkedő, én nekem ez nem kimaradt.
1: Közös vetélkedő, Antal Imre vezette és verset. Valamit felolvastál ott, vagy valamit mondtál, és ez valamelyik játékhoz vagy feladathoz kapcsolódott.
5: Na akkor én már akkor nagyon készültem színésznek, úgyhogy nem én vagyok a Szent István gimnázium legjobb reklámja, mint Reál gimnázium, de...
1: A milyen kis rendítens osztály volt már, hogy többen mentek olyan irányba, aminek semmi köze a matekhoz.
4: De milyen emléked van egyébként a suliról? Tehát, hogy itt szerettél ide, most őszintén, akkor szerettél ide járni, jó volt, vagy úgy volt, csak legyünk túl ezen?
5: Nagyon szerettem ide járni, nagyon jó osztályunk volt. Renitens osztály, szerintem híresen renitens osztály. Voltak olyan emlékeim, hogy éreztem, hogy én nem vagyok ide való, vagy nem biztos, hogy lehet, hogy egy drámatagozatra kellett volna mennem. Próbáltak akadályokat gördíteni elém, de nagyon szerettem, és főleg az osztály miatt. És mai napig összetart az osztály, meg mai napig találkozunk az osztálytársakkal.
4: Tényleg azt szokták mondani, tudod, hogy a gimnázium évek határozzák meg például nagyon sok emberi kapcsolatot hosszú távon. Tehát nem az általános iskola, nem is az egyetem, hanem pont ez a gimnáziumi időszak, ami a legmagyar. De Zoli lelépett.
2: Lelépett, igen. Úgyhogy átveheted majd mindjárt a safétát.
4: Hát mindjárt át is veszem, érted.
3: De te nem szoktál sokat beszélni, úgyhogy ez jó.
4: Nem, velem nincs ilyen probléma.
2: Linda, volt kedvenc tanárod?
5: Volt kedvenc tanárom, Kovács Ilona, az irodalom tanárnő, aki szerintem egy elképesztő tanárnő volt. Nagyon szerettük egymást, és azért volt elképesztő, mert még magyarban, irodalomból imádtuk egymást, és tényleg kitűnő voltam. Addig a németet is ő tanította, amiből viszont pocsék, a Willkommeni Leipzignél megállt a tudásom, és abból pedig hármas voltam, és hogy egy annyira reálisan osztályozott, hogy annak ellenére, hogy szerintem az egyik kedvenc diákja voltam, a németnél ő is érezte, hogy ott
2: ezek a lényosságok. Mi az a mondat, ami azonnal leszetek bejut, hogyha a sulira gondoltak, és a tanáritok mondták, mert ugye Csabi pont ezt vetette
4: MC ma fel. MC Kukának semmi.
3: Dehogy nem, örülök, hogy a gyerek ide jár. Mi jusson eszembe? Egyébként nagyon, tehát egy ilyen nagyon-nagyon közösségkovácsoló iskola. Tehát ez jó látni és hallani, és megtapasztalni szülőként is, hogy a gyerekek tényleg abba az irányba terelik, hogy egy ilyen jó közösségnek a része legyen.
5: Nekem egy meghatározó mondat jut eszembe, az a verebes magának van agya kérdés, amit a Maklári tanárnő, a fizika tanárnő tett föl. 2 évig igazából ő volt az én horror tanárnőm, akitől rettegtem, és fizikából borzalmas voltam, tehát a 2-esig jutottam, ami nagyon kellett figyelni, mert itt nem lehetett lecsúszni az átlagnak. És amikor a matekot átvette 3-ban, a matekot is ő tanított nekünk, amiből viszont viszonylag jó voltam, akkor ez volt az első dolgozat után a kérdése, hogy verebes magának van agya.
4: De látját, tehát, hogy akkor ugye milyen természetesek voltak.
2: Igen, ezek a mondatok.
4: Tehát így. Ezek az abuzáló mondatok, akkor annyira, nem? Az
2: igen,
4: életünk
2: ezeket megkaptuk.
4: Fő se tűnt, tehát, hogy így otthon is az volt, hogy én nem tudom belőled, mi lesz, de hát olyan hülye vagy.
3: Ja, hát nálunk is elhangzott ez a feleségnek, ne. Jó leszel. Ne. Tehát ezt mondták így a lányoknak, de volt ilyen földrajztanár.
4: Nem, hogy ezek teljesen normális. Tehát, hogy az volt a legkedvesebb, hogy nem kötelező ilyen. A Dekár, hogy ez már nincs, úgy mondtam volna most ennek a 30 diáknak egy pár ilyen. Ezzel a kis bajusszal én nem tudom, mi lesz veled az életben, tudod, egy pár ilyet, tudod, előttem volna. Mit akar, valamit akar, minden.
2: Addig kérdezhetek, Linda.
4: Nyugodtan.
2: Linda, neked ugye fontos, hogy te is segíts a diákoknak, drámapedagógiával.
5: Igen, hát nem annyira drámapedagógia, inkább színjátszás. Aha. És ugye nekem logopédus diplomám van, és van egy beszédiskolám, tulajdonképpen beszéd és színjátszó iskolám, úgyhogy pontosan azért, mert azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélnek a gyerekek, meg nagyon nem, nincs erre, hát akár itt a Szent István gimnáziumban is, nyilván itt nem volt erre hangsúly fektetve, hogy hogyan tudnak megszólalni a későbbiekben, és nagyon-nagyon nagy hiányosság szerintem, és nagyon sokan szeretnének fejlődni ezen a területen.
4: De például ugye ez egy reál gimnázium, ugye, ahol matematika szakos, meg ilyen fakult porzalom, de hogy értelme kell, nagyon kell, fontos, de hogy milyen volt ugye egy olyan embernek, aki egy humán beállítottságú, aki utána színművészettel, logopédiával, beszédtechnikával foglalkozik, kommunikációval, milyen volt egy ilyen iskolába járni, hogyha hallottuk, hogy itt mondta a Frederik is, mi vagyunk a kockák.
2: Igen.
4: Szóval, hogy
2: igen.
4: Ez így milyen volt nekem?
5: Nem éreztem, hogy kilógnék, de valószínűleg azért, mert meg volt a saját kis közegem. Elfogadták tulajdonképpen azt, hogy én másfelé megyek. Igaz, hogy a 12-ben volt egy ilyen kis incidensem, hogy meglátta az akkori életem első szerelme, 18 évesen életem első szerelme, meg egy szájra pusztítottunk egymásnak a folyosón, és ezt meglátta az akkori igazgatónő, bizony.
2: Na akkor még ebből dráma volt.
4: Ennek ma se örülnék,
5: ma se, ugye?
4: Lennék az igazgató.
5: És akkor behívta a szüleinket, hogy ez egy fertő tulajdonképpen, és az én anyukámnak csak elmondta, hogy hát ez a viselkedés nem idevaló. A páromnak viszont az anyukájának azt mondta, hogy hát azért ugye az Andris az egy rendes fiú, ő mérnöknek készül,
2: felezel,
5: aki színésznőnek.
2: Hát igen,
5: és azért ebben elég sok minden volt, igen, hogy szóval azért megvoltak az előítéletek, hogy nyilván én nem vagyok egy megbízható lány, de
2: az
5: voltam.
2: Színésznőcske? Igen, még ez volt.
4: Nem akarja egy
2: kis színésznőcskével. Nagyon köszönjük, hogy jöttetek.
4: De igaza volt.
3: Csúnya.
2: Hamarosan Mautner Zsófi érkezik hozzánk, köszönjük nektek.
5: Köszönjük.
3: Szépen. Megyek az én nyitóra, Zolit.
4: Fussál a beszédről, ne maradj le.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
1: Lehet, hogy cserélgetném, meg még be is ragasztanám.
4: Meg akarjuk nézni?
3: Nézzük bontsuk meg, ki. Bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
1: 17. Ez egy farkas, nem?
4: Az egy farkas.
1: Asztal.
3: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
1: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
6: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
7: Mit csinálsz, Anna?
6: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
7: Megint felújítás?
6: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
7: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon és vegye át akár most.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet 49.025 milliárd forintos kiadással, 41.915 milliárd forintos bevétellel és 7.110 milliárd forintos hiánnyal számol. A GDP arányos hiánycél 3,7-ről 7,5%-ra emelkedett, miközben az államadósság 74,6-ról 77,5%-ra nőhet. A kormány az idei gazdasági növekedést a korábban várt 4,1 helyett 2%-ra becsüli. A módosítás egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehozna az asszály és az energiaválság kezelésére. A javaslat szerint a már elfogadott intézkedések 400 milliárd forinttal javítják az egyenleget, további 300 milliárdos megtakarítás pedig a kiadások felülvizsgálatától várnak. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben az Egészségügyi Minisztériumhoz érkezett bejelentés alapján. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a vizsgálat már a múlt héten nem a sajtóhírek hatására kezdődött, Az intézet vezetéséről egyelőre nem született döntés. Dank Magdolna főigazgató arról biztosította a minisztert, hogy az intézmény minden szükséges információt átad a vizsgálóknak. Sajtóinformációk szerint súlyos összeférhetetlenségi ügyek, az állami és magánegészségügy közötti átláthatatlan kapcsolódások vannak már régóta a kórházban. A vizsgálat egy fiatal beteg kezelése nyomán indult, aki csaknem 3 millió forintot fizetett ki magánellátásban, miután kezelőorvosa rendre a magánszektor felé terelte a folyamatokat. A társza az eljárás lezárulta után tájékoztatja a nyilvánosságot az eredményekről és az esetleges intézkedésekről. Az iskola kezdéshez igazodva, mától ismét a tanítási időszak sűrűbb menetrendje szerint közlekednek a budapesti járatok. Az egyes villamos a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként indul. Gyakrabban jár a 187-es autóbusz Kelenföld és Kamaraerdő között, és változik a 87 A reggeli menetrendje is. A budai vár felé közlekedő 216-os busz munkanapokon reggel 8 és 10 óra között 10 percenként indul, nagyobb kapacitású járművekkel. Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfő délután, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Azt írták, augusztus utolsó napján nyáriasan meleg volt. Budapest-Újpest meteorológiai állomáson 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord. A korábbi rekord 35,6 fok volt, amit szintén Budapest-Újpest állomáson mértek még 2015-ben.
11: Másik, itt most vagyok, köszöntem, szeretettel, igen, érezzem, hogy csüket vagyok, köszöntelek sok szeretettel. Ugye a Szent István gimnáziumból jelentkezünk, és egy pupos időjárást akarok gyorsan nektek ledarálni. Az történik, hogy kedden is nagyon sok napsütésre számíthatunk, felhőkre is számíthatunk, de csapadék nem lesz. Hajnalban 20 fok volt, az annak már takar, délután akár 27 fok is lehet a hőmérséklet. Ami nagyon fontos, ugye rengeteg az allergiásunk, ugye ezért egy pollen jelentés el kell jönnöm, ugye Petrának is néha ilyen fátyolós a tekintete, ami előfordulhat a pázsifűtől, ami meg alacsony, mástól is fátyolós a tekintete, csalánfélék közepes, libatopfélék alacsony, viszont a parlagfű Petra magas jelenleg, és a gombák is közepes állapotban vannak jelenleg az allergiát tekintve, úgyhogy ezt követően muszáj lesz közlekednünk, hogy vannak a dugók, valószínűleg nem, mert megoldották a budapesti közlekedést.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
14: Sajnos vannak dugók, Csabi, sőt, baleset is. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Maglódi úton, a Gitár utcánál. Aztán lassú a haladás a 10-es főúton befelé a város határtól, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, illetve a Szélkálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton, a Szent István parttól délre, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton is. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecsedi út előtt, valamint a Soroksári úton befelé a Hentes utcától és még a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, amit nem mondtam, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönjük!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Drága aranyhallgató, és akkor innen folytatjuk a Szent István gimnáziumból. Zoltánt elengedtük, mert ugye ő az évnyitó már, kezdetek el, hogy jött egy nagyon szép bordonyak kendőbe, de levetették róla. Igen. És az iskolának a hivatalos. A hivatalos.
2: Felvette végül?
1: Hát mert remélem.
2: Most mi legyen?
1: Meg itt volt, tudod, itt voltak a renitens lurkok, aki jöndik, tesai, nem veszem föl, már csak akkor, amikor már kint vagyunk útbanon, és az egyik srác nem vette föl, de mert ő is olyan keménykedő volt. De innen folytatjuk, mert pontosan azt néztem, hogy itt van velünk már Mauchner Zsófi,
3: jó
1: ugye,
3: jó reggelt!
1: És ugye pont azt néztem, hogy ki van írva, ha bemész a büfébe, ki van írva, hogy valami ilyesmi, hogy a superfood, meg egészséges táplálkozás, meg a magok, meg a cukor, meg a só, fantasztikus Dunkin' Donuts-ek, tudod, fánkok vannak, csokis, croissant, minden, hogy egyébként, ha valaki nagyon tápláléktudatos, akkor mit hozzon a suliba, mit készítsen, otthon mit kér. Tudod, nekem drága édesanyám mindig csinálta a szendvicseket, és nálunk voltak intézetisek, és akkor mindig nekik is csinált.
2: Ja,
1: nem pluszba. De hogy egyébként... Hogy látod ezt?
3: Figyeljetek, olyan vicces, ahogy bejöttem a gimibe, egyébként megcsapott teljesen ez a vibe és ez a hangulat, fantasztikus az egésznek a légköre. Én átmentem 14 évesbe rögtön.
1: És láttuk a kis Zsófit, ahogy szorong. Úr, is elkezdődni.
3: Jaja, tudod, mindig egy ilyen szorong volt.
2: Csillogó szemmel jött. De jó, így jött ma reggel Zsófi.
3: Bejöttem a főbejáraton, jobbra a stúdió, balra a büfé, természetesen azonnal balra indultam, gondoltam, hogy egy ilyen tanulmányt folytatok, hogy manapság hogy néz ki a büfé. Hát arról kell tudósítanom, hogy valóban, amit mondasz, Cilla, hogy ezek a szép rajzok, amiket egyébként a gyerekek csináltak, hogy az okostányér, hogy áll össze, mennyi, nem tudom, fehérjek, gabona, ez a neve, tudod, okostányér, ami alapján nagyjából össze lehet rakni, hogy akkor milyen arányban legyen benne a zöldség, gyümölcs, gabona, fehérje, stb. Na, ezek ott ki vannak rakva, ugye a falon, és egyébként a büfében megvásárolhatod a fánkot, a kakaós, a meleg szendvicset, és megkérdeztem egyébként a büfés hölgyet, nagyon jó kis hangulatos büfé, megkérdeztem, hogy mi a bestseller, és hogy manapság miket vesznek a gyerekek. Hát pontosan ugyanazt, amit egyébként 30 évvel ezelőtt. Szendvics, nem mondjuk pizza akkor nem volt, hogy meleg szendvics, kakaós csiga, ezeket. Néztem, hogy mi az, ami a mi időnkben még nem volt. Hát amit felfedeztem, az például ezek a dobozos rámenek, ezek az instant rámen levesek, ugye az nagyon divatos, mint minden ilyen ázsiai dolog. Abból van, és azt eszik is. És akkor azt mondta még a büfés hölgy, hogy egyébként elég sokan hoznak magukkal dobozos házi kosztot, és akkor azt leülnek, megmelegítik a mikróban, tehát ez is van.
1: De egyébként most pont azon gondolkodtam, hogyha ott vannak, csak így a gyerek fejjel, tudod, a szülők, főleg ugye most ugye ezek a modern szülők, ugye ne adjál cukrot, felpörök, tudod, ilyenek, ilyen felkiáltások vannak. Nem, nagyon sok zöldséget kell a kicsinek enni, szóval ebben nő föl a gyerek, tehát beszabadul, érted, az iskola büfébe, és mondjuk azt látná, hogy szójaszósz van, meg mit tudom én, igen, van humusz nálunk, és Adamé babot is lehet,

0: Donnára egyáltalán úgy vittem-e valamit, vagy, tehát nem rémlik semmilyen karakteres, hogy akkor már apukám akkor is, mit tudom én, békönbe tekert gombát, nem tudom, mivel adott igen. volna, amivel ott beégtem volna, de nem. Tehát én
1: igen, és biocékla levetítjük én is. Állandóan anyám ledarálta a fülét, és azzal engedett.
2: Tényleg, az egy időben divat volt.
0: Úgyhogy most el is bizonytalanodtam.
1: De bocs, én vagyok a főnök. Nem, de hogy ilyen nagyon érdekes, hogy például én azt tudom neked megmondani általános iskola büfébe, hogy mi az, amit végképp megutáltam a menzának köszönhetően. Az egyik a kávé volt. Amit
0: de miért már akkor kávéztál?
1: Az iskolai kávé, tudod, sose látott kávét, ilyen cikória kávé vagy mi volt.
2: A gyerek kávé, tudod, amit kapja. Fú, az nagyon rossz volt.
1: És ez valami bűrosz volt, tehát én a szagát se bírom. A másik nagyon ilyen szignifikáns étel, amit megutáltam, az a gyümölcsleves. Valamiért.
2: Az tényleg, egyszerűen... én ezt imádtam, nagyon jól csináltak.
1: Hú, én azt nem bírtam, és akkor amit meg megszerettem az iskolába, az a grízes tészta.
2: Yeah.
1: Nem emlékeztek, hogy mindig volt grízes tészta. Az barackot nem látott, csak ilyen zselatint. De hogy az mindig volt, tudod. Arra emlékszem, hogy megszerettem.
0: Most egyébként azt hiszem, hogy itt a Szent István gimiben, mert nekem a férjem nagyfia ide járt egyébként, úgyhogy sokszor de már egyetemista, igen, ő már az orvosi egyetemre jár, mert hogy innen egyébként a gyereke 90%-a jó egyetemre megy.
1: Szülői nagyon integethet. Várjál a Kriszta néni, sziasztok, puszi.
0: Nem, ő már kirepült, van az egyetemre jár. És úgy emlékszem, most nem akarok hülyeséget mondani, úgy emlékszem, hogy talán itt a menzán, itt is átálltak már erre a svédasztalos, büféasztalos, úgynevezett szabadszedéses menzára, amivel ugye mostanában próbálkoznak, és nagyon sikeres, tehát nem a menzás, nem a konyhás néni adja ki a puff adagokat, grízes tésztában, hanem a gyerekek maguknak szedhetnek, és ezáltal ugye kevesebb maradék, kevesebb a pazarlás, megtanulja a gyerek, hogy milyen mennyiséget eszik, választhat, aki akar, vagy tudatosabban dönt, azt tud egy egészségesebb dolgot választani, aki nem tudom, érted, egy 14-18 éves kamasz fiú, aki mondjuk még sportol is, az teljesen más mennyiséget eszik, az megeszik, ez 5 adag, nem tudom, húst, meg tésztát, mint mondjuk egy lány, szóval...
2: Mit hoztál nekünk?
0: Na, és akkor mutatom, hát kicsit el is bizonytalanodtam, most, hogy itt láttam a meleg szendvics hamburger vonalat, én egy ilyen nagyon változatos és színes dobozt, ilyen bentó boxot hoztam, mert szerintem az nagyon, én úgy képzelem, hogy annak örülnék, hogyha sok szép dolog lenne egy ilyen dobozkában, hogy van benne zöldséggyümölcs, van benne csoki, van benne mogyoró, van benne mini fasírt, és van benne egy ilyen ázsiai tojástekercs, amit egyébként 2 perc megcsinálni, és miután a mostani gyerekek egyébként szeretnek főzni, imádják az ázsiai konyhát, tehát hogy lehet, hogy ebbe be lehet őket vonni.
1: Jó, én azt amondó vagyok, hogy ezt a dobozt árazzuk, betegyük oda a büfébe, és nézzük meg, hogy bárki kiviszi el, és akkor azt fogod látni, hogy egy óriás croissant-nal elrohannak a gyerekek.
2: Vagy egy
1: Dunkin Donuts. Köszönjük, Zsófi, hogy
2: is voltál. Köszönjük, Zsófi, nagyon.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolornyomda. www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pöröskei szörp, gyümölcsöt teszünk a poharadba.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rodiola Rosea speciális kivonat.

0: tabletta. A Vitangó nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
1: Vitangó. Stresszre Vitangó.
2: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
4: Ha megkeresik online vagy telefonon,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük.
4: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
4: Cilla Tours. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
4: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
4: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic egyik sztár fellépője. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Nagykanizsán. A kormányfő az országos tanévnyitó ünnepségen közölte, rövidesen ismertetik a bérrendezés ütemezését és várható kezdőidőpontját. Magyar Péter szerint az oktatásban kiszámítható életpályára van szükség, nem pedig hosszú időközönként végrehajtott egyszeri emelésekre. Hozzátette, hasonló szemléletre van szükség az egészségügyben, a honvédelemben és az államigazgatásban is. A cél, hogy ezek a pályák több munkavállaló számára vonzóvá váljanak. Traktorral ütközött a Veszprémből Győrbe tartó vonat hétfő délelőtt egy vasúti átjáróban Olaszfalu külterületén. A szerelvényen mintegy tucatnyian utaztak, a traktoron csak a vezetője tartózkodott, a balesetben nem sérült meg senki. A vonat nem tudta tovább folytatni az útját, az utasokért pótlóbuszt indítottak. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga Veszprémi erdőgazdaság területén. A Királyszállási, a Zirci és a Kaphegyi vadászterületeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Az intézkedés célja, hogy a párzási időszakban biztosítsák a gímszarvasok nyugalmát és óvják a látogatókat. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. A Bölöni, az erdélyi legenda és az Egy kutya nyerte a Veszprém Balaton Filmpiknik közönségdíját az egész estés filmek kategóriájában. Az immerzív alkotások közül a Csontvári a Fotonok nyelvén lett a közönség kedvence. A megújult rendezvény augusztus 27-e és 29-e között mintegy 4500 nézőt vonzott. Veszprém és Balatonfüred 8 helyszínén csaknem 70 filmet vetítettek, több előadásra minden jegy elkelt. Közel 50 alkotás készítői személyesen is részt vettek a fesztiválon, amelyet szakmai beszélgetések és közönségtalálkozók egészítettek ki. A Filmpiknik klasszikus alkotásokkal és külön programokkal emlékezett meg, mások mellett Latinovics Zoltánról és Tar Béláról. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic első bejelentett sztár fellépője. A brit dance-pop énekesnő július 31-én a fesztivál zárónapján ad koncertet a Balatonfelvidéki településen. A közönség olyan világslágereket hallhat tőle, mint a Groove Jet, a Get Over You vagy a Murder on the Dance Floor. A Paloznaki Jazz Picnic jövőre ünnepli 15. születésnapját, a rendezvényt július 29-e és 31-e között tartják majd. A további fellépőket később jelentik be.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Maglódi úton, a Gitár utcánál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé, a város határtól, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a Szél Kálmán tér környékén, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól délre, a Műegyetem rakparton, a Petőfi hídtól északra, valamint a Budai alsó rakparton is. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sortól, illetve a Kerepesi úton befelé, a Fogarasi út előtt, valamint az Üllői úton befelé, a Nagykörút és az Ecseri út előtt is. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és a környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési info, amit nem mondtam, kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönjük!
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolor Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szőrt gyümölcsöt teszünk a poharadba.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: Mert hát ugye innen folytatjuk, és ugye mindjárt nyitnak az iskolák, és elindul maga az évnyitó. Mi is készültünk egy rögtönzött évnyitóval, én magam fogom tartani, mint a Sláger Rádió Sláger iskolának az igazgatója. Úgyhogy figyelj.

0: Sláger reggel.
1: Továbbra is itt vagyunk a Szent István gimnáziumban. Hol vagyunk?
2: A Szent István gimnáziumban, jól mondod.
1: De az ajtósi bűre. Hol vagyunk?
2: 125. tanévet kezdjük,
1: 125. tudod. Igen, ezért vagyunk mindjárt így. Kezdődik az évnyitó. Én már olyan ideges vagyok, úgyhogy most a mi évnyitónk is perceken belül el fog kezdődni. Egy rögtönzött évnyitó indul. Kedves diákok, szülők és tantestület. Eltelt egy újabb nyár, és elindul az iskolai szezon itt, a Radu Mora gimnáziumban. A Radu Mora gimnázium mindig is egy reál gimnázium volt. Fontosak voltak nekünk a diákjaink, a szülői munkaközösség, az SMK tagok, akiket ismételten szeretettel üdvözlünk. Diákjaink kipihenték magukat, élménnyel gazdagodtak, hogy újra belevessék magukat a tanulásba. A tudás fontosságát hangsúlyoztuk mindig is. Iskolánk alapelve volt.
2: Nem, így folytos kérlek.
1: Nem folytatom.
2: Csak ennyi.
1: Csak egy ízelítőt akartam, hogy csúri diákok mit fognak most túlélni a mai
2: napon.
1: Iskola. Még a miniszterelnök úr is a Facebookon bejelentkezik.
2: És most kínai
1: nyelven moraradu gimnázium.
2: Alapítsunk szerintem egy gimnáziumot.
1: Figyelj, ez egy komoly dolog, és elhülyéskedem, pedig tudod, itt ülünk, esküszöm, itt ülünk a Szent István gimnáziumban, és így körbenézek, és ilyen félelemmel nézem. Tudás, kaland, sport, kapcsolatképek vannak körülöttünk. Figyelj. Óriási.
2: Emlékeztek még az első évnyitótokra?
1: Nekem kellett volna a Zoli.
2: De miért nem mentél? Zsófi, amikor ott a tűzönapon
3: hát
2: álltunk.
3: Hát tényleg.
2: A tűzönapon tényleg. Ugye, mindig ez volt.
1: Zsófi, így, és hárman elájulnak, tudod, akkor Kriszti néni a tornatanárnő kihúzza a hajánál fogbaltárok.
2: Ez volt, ez volt. És akkor még egy kis nylon ruháink voltak, tehát nem ilyen normális anyagok, tudod, abban álltunk végig.
1: Hát mit gondolsz, a Zoli nem a nylon nadrágját hozta el? Olyan 100% poliesterbe vonul most ott, hogy nem tud elképzelni.
2: Örüljük, hogy mi itt lehetünk a kis stúdióban.
1: Ez tényleg ezek a... Figyelj, nem is tudom, hogy meg... Tudod, azért az én időmben, akkor már gimiben nem, de még általánosban...
3: 44 évvel
2: ezelőtt. Olyan ügyesen kiszámoltátok, mint egy 3 perc 50 másodperc alatt, amíg a Miley Cyrus
1: tanszol. Tudod, itt ülünk egy reál gimnáziumban, tudod, hogy mindenki egy ilyen megfeszült, érted, zapszemse, és akkor itt ül a két humán, és rám néz a Mautner Zsófi, és azt mondja, kiszámoltad azt, hogy amikor mi kezdtük 88-ba a gimnáziumot, 44 évvel ezelőtt, és tudod, én nem vagyok jó matekból, de úgy utána számoltam már, várjál, 8 évesen már beraktak, mondom, Zsófi, az nem jó,
2: tényleg,
1: várjál, az tényleg nem jó, és elővette az összes ujját, a lábujjait, hogy várjál, hány éve volt? 30 valahánynál megálltunk.
3: Mert, az is elég drámai,
1: hát az egész.
2: De most akkor mikor kezdtétek?
3: 88, ugye a cigára tegnap volt a szülinapja, az igen. Is legyen is hamarosan lesz, egy idősek vagyunk. 88-89, mert ő évvesztes, én meg évnyertes, így. 92-ben
1: igen, éves. Mert valami, te évnyertes vagy, mert nyertél valamit?
3: Hát nem, ugye ez a pont, ez az augusztus végén, szeptember eleje. Hát ott tudod, eldönti, hogy ki az, aki hamarabb mehet, vagy később.
1: Azért, mert valószínűleg te érettebb gyerek voltál, de azt képzeld el, hogy én körülbelül, szerintem a gimnázium végéig majdnem a tornasor utolsó. Aztán a szederkény jelmél volt. Nagyon nem.
2: Pici voltál? Igen.
1: Igen, később nyúltam meg, de drága apai nagyanyám, tudod, a barónő az ilyen volt. Ilyen törpe marad az unokám, tudod. Kis szőke, pici cila voltam. Egy gyerek volt nálam kis, mert szerintem az egy született törpe volt, az Emil. És én egy picivel magasabb voltam nála, és mindig ott álltam, tudod, ezekben, ízékben, tudod, emlékszem, kisdobosként kék nyakkendőbe, és akkor úttörőként voltam, és volt sípom, azt fújtam, aztán elvették tőlem, mert túlfújtam a sípot.
2: Zsófi, te voltál kisdobos?
3: Kisdobos is, meg úttörő is, de ugye én egyébként az általános iskolai évemet Prágában, Csehországban töltöttem.
1: Ott volt a poplecsek.
3: Poplecsek és Urminek. Minden ott volt. Ami egyébként azért egy viszonylag hasonló kultúrkör, csak más figurákkal megspékelve. Egyébként Cilla, és én azt akartam kérdezni, hogy te ezekben a gimis években milyen vagy? Tehát hogy képzeljünk el, hogy egy ilyen társaság közepe, dumás, poékatató, ugyanaz volt
1: hogyne,
3: már.
1: És meséltem itt az adás elején, hogy én ugye azt az identitást vettem föl, hogy a cool, sportos, menő. Tehát, hogy nekem például híresen, hogy hívták a Backstreet Boys-nak az énekesét?
2: Nick Carter.
1: A Nick Carter frizurám volt.
2: Igen.
1: Itt középen elválasztva, volt hajam.
2: Ez igen.
1: Szoktam mesélni ismerősöknek, ezt valaha ritkító ollóval kellett vágni, hát ez nagyon rég volt.
3: Senki nem hiszi el.
1: Hát talán itt a Radu Mora gimnáziumban. Ne?
3: Itt elhisz egy bármit, elhintetsz.
2: Itt bármit mondhatsz.
1: Figyelj, egyébként tehát én voltam a sportos. Tehát azt
2: igen? Kizett,
1: de igen, tehát én például ugye én úsztam, de ugye az úszás ez egy rettentő unalmas és nem látványos sport, tudod. Tehát, hogy
2: viszont edzeni kell, mint állat.
1: Kell edzeni, de tudod, nem tudsz sportoló külsejű lenni, ha csak nem az Adidas táskáddal, és ezért én kitaláltam a teniszt. Amit tudod, egy identitás jelent, mert tenisztáskával, tenissortba szeptember, edzésre jöttem, szóval ilyen menősködtem. Tudod, ezeket így fölveszed, de annyira édes, hogy most így néztem a diákokat, hogy így tehát vannak ilyen karakterek, tehát most alakulnak ki ezek, hogy az egyik, Frederik mondta, ő kocka, akkor láttam a menőket, tudod, én próbáltam a menők között.
2: És ők úgyis beszéltek, tudod, ez a tessa, tehát hogy mentünk, hogy
1: csak ilyen lazán. Sziasztok, nem voltunk
2: pontonon,
1: voltunk, elmentünk desre, tehát hallottad, hogy ők a kemény mag. És akkor mondta, a másik ő meg úgy ült a nyonya, és mondta, hogy én a kocka vagyok. Hát mondom, gondolom, úgy látom.
2: No, hát a helyzet az, hogy hamarosan az én sulis életembe is belelátunk, mert szerettem volna, hogy az én ex-osztályfőnököm megszólal, de mondta, hogy úgy nem mer. Most volt az érettségi találkozónk.
3: És te hova jártál,
2: Petra? Nagy László gimnáziumban. Uh-huh. Én Zalaegerszegen kezdtem, akkor még egy két tannyelvűben, a Ságváriban, és aztán utána kerestünk egy olyat, mert utána költöztünk Budapestre, ahol az angol az így erős, de ment. És ott volt elég erős az angol, úgyhogy így keveredtem oda. Ja. Szóval az offőm sajnos így nem mert, lámpalázas, viszont azt az osztálytársamat fel fogjuk hívni hamarosan, aki előttem ült, és egyébként azóta nagyon jó barátom.
3: Jaj, de jó.
2: Igen.
1: Úgyhogy ja, akkor nem fog rosszakat mondani.
2: Azt de nyugodtan hogy... figyelj, mondtam, hogy bármit mondhat, mert úgyis
1: hát
2: úgy
1: kiderült, kérdezett. Kiderült, hogy ő már a gimnáziumban is a tűsarkóba kopogott ki a WC-re.
2: Igen, amikor a többiek befalóztak, nem tudtak erről lebeszélni.
1: Igen, igen. Én már akkor egy kis trotőrsarokkal rohantam mosdóba.
2: Zsófi, nagyon köszönjük.
3: Köszönöm szépen.
1: Nagyon jó, hogy
3: hallgatlak benneteket én is. Puszi.
1: Puszi, édesem.

0: Sláger reggel.
1: Szerint jobban vagy még?
2: Te egy nagyon átszellemültem. És innen folytatjuk, tudnék, most ugye Petrát fogjuk egy kicsit...
1: Rosztolni? Bár legyen.
2: Mit csinálunk?
1: Rosztolni tudod. Rosztolni.
2: Látod, tudsz te ilyeneket. Jaj, mert reméljük, hogy a barátnő nem fog osztingolni.
1: Reméljük, ugye? Hogy nem fog.
2: Mert hogy arra vagyunk, Gorcsa alá akarjuk venni ugye Petrát, hogy ő milyen volt kisdiákként, és mit működött. Úgyhogy itt van velünk?
1: Itt van velünk Szabó Rita. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Hello. Sziasztok!
1: Ugye Ritus előttem ült, tehát Csabi, azt kell tudnod, hogy a gimnáziumban a Rita előttem ült a suliban, és hát mi azért...
2: És húzkodta a haját.
1: Nem, én ültem mögötte, úgyhogy én húzkodhattam volna a haját. Ő egyébként renitens volt, tehát ő már akkor festetett hajat, amikor nem lehetett, meg minden, igen. Tehát
2: Rita!
1: Csaj volt. Én viszont nem, de nyugodtan. Csabi, tiéd a terep, bármit kérdezett.
2: És ilyen műkörmös voltál? Tehát, hogy hajfestős hát, műkörmös.
3: Igen, abszolút. Tehát lázadós. Kék szemek, fekete haj, amivel úgy néztem ki gyakorlatilag, mint a saját nagyanyám.
1: Abszolút ez jelent. Ő ezzel lázadt.
2: Ő ezzel.
3: Igen.
2: De nem voltál kiúrós.
3: Nem, abszolút nem. Ellenben azért a töri tanárunkat, Adrien nénit, nagyon jól tudtam bosszantani ezzel a kék szemmel és a fekete hajjal, ő kifejezetten nem szeretett engem emiatt, vagy ha kirigykedett, nem tudjuk, de ez így volt. Petra viszont abszolút egy ilyen mértékletességről, tehát tényleg mindig mértékletes volt, soha nem voltak ilyen szélsőségei, úgyhogy sajnos egyébként ilyen óriási nagy csintevésekről nem tudok beszámolni, mert inkább voltunk mi jó kislányok.
2: De a Petra nem volt az osztálynak, tudod, ez a bomba nője, tudod?
3: Tehát, hogy így, ez igaz, tehát, hogy ez pontosan ugye? Így van, olyannyira így van, hogy lehet, hogy már elmondta, de hogyha egy fő jellegzetességet kell mondani, akkor az egy dolog, hogy egy teljes generáció verte a szüleit iszonyatos költségekbe gyakorlatilag a katapult, a Sonax és a Buffalo cipő miatt. Na Petrániért biztos, hogy nem lehetett látni, mert
2: ő a természetes szépségből
3: vonult végig. Így van. Télen
1: ó, Csabi, kedvenc a vonulásztól, hogy... jó, hogy mondtad, Rita, kösz. Ez azóta sem
3: igen, télen se számított, hogy mekkora hó van, vagy jég van, akkor biztos, hogy magas sarkú csizmába jött. Ősszel tavasszal pedig körömcipővel.
2: Ja, így képzelem. Te is akkor ilyen, és volt a Petrának? Tudod, szokták mondani, hogy egy csúnya barátnő a legszebb smink. Volt neki ilyen a gimibe, egy csúnya barátnő?
3: Képzeld, de hogy nem. Tehát mi pont úgy, voltunk egy ilyen brigádban, ahol valahogy nagyon jól kapcsolódtunk ebbe, és mivel ugye a Petra egyébként meghatározó volt a nőiesség szempontjából, mi nagyon jól tudtunk tőle tanulni. Tehát, hogy próbáltuk elesni ezeket a kis fortélyokat, hogy ahogy ő tudja viselni akár a cipőt, akár a ruháit, és ez való igaz, hogy nem csak, hogy az osztálynak volt a nagybetűs nője, hanem szerintem gyakorlatilag az iskolának.
2: Tehát tulajdonképpen az iskolának ő volt a barna Marilyn Monroe-ja, mondta.
3: Igen, igen.
1: Na jó.
2: Mert egyre többet.
1: Nagyon jó.
2: Hagyjad, Rita, maradjál, hát ez egyre jobb.
3: Igen, viszont azt ki kell emeljem,
2: hogy ő volt maga a tudás is, nem? Tehát, hogy jól tanul.
1: Nem, igen.
3: Tehát, hogy mindemellett, hogy ő egy igazi nagybetűs nő volt, azért azt már akkor lehetett tudni, hogy nagyon jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Ugye, versenyekre járt, szép kiejtési versenyekre. Bár azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy egyébként akkor ő még ügyvédnek készült.
1: Igen.
2: És ez sok tanulás lett volna.
1: Igen, és kislány nem akar tanulni, persze.
2: A kislánynak az nem ment a magolás.
1: Az a baj, Ritus, hogy már reggel elmondta.
3: Már túl könnyű lett volna.
1: Ja, látod? Hát ennyi. Ritus, nagyon köszönöm.
2: Nagyon. Meghallhattunk, hogy bontakozik ki egy sikertörténet.
1: Na hát én nem hazudtam reggel, látod.
2: Én nem tudtam, hogy te egy ekkora bombanő voltál.
1: Nem bombanő, de hát most csajos.
2: Csajos, te voltál a gimnázium Marilyn Monroe-ja.
1: Nem, ezt te mondod.
2: Egész Zalaegerszeg a lábad előtt.
1: Ez Budapest, Nagy László gimnázium. Te.
2: Ez már Budapest?
1: Ez itt volt a fővárosban.
2: Egészen össze vagyok, zavar. És ott csattogtál a magassarkú csizmádba ki a
1: igen, de akkor kökire. Nem
2: vagy nem, az ott van Kőbányán, nem?
1: Nem. Pesterzsébetem volt.
2: Ja, elnéz, egészen össze vagyok zavarodva.
1: Semmi gond. Menjünk tovább, mit hozzá,
2: és biztos vagyok benne, hogy az építkezésen fütyültek a falik.
1: Te figyelj, erre nem emlékszem.
2: Szeló, cica! Várjatok meg itt, elmegyek kerékért.
1: Na jó,
2: volt
1: haladjunk.
2: Volt a macska fogóba. Puszi!
0: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az, hogy egyelőre 21 fokos a reggelünk, délutára is 28 fokot ígérhetek, szóval marad a kellemes napos idő, és hétvégére visszatér a 30 fok, hogyha esetleg valaki szeretne még strandolni a héten.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az M7-es autópályán Budapest felé Székesfehérvár térségében egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze, a 62-es kilométernél zárva a külső sáv. Az egyes számú főúton Bicske és Herceghalom között is baleset nehezíti a közlekedést, a 27-es kilométernél zárva a félútpálya, mindkét irányban torlódás alakult ki, és picit távolabb Ács határában szintén több jármű koccant, a 97-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva engedik át a forgalmat. Az M0-áson az M5-ös felé Nagytétény közelében a 6-os főút csomópontja előtt korábban történt baleset, a 12-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de igen komoly torlódás alakult ki, és ez csak lassan oszlik, úgyhogy még legyenek türelmesek. Közben pedig továbbra is erős a forgalom az M1-es, M7-es közös bevezetőjén az Egér úttól, a pesti alsó rakparton a Szent István parktól déli irányban, az Andrássy úton befelé az Operától, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 3:10 előtt 5 perccel jelentem örömmel, hogy Lázár Tibor igazgató úr megnyitotta a jubileumi 125. tanévnyitó.
2: Milyen volt?
1: A Szent István Gimnázium. Szerintem szép volt, jó volt.
3: Szépen beszéltél, büszkék lehetünk rád?
1: Én csak konferáltam, nekem nem kellett beszédet mondanom, viszont közben figyeltem nagyon, és például nem tudtam, hogy az Erzsébet híd tervezője Sávoly Pál is itt végzett, illetve például Müller Péter, híres Gundel Takács Gábor, velük egyébként szerettem volna beszélni, kerestem őket, a Gund éppen forgat valamilyen műsort, és nem tudta megoldani, hogy itt legyen velünk. Viszont nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a színpadon konferálhattam ugyancsak a Szent István Gimnázium öreg diákjaként, a nemzet színészét, Szacsvai Lászlót. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
5: Én is üdvözlöm a hallgatókat, meg a jelenlévőket, és már elsőre, ahogy megszólaltál, fantasztikus orgánummal rendelkezik.
1: Köszönöm szépen!
5: Ez elsőre egy meglepő.
2: Ez csak rádióban jön ki.
1: És nagy öröm volt, tehát, hogy tényleg ez nem egy ilyen, nem tudom, karótnyelt tanévnyitó volt, mert hogy meghallgattunk egy verset, de előtte meghallgattunk egy történetet. Igen. Azzal kapcsolatban, hogy hát valaki, aki a nemzet színész, és egyébként egy matekos suliból jön, nem feltétlenül volt komoly affinitása a matematikával. Ezt elszabad árulnunk a hallgatóknak?
5: Hát hogyne, hát én tulajdonképpen hetedikes koromig 4-es voltam matekból.
3: Ó.
5: És aztán kaptam egy vírusos agyhártyagyulladást, és elhaltak a matematikai sejtek.
3: Azok nekem már születésemkor.
5: Na jó, de hát ez egy olyan dolog, hogy hát nem volt egy piskóta, mert a László kórházban voltam annak idején, hát mit írhattunk akkor, talán 62-t, vagy nem tudom, mert nagyon rég volt, és a járványkórház, a László kórház, és olyan, hogy egy üvegfalak vannak, hogy a nővérek átlássanak, hogy ki van éppen rosszul, meg hát mind a két szomszéd gyerek meghalt. Na most nem tudtam olvasni, nem tudtam írni, és újra kellett járni tanulni. Hát ez piskóta a matek agysejtek elhalása, de hát szerencsére a többiből azért föltornáztam magam. Talán nem is akárhová.
1: És aztán jött az érettségi, ami nagyon sajátosan alakult.
5: Na, hát igen, az érettségi. Hát nem voltam egy jó, nagyon szorgalmas voltam, jó gyerek voltam. Nem jártam iskola mellé, hát egyrészt a szomszédba laktam, Ajtósi 13-ba, harmadik emelet jött Konorod Gyula, Papiván, egyházba laktak, és jöttek, kinéztem az ablakon, és az egyik erre sántított, a másik arra, tehát ezt láttam felül. Hát a Papivánt egyébként Jambusnak hívtuk. Egy rövid, egy hosszú.
3: Igen.
5: Na jó, hát ezek ilyen diák elnevezések. De hát mondom, én tulajdonképpen szerettem ide járni, főleg a...
2: De azért meg közel volt?
3: Azért, hát
2: egyébként.
5: Hát én az Abonyi utcába jártam általános iskolába, ami később lett a Radnóti elit gimnázium, és hát oda meg se próbáltam jelentkezni. És hogy oda járjak tovább, hát és ide meg fölvettek orosz tagozatba.
3: Jó.
5: Egy büdös szót nem tudtam oroszul.
2: És megmaradt valami?
5: Da.
3: Ennyi?
5: Ja, úgy sogavari paruszki nyimnoska.
2: És a jelentés Éva Nikolájevnának nászgató, de ulice nem tudom, mi volt.
5: Ja, da, stavaris učiteľnica, vagy učiteľ, ja dakladivaj vám, što sastav grupy.
3: Úgy lett volna, mert megmaradt.
5: Igen, azt Kovácsi Kis.
3: Hát ez a megyek.
1: Csak a matek sejtek sérültek valóban.
3: Igen, és mit történt az érettségén akkor?
5: A matek?
3: A matek érettségén,
5: hát
3: igen.
5: Azt elmondtam az előbb, de hogy itt
3: de
5: is hát elmondjam még.
3: Igen. Igen.
5: Ja, bocsánat.
1: Hát, hogy a hallgatókat is beavassuk.
5: Jaj, persze.
3: Nem csak, itt voltak az
5: évek. Hát nem az egész ország volt itt. Hát azt hittem, itt van az egész ország. Annyi nevet felsoroltál, akik ide jár.
2: Laci bácsi, tetszik ülni a rádióba.
5: Hol vagyok? Ede a ajtógyi...
1: Nyuszi, a százfonás.
5: De és holom dűrelkez? Hát eltűnt.
1: Az el.
2: Hát
3: az
2: igen.
3: El, igen.
2: Hát, szóval mi volt a matek érettségén veled?
5: Hát kérem szépen, hát az írásbelim az egy fehér lap volt, üresen maradt. A nevem volt rajta. Ezt visszaadtam, kaptam egy hatalmas karót.
2: Igen. és utána...
3: Jött a szóbeli.
1: És hogy lett ebből szavalás?
5: You know, Karó?
3: You know, yes. You know. I really know. Nem még Karó volt.
2: I saw so many Karó in my life.
5: Hát Daci, az is volt. Na, hát sok neve volt az elégtelen.
3: Azaz.
5: Na, hát ezt visszaadtam, és aztán az István gimnáziumba én érettségiztem 66-ban legelőször. Tudnék, S betűs lévén a névsor végén vagyok, úgyhogy sorrendbe ment. Hát magyarból egy tételt nem volt de, már időm meg.
2: Bocsáss meg, Laci bácsi, nem akarlak összezavarni. A matek hogy sikerült? Tehát kaptál egy karót, de volt egy szóbeli. Ott mi történt?
5: Jó, szemérmes vagyok. Kicsit kerülgetem.
2: Jó, akkor menjünk a magyar felé. Kanyarodjunk a magyarra.
5: Ne, hát nem, hát csak mondom, hogy nem voltam teljesen hülye. Történelemből jelesre vizsgáztam, magyarból hármasra, mert Csokonait már nem volt időm átvenni, gagyogtam valamit Lilláról, de hát az édes kevés volt, hogy egy hármassal megúsztam. Szovjet nyelvből Csicsőre. Négyes voltam.
2: Én tudod, mit tudok az oroszból? Ezeket a ilyen fortocskába volt, tudod, hogy kuszok léba. Ja, jubjú malakó, ja, jubjú malakó, ja, jubjú malakó. Nem tudom, hogy ez meg, de ilyenek.
5: Hát a ti időtökben malakó, az én időben még zamakó volt.
2: Az egy más.
5: Az volt a kakaó, egy ilyen szörnyű
2: ital. Zamakó, igen.
5: Zamakó. Na, áttérünk a matekra. Pedagógus gyerek vagyok. Mm. Apám, anyám tanárok voltak, és hát annyi protekcióm volt, hogy a saját matek tanáromhoz jártam korrepetáció, pontosan tudta, hogy teljesen fölösleges tőlem bármit kérdezni, mert úgyse tudom. Minden évben egyszer feleltem, így tavaszodván, mikor már nyitott ablaknál volt az óra, akkor kihívott a táblához, ott marhultam egy kicsit, osztály röhögött, és akkor kaptam egy kettest. Az volt az évi egy feleletem, mert minek... Na, kivitték az elnököt pisilni. Hát, ha addig valamit a táblán megoldok, hát nem mennem. Visszajött az elnök, és nagy, volt egy kis csönd, és azt mondja, mit tud? Hát mondtam, Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodom. Oh. Szóval tessék, mondja, elmondtam, és kaptam egy kettes matek.
3: Az igen.
2: Hát akkor azért nem. Jó, akkor azért vele egy jobb fejek voltunk, mert én is az írásbelin elvéreztem, és akkor mondták, hogy egy dolgot, bármit, nem kell tételt, valamit mondjak el. És akkor mondtam, hogy a Pitagorasz tétel, és akkor mondtam, hogy a két befogó négyzete megegyezik az átfogó négyzetével.
1: Ezt a négyzet, B négyzet, C-négyzet, és álmomból
2: ennyit, őket, ennyit elmondtam, és azt mondták, egyszerűen zseni ez a gyerek. És átekettek. Ennyi volt. Tehát, hogy azért te jobban, ez a Kosztolányival le tudtál matek érettségizni, erre senki nem képes.
1: Igen. Csak Szacsvai László.
3: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk.
5: Szépen én is a meghívást, és mindenkit szeretettel üdvözlök, és további szép napot kívánok.
1: És sikeres tanévet. Ez a Sláger reggel 9:49 perckor. Hoppá!

0: Sláger reggel.
1: 10 óra előtt 8 perccel és egy újabb osztály érkezett. Mondjatok már egyszer egy jó reggelt, tehát 3, 1, 2, 3 és...
2: Jó reggel!
3: Sziasztok!
1: Ja, melyik osztály vagytok?
2: 10. Cecil.
1: Ja, hogy te már...
3: Nem!
1: Nem
3: csak 10. Cecil. 11.
2: Komolyan?
3: Igen.
1: Ja, várj, én látok olyat, aki már érettségizett.
3: Az hogy?
1: Fellépő volt. Az öreg diák vonós négyesben.
2: De a ti osztályotok az nem egy reál osztály, ugye? Mert itt azért sokkal több a lány.
3: Na! Ez milyen feltételezés?
2: Ja, itt van a kemény mag. Na, hát ez izgalmas.
1: Nem olyan bár. Ki az, aki arra ide ver ülni? Mindenki olyan távol áll meg.
3: Csabi, menj te mikrofonnal szerintem.
1: Hopp!
3: Hajrá!
1: Mit csinál?
2: Na, már bedob.
1: Küldték a fődököt.
3: Hello.
1: Küldték a csapatkapitányt, szavasz.
4: Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
1: Hello, szavasz.
3: Hogy hívnak?
4: Szilágyi Zéta.
3: Szia, Zéta.
4: Zéta.

0: Igen, akkor Desi.
1: Igen, aha. Meg még. Kik a jobb?
0: A kapitány.
1: Oké.
2: Okay. Kapitány, wow.
3: Várj, én elkapom a kapitány.
1: Menj a kapitány.
0: Meg a focista.
2: Csabi, az a feladatot, hogy találd meg a kapitány. Ne jelentkezz, várjál, találja meg. Focista? Csabi, találja ki a kapitány.
3: Megmondom, hogy ki a kapitány.
1: Meg a focista fiút is keresd már meg, kíváncsi vagyok.
3: Van focista fiú. Van, van.
2: Ki az, aki a fizikus kell?
3: Gyere ki onnan. Jó, igen, várjál. Te vagy a kapitány.
1: Nem, sajnos nem. Akkor...
0: Én a Benedek vagyok.
3: És nem akarod föl, bamzerkedjél egy kicsit, dobjak föl gyorsan, ki a kapitány, jó?
1: Hol van a kapitány?
3: Te ott hátul nem, ja, fönnállsz egy pamlagot. Mondom, hogy milyen nagy vagy? De akkor nem. Jó, a kapitány, igen. Várjál, lehet, hogy lány a kapitány?
1: Nem,
3: a mai világban
1: kizárt,
3: nem lehet tudni.
1: Szerintem nem.
3: Nem. Igen. Lehet, hogy te vagy a kapitány? Ja, te eltévedt?
1: Nem ebben.
3: Belógott, hallod?
1: Na jó, most már mutassuk meg, ki a kapitány.
3: Zétát, akkor dob föl.
1: Ki a kapitány?
0: Adtál kapitány.
3: És miért pont te vagy a kapitány? Ezt te vagy kocka vagy.
0: Kérem szépen, nagyon megsértődtem ezen.
1: Miért vagy te?
3: Oké, akkor annyit, hogy el hallgattok meg, miért vagy te a kapitány?
0: Hát mert alapítottam egy kalózlegénységet itt az iskolában, és hát
2: hoppa.
0: Mivel én alapítottam, én vagyok a kapitány.
3: Dick, hallod ezt? És jó, és akkor ez egy... És...
0: A nevemhez illik az, hogy Vander kapitány.
3: Ja, hogy rímel?
2: Tessék, Csabi, ezt
3: te is akkor kik vagy, és ő a legénységed? Te akkor... Te vagy az egyik pitbullja? Az igen. És rólad mit tudunk? Hát elég sokat nem árultál el, így hirtem.
4: Hát nem én vagyok a focista fiú.
1: Ki a focista fiú?
3: Tényleg, ki a van egy focista
1: fiú? Akinek a haja...
3: Van itt egy Szoboszlai Dominika csapatban.
0: Focista fiú, gólkirály.
3: Várjál, nem foci... Hát van egy belógósunk, igen. Várjál, te nem nézel ki focistának. Pedig igen. Hát neked van egy Bayern Münchenes frizurád, ezt el kell... Elmentél ilyen gumisapkába, főnöztetted a hajadat?
4: Igen.
3: Ez a gumisapkás főnöz, egy húzogatták ki. Igen. Jó. Lehet, hogy te vagy a focista. Nem?
4: Én vagyok a focista.
3: Leszálltál a pamlagról azért?
4: Hát igen, leszálltam éppen. Mert én vagyok a gól király.
1: Oh, ez igen, látod?
3: Azért ez a kemény mag.
1: Igen.
3: Kapitány és a többiek, jó? Ez a csajozó, zsőve nézzük meg a csajokat. Tényleg ők a csajozó. Kicsit olyan cringe, nem? Muci, ne rögtsél, én mondjad, rádjuk. Na, akkor te mondjad, hogy ők a csajozós?
5: Nem tudom.
3: Nem tudod? De akkor téged még nem szúrtak ki, Manci, de hát majd... Jó, akkor szerinted melyik a legjobb csávó az osztályban?
1: Ezt nem fog
5: így. Rossz kérdés. Válaszolok nekem.
3: Hát akkor megsértesz még 22 másik srácot, na boom.
5: Hangad.
3: Hát a lányokkal nem tudok foglalkozni, csak a fiúkkal, elnézést, ez így fog maradni.
2: No. Szerintem lepjük meg a gól királyt, meg azért, tehát, hogy ilyen bátor volt, hogy idejött. Jó. Mert van még ajándékunk, ha már voltatok kedvesek idejönni.
3: Mi? Hát, jaj, várj, én már kézi mikrofonba dolgozom.
2: Tessék, parancsolj.
1: Tessék.
3: Ó, várjál csak, egy 20 000 forint értékű ajándékutálvány a Köki bevásárlóközpont Pepco üzlete jó volt. Mi van, nem tetszik?
1: Felzúdultak.
3: Valaki?
1: Ha? Mondd a többit.
2: Akkor megduplázzuk, jó?
3: Akkor mondom a többit. Ezt mindannyian kapjátok. Na, ez igen. Egy bevásárlókosár pölöskei szörpökkel megtöltve 20 000 forint értékben a pölöskei szörpök gyártójának jóvoltából, és ezen kívül figyeljél, egy 20 000 forint értékben... Zetta, nem örülsz?
1: Na, ja, jó. Befelé örül.
3: Igen, hát azt te is szoktál. Az a nagy öröm. Figyelj, de egy 20 000 forint értékű iskolakezdési csomag a Color nyomda jóvoltából. Mire akarjátok használni?
2: Várj, ezt duplázzuk meg nekik is.
1: Igen.
2: Tehát ez duplán, érted? Amikor most elmondott a Cilla, ez duplán. Jó? Tehát nem 20, 40 000 forint értékben mind a három.
3: Jó, akkor figyelj, akkor...
2: Lehet örülni!

0: Na. Így örülnek, hogy elindult a tanév. Tessék, tessék.
1: Az ETA az teljesen betépett a pölöskei szörpöktől, de úgy látom az egész osztály megbolondult tőle. Sajnos a lányok nagyon zárkózottak, de a fiúk még azok ilyen kemény mag, tudod. Kapitány, csajozós, focista, gólkirály, tessék, mi ez van. Fú, te. És te figyelj, az ETA még annyit mondjál, melyik mikrofonba beszél. Hogy te
2: mibe
1: vagy jó?
2: Én mindenben.
1: Tehát akkor te vagy egyébként így az alfa?
2: Én egy félisten vagyok.
3: Hűha!
1: Dékül egy félisten, nézd oda!
2: És, a csajozásban nagyon jó vagyok.
1: Tehát te vagy a legcsajozósabb.
0: Aha. Hát ezt nem mertek mondani az
1: előtt. Hát azért nem nagyon említettek meg a lányok, de megmondom őszintén, nem az volt, hogy és melyik a legjobb?
2: Saját tóban nem halászunk.
3: Hallod? Hűha. Másik suliba kell járni, érted csajozni.
1: De nem az volt, hogy azt mondtuk, hogy melyik a legjobb csábó az osztályban.
3: Ez jó
1: doma. Nem tudom, talán az etám. De egyik senki, mindenki hallgatott.
3: Nagyon nem köszi, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.
1: Muszáj rádiózni. Zeta, ez a jövő.
0: És akkor olyan emberekkel dolgozhatsz, mint a Cilla.
1: Ha kibuksz matematikából.
2: Van a Csajok Csajok
0: Podcast. Ezért tanulják, látod?
3: Csak Csajok Podcast-etek?
2: Nem, Csajok Csajok Podcast.
3: Csajok Csajok Podcast.
1: Csajok Csajok Podcast. Jó, hoppá!
3: Belehallgattunk,
1: köszi! Zetát akkor az iskola rádióban a Csajok Csajok Podcast-be fogjátok hallani.
0: Köszönjük még egyszer!
1: Eta?
0: És Csabi! Ha visszatérsz, elbúcsúzunk, mert 10 óra.
3: Igen.
0: Úristen.
1: Fölveszem.
0: Szóval köszönjük szépen a figyelmüket. A tanévet megnyitottuk.
3: Így van.
0: Hajrá mindenkinek a szülőknek.
1: A tudás.
0: Kitartás.
1: Igenis, kitartást kívánok minden kedves diáknak a következendő hónapokban. Adjatok bele mindent, szevasztok.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. A Kolor Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen. És a pölöskei szörp gyümölcsöt teszünk a poharadba.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár. Az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
10: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
11: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
12: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
5: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
13: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük!
7: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
14: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
7: A reklám után...

0: Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot. Helikopterek is segítettek a tűzoltásban Tapolcán. Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolót. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet 49.025 milliárd forintos kiadással, 41.915 milliárd forintos bevétellel és 7.110 milliárd forintos hiánnyal számol. A GDP arányos hiánycél 3,7-ről 7,5%-ra emelkedett, miközben az államadósság 74,6-ról 77,5%-ra nőhet. A kormány az idei gazdasági növekedést a korábban várt 4,1 helyett 2%-ra becsüli. A módosítás egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehozna az ASZÁ és az energiaválság kezelésére. A javaslat szerint a már elfogadott intézkedések 400 milliárd forinttal javítják az egyenleget, további 300 milliárdos megtakarítás pedig a kiadások felülvizsgálatától várnak. A tervezet tartalmazza az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, valamint a tűzifa áfa csökkentésének költségvetési hatását is. Mintegy 40 hektáron pusztított tűz tegnap Tapolcán a 77-es út környékén. A tűzoltók estére megfékezték a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyves erdő kapott lángra. Az oltásban 16 település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállító is csatlakozott. A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre. A tűz egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett, és lakóházak is voltak a közelben, de sikerült időben megfékezni a tűz terjedését. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, négy utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a Veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya, kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra, és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem háromnapos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. A Sláger FM híreit Szendőf Poritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Bicske térségében a határ felé egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávon. A 36-os kilométernél jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot. A 14-es kilométernél torlódnak emiatt a járművek. Távolabb a keleti szektorban Vecsés térségében két személyautó ütközött össze a 37-es kilométernél. A belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 4 kilométeres a szakaszos torlódás, ott is kitartást mindenkinek. Az M7-esen a főváros felé Székesfehérvár térségében egy személyautó és egy kis tehergépkocsi koccant a 62-es kilométernél, ezért van zárva a külső sáv. Nézzük Budapesten, mit tapasztalunk. Hát erős forgalmat a pesti alsórakparton, a Szent István parttól délre, az Andrássy úton befelé az Operától, a Rákóczi úton pedig a Barostértől haladnak nagyon sokan, úgyhogy óvatosan közlekedjen mindenki, és hogyha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el jó utat.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hát lélekben mindannyian azt gondolom azokkal az iskolásokkal vagyunk, akik egy fülhallgatóval stikában hallgatják a Sláger FM-et. Nagy pacsi nekik és mindenkinek, kitartás egyébként. Megkezdődött az iskola, itt van az ősz, itt van újra, és itt van Rihanna, és jön a We Found Love.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Jonas Brothers, illetve Karol G és az X szólt itt nálunk. Több mint 20 év szünet után 2027. augusztusában visszatérhet a Budapest parádé. A tervek szerint 30 feldíszített kamion vonul majd végig az Andrássy úton, hogy a 2000-es évek elektronikus zenei fesztivál hangulatát idézzék meg. Az előkészületben lévő ingyenes rendezvény szervezői már a stábot és a fellépőket toborozzák, hogy a legendás felvonulás a régi fényében térhessen vissza a fővárosba. Mindez tehát 2027. augusztusában várható a tegnapi bejelentés alapján. Hát ez egy szuper hír, legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon jó lesne Budapestnek, hogyha lenne egy ilyen jó nagy tömegpuli, úgyhogy most már lehetünk is tovább. Jön a Soul to Soul és a Back to Life itt a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love után. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, aztán egy olyan énekesnő, aki a tavaly éppen a Sziget Fesztiválon is fellépett, és egy hatalmas nagy koncertet adott, élőben szólt a hamarosan következő dal is. Ez lesz Chappell Roan és a Good Luck Babe az infoblokk után, vele indul az óra második fele.

0: Kifejezetten kellemes, nyári meleg, viszont szeles idő kíséri a szeptember indulását vételkörzetünkben. Az átvonuló hideg front mögött ma sok napsütésre van kilátás, és bár időnként felhők takarhatják el a napot, esőtől vagy futó záportól napközben nem kell tartanunk. Az északnyugati szél ugyanakkor sokfelé megélénkül, helyenként pedig erős lökések kísérik, ami a hideg frontra érzékenyeknél fejfájást vagy dekoncentráltságot is okozhat. A hőmérséklet a kora délutáni órákban 27-28 fok lesz.
1: Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, burkolatjavítás miatt várhatóan szerdán éjfélig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán Picske térségében a határ felé egy aki hibás jármű veszteg el a külső sávon a 36-os kilométernél, ezért van ott 2-3 kilométeres torlódás jelenleg. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 14-es kilométernél. Torlódnak a járművek, távolabb a keleti szektorban Vecsés térségében két személy autó ütközött össze a 37-es kilométernél, a belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres a szakaszos torlódás. Az M3-ason a felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM-en Shakira és az Objection után megyünk tovább egy olyan énekessel, aki a 2013-as Eurovíziós Dalfesztiválon kezdetben egy ilyen félretolt minimalistára egy dalával indult, amelyhez érdekesség, hogy sem lemezkiadót, sem rádiós támogatást nem talált. Végül a 10. helyet sikerült elhoznia. Ő Bye Alex, akitől a még mindig érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Szóval anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szigorítanák a távoltartás szabályait és a közlekedési jogsértések elleni fellépést. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, és Újbuda valamennyi kiemelt beruházás teljes körű felülvizsgálatát kéri. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium, a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése érdekében, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárca javasolja a távoltartás rendszerének megerősítését és kiterjesztését, valamint azt, hogy a bíróság hosszabb időre rendelhessen el védelmet. Cél az is, hogy a hatóságok már korábban beavatkozhassanak, ha valaki veszélyezteti az áldozat biztonságát. A közlekedés biztonsági szabályok módosítása jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik. A kérdőív lezárása után a közlekedési és belügyi tárca közösen tárgyal majd a lehetséges változtatásokról. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, az Egészségügyi Minisztériumhoz érkezett bejelentés nyomán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság és a szakellátásért felelős államtitkárság végzi. A miniszter hangsúlyozta, hogy a vizsgálat nem a sajtóban megjelent hírek miatt indult, és egyelőre nem született döntés az intézet vezetéséről. Hegedű Zsolt szerint a vizsgálat idején is elsődleges a betegellátás zavartalanságának és a betegek biztonságának megőrzése. A minisztérium az eljárás lezárása után tájékoztatja a nyilvánosságot az eredményekről. A 11. kerületi önkormányzat azt kéri a kormánytól, hogy ne csak 5, hanem mind a 23 Újbudát érintő kiemelt beruházást vizsgálják felül. László Imre polgármester Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult az ügyben. A kerület szerint a vizsgálatnak az építésügyi, örökségvédelmi, fakivágási és környezetvédelmi eljárásokra is ki kell terjednie. Újbuda emellett kezdeményezi a helyi építési szabályok teljes körű visszaállítását és az önkormányzatok korábbi építéshatósági köreinek visszaadását. A kerület szerint az elmúlt évek nagyszabású lakásépítéseivel nem tartott lépést a szükséges közösségi infrastruktúra fejlesztése. 6 fenyőfa kivágása vált szükségessé a Komáromi úti Kiserdőben, Budapest 22. kerületében, a szó- és cincérfertőzés tovább terjedésének megakadályozása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint további 16 fenyő száraz gajazást is végeznek szeptember elején. A fákat károsító rovarok főként a szárazság és más stressz hatások miatt legyengült fenyőket támadják, a problémát pedig a melegebb, szárazabb időjárás is súlyosbította. A fertőzött növényi részeket eltávolítják a területről, a kivágott fákat pedig ősszel pótolják. Új napi meleg rekord született Budapesten tegnap, közölte a Hungaromet. A főváros újpesti mérőállomásán 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet augusztus utolsó napján. Ezzel megdőlt az erre a dátumra vonatkozó korábbi budapesti rekord, amely 35,6 Celsius fok volt. A korábbi csúcsot ugyanezen az újpesti meteorológiai állomáson mérték még 2015-ben. A Hungaromet szerint a nyár utolsó napja kifejezetten meleg idő. Zárult a fővárosban. És most is száraz utakon és jó látási viszonyok mellett autózhatunk az egész régióban. A vakító napsütés miatt a volán mögött jól jön a napszemüveg, ne felejtsék otthon. A szél viszont kissé mozgathatja a járműveket, főleg a hidakon és a nyíltabb útszakaszokon. Délután 27-28 fok lesz a maximum.
2: Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, burkolatjavítás miatt várhatóan szerdán éjfélig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán Picske térségében a határ felé egy műszaki hibás jármű veszteg el a külső sávon a 36-os kilométernél, ezért van ott 2-3 kilométeres torlódás. Jelenleg az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 14-es kilométernél. Torlódnak a járművek, távolabb a keleti szektorban Vecsés térségében két személyautó ütközött össze a 37-es kilométernél. A belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres a szakaszos torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra a délelőtt utolsó órájában is, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit, és kívánok minden iskolásnak kitartást így az első napon. Jön Taylor Swift, szóljon ez most nekik, The Faith of Ophelia.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en, ez volt most Alex Warren és az Ordinary. Nem akármilyen bejelentésről értesültünk, 45 darab új KAF villamos érkezik Budapestre az Európai Unió támogatásával. A mintegy 43 milliárd forintos támogatásból megvalósuló fejlesztés révén tovább bővül a főváros modern, alacsony padlós és akadálymentes járműállománya, és így az iskola kezdés kapcsán ez egy nagy segítség lehet az iskolába járóknak is. Jön a Bruce és a When Will I Be Famous itt a Sláger FM-en.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

zene, David Guetta, Florida és a Club Can Handle, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Sabrina Carpenter egy jó eszpresszóval megkínál minket, vele indul az óra második fele.

0: száraz burkolatok és tiszta, zavartalan látási viszonyok várják az autósokat az utakon a délelőtti forgalomban. A felhők mögül előbukkanó vakító napfény miatt mindenképpen tartsanak kéznél egy napszemüveget a volán mögött. Az erős északnyugati szél viszont a hidakon, felüljárókon és a nyíltabb útszakaszokon érezhetően megmozgathatja a kocsikat. A hűvösebb 20 fokos reggeli minimumot követően délután már 27-28 fokig melegszik a levegő. A déli órákban tapasztalható erős UV-sugárzás miatt pedig a bőrünkre is érdemes odafigyelni.
1: Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, burkolatjavítás miatt várhatóan szerdán évfélig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán Picske térségében a határ felé egy műszaki hibás jármű veszteg el a külső sávon a 36-os kilométernél, ezért van ott 2-3 kilométeres torlódás. Jelenleg az M0-áson a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahídnál munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 14-es kilométernél. Torlódnak a járművek, távolabb a keleti szektorban Vecsés térségében két személyautó ütközött össze a 37-es kilométernél. A belső sávot foglalják el a járművek, mögöttük már 3-4 kilométeres a szakaszos torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki a 47-es és az 52-es kilométerek között, a munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt a 2000-es évek elejének sikercsapata, No Doubt és az It's My Life. Aztán 1960-tól aktív az az énekesnő, akivel folytatjuk. Cheryl van szó, és ő az az énekesnő, aki a 60-as évektől kezdve minden évtizedben vezette a Billboard slágerlistát, a pop császárnőjeként ismert ikon, ráadásul a zeneipar mellett Oscar, Emmy és Grammy díjat is kapott már, úgyhogy tőle jön most a Walking in Memphis itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos

0: Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
2: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Gyermekközpontú iskolaévet kívánt a diákoknak az oktatási miniszter. Csaknem 2 milliárd forintból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Nyílt nappal és ifjúsági fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Gyermekközpontúbb, nagyobb önállósággal működő iskolákat szeretne kialakítani a kormány, mondta Lannert Judit az országos tanévnyitón. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az iskolának nyugodt fejlődést kell biztosítania, és teret adnia a diákoknak, valamint a pedagógusok kreativitásának. A tudás megszerzése mellett az érdeklődés és a motiváció felkeltést is kiemelten fontosnak nevezte. A kormány kevesebb adminisztrációval és kötelező méréssel, nagyobb szakmai autonómiával, valamint színesebb taneszközkínálattal segítené az intézményeket. Új témanapot is indítanak, amelyen a gyerekek és a diákok elmondhatják véleményüket az oktatás jövőjéről. Lannert Judit azt is bejelentette, hogy hamarosan béremelést kapnak a nevelést, az oktatást közvetlenül segítő szakemberek. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog- és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézes Kalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. Az Erkel-Ferenc utcától a Bánki Donát, a Kodály Zoltán és a Gábor Dénes utcán át a 832-es útig alakítanak ki kerékpáros útvonalat. A Csóka körforgalomtól a temető mellett a Rózsa utca irányában szintén a 832-es útig épülhet ki az új kapcsolat. A cél egy összefüggő, biztonságosabb hálózat kialakítása, amely megkönnyíti a munkába és iskolába járást. Újra működik a szökőkút és a vízilabirintus a Veszprémi Margit romoknál. A hosszabb ideig szünetelő vízijáték fúvókái és színes világítása ismét üzemelnek, így esténként látványos fények fogadják a sétálókat. A sétpatak kanyargását idéző létesítménynél évek óta visszatérő műszaki problémák voltak. Az üzemeltető tavalyi beszámolója szerint teljes felújításra lett volna szükség, amelyre akkor nem jutott pénz. A szökőkút a 2011-ben átadott kolostorok és kertek városfejlesztési program részeként épült meg. A Margit romok környezetének rendezésére akkor csaknem 115 millió forintot fordítottak. Ebből a zöld felületeket, a díszkertet és a gyaloghidakat is kialakították. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gémszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga Veszprémi erdőgazdaság területén. A királyszállási, a zirci és a kaphegyi vadászterületeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Nyílt nappal és ifjúsági fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban. Szeptember 12-én az érdeklődők bejárhatják a teátrumot, vetélkedőn nyerhetnek évadbérletet, majd a társulat zenés műsorát is meghallgathatják. Másnap a Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztiválon táncos, zenés és prózai produkciók, valamint sportbemutató is várja a közönséget. A rendezvény bevételével Világos Gábort, egy nagyvázsonyi kihívásokkal élő fiatalembert támogatnak. A színház szeptember 17-én a Pesti Vigadóban mutatja be esélyegyenlőségi programját, hogy annak szemléletét más társulatok is átvehessék. Az évad első premierje október 2-án lesz. Szabó Magda Abigail című regényének musical változatát állítják színpadra. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás járművet a 36-os kilométertől, a torlódás lassan feloszolgatóban van. Sokan haladnak Budapest felé Tatabánya és Óbarok között, ahol szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sáva jobban haladós. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között új terelést építenek a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél mindkét irányban több kilométeres a torlódás jelenleg. A 61-es úton egy kamion árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a mikrofonnál, délután is Jekkel Dániel, aki nagyon jó étvágyat kíván, ha éppen ebédel, hogyha nem, akkor pedig kellemes rádióhallgatást az iskolásoknak. Nagyon szép első napot, jön a Walk the Moon és a Shut Up and Dance, indulunk.

ez a Sláger FM, a legnagyobb slágere.

De ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Madonna és a Like a Virgin, az egyik legnagyobb slágert hallgattuk Madonnától. Budapesten nem csak ródugróként, de énekesként is színpadra lép majd Armand Duplantis a szeptember 11-e és 13-a között a Nemzeti Atlétikai Központban zajló budapesti atlétikai világdöntőn. A kétszeres olimpiai bajnok a szeptember 13-i záróesten élőben adja majd elő a rendezvény hivatalos dalát, a Goldot, aminek fővárosi helyszíneken forgatott klipje egyéb már bejárta a netet. Mindez tehát szeptember 11-e és 13-a között a Nemzeti Atlétikai Központban a budapesti atlétikai világdöntőn. A város szemei egészen biztosan rajta lesznek ezen az eseményen, úgyhogy ezzel a címmel érkezik most a Well Hello.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, itt a Gourmet-ek és a One and One után érkeznek a friss időjárás és közlekedési információk. Aztán szia, illetve a Give Me Love nyitja az óra másik felét itt a Sláger FM-en.

0: Napsütéses, de erősen szeles időjárás határozza meg a déli órákat vételkörzetünk településein. A távozó hideg fronti hatás és az élénk légmozgás együttesen bágyadtságot, tompaságot és fáradékonyságot is okozhat, ami a koncentrációnkra és a reakció időnkre is kihat a volán mögött, úgyhogy vezessenek óvatosan. A legmelegebb órákban ma 27-28 fok is lehet, a kellemes időben pedig ne feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásról sem.
1: Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás járművet a 36-os kilométertől, a torlódás lassan feloszolgatóban van. Sokan haladnak Budapest felé Tatabánya és Óvarok között, ahol szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sáva jobban haladós. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bag és 60 között új terelést építenek a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél mindkét irányban több kilométeres a torlódás jelenleg. A 61-es úton egy kamion árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárás. Zárásra kell készülni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan megérkezik a magyar mozikba is Sacha Baron Cohen visszatérő kultusz karaktere Ali G, az Ali G Who Is I című film. Október 23-án érkezik a mozikba. Egyben Cohen nagyjátékfilmes rendezői debütálásaként. A friss trailer alapján a produkció hozza a megszokott kandi kamerás stílust, a tróger brit rapper, ismét mit sem sejtő embereket húz csőbe, míg a poénok között TikTok trendeket, ASMR-t, és még egy sirent is kifigurázza majd, úgyhogy október 23-ától lehet majd látni ezt a filmet, és ha már egy sirán szóba került, akkor érkezzen most tőle a Celestial 2022-ből itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-kötőjelcenter.hu-n.

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes

0: sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
1: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átalakította a kormány a miniszteri feladat és hatáskörök megosztását. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, és ismét megrongálták a kecskeméti rózsakertet. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több területen módosult a miniszterek feladat és hatásköre, szeptember 1-től a mai naptól kezdődően. Derült ki a Magyar Közönyben megjelent kormányrendeletből. A Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal irányítása Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül, miközben a többi nemzetbiztonsági szolgálat irányítása továbbra is több tárca között oszlik meg. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter felelőssége körébe kerül több kiberbiztonsági, adatvagyongazdálkodás és mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladat. Változik az egészségügyi, oktatási, gyermekügyi és agrárterületek feladat megosztása is. A kormány szerint a módosítás célja a párhuzamosságok csökkentése és a döntéshozatal gyorsítása. Több mint 6000 fogvatartott vesz részt oktatásban a 2026-27-es tanévben a hazai büntetés végrehajtási intézetekben, közölte a BVO. A fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett különböző szakmai képzések közül is választhatnak. A büntetés végrehajtás szerint az oktatás nem csak a tudásszerzést szolgálja, hanem a szabadulás utáni újrakezdést és munkaerőpiaci visszailleszkedést is segíthet. Az idei létszám mintegy 2%-kal magasabb az előző tanévhez képest. A résztvevők közül több mint 4000-en általános vagy középiskolai képzésben, csaknem 1000-en pedig szakmai oktatásban vesznek részt. Kis Bence Álmos 5 perc című írásával nyerte meg az idei Álljon meg egy novellára pályázatot. A második helyen Palotai Péter, a harmadikon Batta Donáta végzett. A 25 év alatti fiatal tehetségek külön díját pedig Cebei Barbara kapta. A 9. alkalommal meghirdetett pályázatra idén több mint 3000 novella érkezett. A díjazott művek országszerte buszmegállókban és más hirdető felületeken is olvashatóak lesznek. Emellett podcast formájában is meghallgatható Balázsi Panna és Vecsei H. Miklós előadásában. Kétszer is megszólalnak a lakossági tájékoztató szirénák. Holnap délelőtt Székesfehérváron egy külső védelmi terv gyakorlása miatt. Az első jelzés 10 óra 50 perckor, a második 11 óra 40 perckor lesz hallható. A gyakorlat célja, hogy egy esetleges veszélyhelyzetben a résztvevő szervezetek összehangoltan és gyorsan tudjanak reagálni. A programhoz az iskolák is csatlakoznak az általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben tűzriadó gyakorlatot tartanak. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a lakosságnak nincs teendője. Ismét rongálás történt a kecskeméti Boldogasszony rózsakertben, közölte a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A jelenleg felújítás alatt álló kert vezérlő szekrényének ajtaját hétfőről kedre virradóra törték fel. A kapuk zárva és sértetlenek maradtak, ezért a városüzemeltetők szerint az illetéktelen személy feltehetően bemászott a területre, hogy lemerült telefonját az ottani áramforrásról töltse fel. A társaság most átgondolja, hogyan lehet úgy látogathatóvá tenni a kertet, hogy közben csökkentsék a hasonló esetek kockázatát. Az ügyben rendőrségi feljelentést is tesznek. Szikrázó napsütésben telik a kora délután vétel körzetünk településein, az utak mindenfelé szárazak maradnak. Az erős északnyugati széllökések a nyíltabb útszakaszokon csökkenthetik a menet stabilitást, vezessenek óvatosan. A hőmérő higanyszála ma elérheti a 27-29 fokot.
3: Sokan haladnak az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, több helyen is szakaszos torlódás alakult ki. Tata térségénél, Óbaroknál, valamint Biatorvágy térségében elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után baleset történt, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már meghaladta az 5 kilométert. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon bag és 60 között új terelést építenek ki a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél jelenleg még csak egy sáv járható, így több kilométeren keresztül arra szolgatás van ott. A 4-es főúton Törökszent Miklós átkelési szakaszán a Kossuth Lajos utcában a Vörösmarty utca kereszteződésénél két autóbusz között össze. Az érintett szakaszon irányunként váltakozva engedik csak a járműveket. Hogyha ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi utajövő Sláger FM hallgatónak, akkor mindenképpen küldje el 06303030980 ez a hívható és SMS számunk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is a mikrofonnál. Jekkel, Dániel, itt leszelünk, a Fine Young Cannibals, Emmér, illetve Amy Winehouse az első. Jön a Rehab.

0: Amory. Just when I think you're gone, here I saw
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rendhagyó jégkorongos helyszíné alakul át egy napra a Pesti alsó rakpart szeptember 5-én szombaton. A Veletek a rakpartra program az Adda József rakparton a buszöbölnél várja az érdeklődőket. A látogatók egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, emellett különböző bemutatókon és interaktív programokon maguk is kipróbálhatják a jégkorongót. A szervezők célja, hogy a sportágat közelebb hozzák a budapestiekhez, és olyanokat is megszólítsanak, akik eddig csak nézőként találkoztak a jégkoronggal. Mindez tehát szeptember 5-én az Adda József rakparton a buszöbölnél jégkorongos arcát mutatja, milyen formán a

0: azonnal.
1: Itt a Sláger FM-en Miles Smith-t hallgattuk, ez volt tőle a Nice to Meet You. Aztán menjünk tovább Sabuzival, érkezik tőle a Bars Song, a legfrissebb időjárási és közlekedési információk után itt a Sláger FM-en.

0: Ragyogó napsütésben és csapadékmentes időben telik a kora délután, az utak mindenfelé szárazak és kifogástalanul járhatók. A kiterjedtebb gomoly felhők elkerülik a térséget, az északnyugati szél viszont továbbra is sokfelé erősen fúj, ami a szélre érzékenyeknél fokozhatja feszültséget és esetleg a migrénes fejfájást. A korábbi forró napok után kifejezetten jó leső elviselhető a mai meleg, a hőmérő higany szála elérheti a 28-29 fokot, a szabadtéri programokhoz ideális az idő.
1: Sokan haladnak az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Több helyen is szakaszos torlódás alakult ki. Tata térségénél, Óbaroknál, valamint Biatorbágy térségében elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, így aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után baleset történt. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már meghaladta az 5 kilométert. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bag és 60 között új terelést építenek ki, a 47-es és az 52-es kilométerek között. A munkavégzésnél jelenleg még csak egy sáv járható, így több kilométeren keresztül araszolgatás van ott. A 4-es főúton Törökszent Miklós átkelési szakaszán a Kossuth Lajos utcában a Vörösmarty utca kereszteződésénél két autóvű között össze, az érintett szakaszon irányunként váltakozva engedik csak a járműveket. Hogyha ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet többi utoljövő Sláger FM hallgatónak, akkor mindenképpen küldje el 06303030 98 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Egy különleges nap, a mai szeptember 1-je van, az ősz első napja, amikor is elkezdődnek szépen a fák újra színeződni. Igaz, hogy az idei nyár egy picit úgy előbarnította a leveleket, de most kezdődik majd csak az igazi színpompa az erdőkbe, úgyhogy indul a túra szezon, ennek örömére indítom most a Magna Cum Laude slágerét, jön tőlük a Színezd újra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot. Helikopterek is segítettek a tűzoltásban Tapolcán. Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolót. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet 49.025 milliárd forintos kiadással, 41.915 milliárd forintos bevétellel és 7.110 milliárd forintos hiánnyal számol. A GDP arányos hiánycél 3,7-ről 7,5%-ra emelkedett, miközben az államadósság 74,6-ról 77,5%-ra nőhet. A kormány az idei gazdasági növekedést a korábban várt 4,1 helyett 2%-ra becsüli. A módosítás egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehozna az ASZÁ és az energiaválság kezelésére. A javaslat szerint a már elfogadott intézkedések 400 milliárd forinttal javítják az egyenleget, további 300 milliárdos megtakarítás pedig a kiadások felülvizsgálatától várnak. A tervezet tartalmazza az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, valamint a tűzifa áfa csökkentésének költségvetési hatását is. Mintegy 40 hektáron pusztított tűz tegnap Tapolcán a 77-es út környékén. A tűzoltók estére megfékezték a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyves erdő kapott lángra. Az oltásban 16 település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállító is csatlakozott. A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre. A tűz egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett, és lakóházak is voltak a közelben, de sikerült időben megfékezni a tűz terjedését. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, négy utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a Veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya, kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra, és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem háromnapos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
1: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már elérte a 10 kilométert. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi napon aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Ezt kaptam, hogyha ennek is a közlekedési infója, akkor okatlan küldjél nekünk 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk. Ide kaptam, hogy a 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festetis György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot karbantartás miatt, és mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága is megfordult építkezés miatt. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. Olyan zenével kezdünk, ami az idei labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala volt. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és a DNA. Indulunk!

zenét a slágerefen, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Érvénybe lépett a sűrűbb iskola időszaki menetrend a fővárosi közösségi közlekedésben. A reggeli és a délutáni csúcsidőben az egyes villamos már 3-4 percenként jár, de a Kelenföld és Kamaraerdő közötti 187-es, valamint a budai vár felé közlekedő 216-os busz vonalán is sűrűbb követésre, nagyobb kapacitású járművekre számíthatnak az utasok. Bepöccent az iskolai időszak, és ennek megfelelően a közlekedés is felpörög. Bruce Springsteen és Born in the USA, majd érkezik az FM is, a ráncok, a szemem.

0: itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között Adam Lambert, 2010-es slágere, az If I Had You zárta ezt a fél órát, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd az aktuális K-pop kedvenceink, Cat's Eye, Gabriella, ezzel folytatjuk hamarosan.
1: Mai maximum 27 és 29 fok között alakul vételkörzetünk településein, miközben az égen a zavartalan napsütésé a főszerep. A csapadékmentes időnek köszönhetően a forgalomban haladó kiváló látási viszonyokra és száraz aszfaltra készülhetnek az egész térségben. A front érzékenység okozta figyelmetlenség, és a lökéses szél miatt a sávváltásoknál és előzéseknél azért legyünk a megszokottnál is körültekintőbbek, és tartjuk be a biztonságos követési távolságot. A napszemüvegre a délután második felében is szükség lehet.
0: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már elérte a 10 kilométert. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi napon aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Ezt kaptam, hogyha ennek is a közlekedési infója, akkor okatlan küldjél nekünk 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide kaptam, hogy a 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festet is György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot karbantartás miatt, és mától a 7. kerületben a Klauzál tér egy irányúsága is megfordult építkezés miatt. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Idén már 7. alkalommal indította útjára az Aktív Magyarország az év kilátója és év turista háza kampányt, amelyre szeptember 6-áig várják a jelöléseket a nagyközönségtől. A beérkezett javaslatok közül a 10 legjobb kilátóra szeptember 17-e és 28-a között, míg a legkiválóbb turista házakra október 1 és 12 között lehet leadni a szavazatokat. A korábbi évek győzteseit és a tavalyi élmezőnyt azonban a sportszerűség jegyében idén már nem lehet újra nevezni. Érdemes lehet az év kilátója és az év turista háza kampányra rákeresni és leadni a szavazatokat, nehogy elvesszen. Billy Joel, Uptown Girl, ezzel folytatjuk.

0: továbbiak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
3: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki abban. Várunk a Köki Bevásárló Központban.
4: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménye. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazz és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
9: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd! Minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskötőjelcenter.hu-n.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Egyre kevesebb új lakás kerül piacra Budapesten. Csaknem 43 milliárd forint uniós támogatás jut új fővárosi villamosokra, és a biztonságos iskolába járásra hívta fel a figyelmet a BKK. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Érezhetően csökkent az új lakáshirdetések száma, augusztusban derült ki az ingatlan.com adataiból. Országosan 10%-kal kevesebb eladó lakó ingatlant hirdettek meg, mint júliusban. Budapesten pedig ennél is nagyobb, 14%-os volt a visszaesés. Közben a kereslet is mérséklődött, a fővárosban egy hónap alatt 5%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az eladó ingatlanokra. Bár kevesebb új lakás kerül piacra, a teljes kínálat éves összevetésben mégis nőtt. Ez arra utal, hogy egyre több olyan ingatlan maradt hosszabb ideig eladatlanul, amelyre nem talál vevőt a piac. 45 új kapvillamos

0: finanszírozását biztosítja az Európai Unió Budapesten, közölte a BKK. A fejlesztésre csak nem 43 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás jut a helyreállítási alapból. A beszerzés összesen 51 új villamost érint, ezek közül 45 jármű költségeit fedezi az uniós forrás. Az alacsony padlós szerelvények forgalomba állításával tovább nő a korszerű és akadálymentesen használható villamosok aránya a fővárosban. KAF villamosok 2015 óta közlekednek Budapesten, azóta több mint 100 ilyen jármű állt forgalomba. Az iskola kezdéssel érdemes a gyerekekkel ismét átvenni a legfontosabb közlekedési szabályokat. Ezt mondta a BKK szóvivője. Kovács Bendegú szerint különösen fontos, hogy a diákok biztonságosan közlekedjenek az iskolák környékén, akár gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel járnak. A BKK és a BRFK a nyári szünetben 10 hetes közlekedésbiztonsági akciót tartott olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg, például strandokon, játszóterek és sportpályák környékén. A szóvivő szerint ezeken a területeken a kampány idején nem történt súlyosabb sérüléssel járó baleset. Befejeződött a kecskeméti piarista templom belső felújítása, amely három ütemben zajlott. A munkálatok során kifestették a szentélyt, a kórust és a templomhajót, valamint korszerűsítették a világítást és a vezetékelést is. A felújítás városi támogatással, a plébánia saját forrásaiból és a hívek adományaiból valósult meg. A templom hétköznap délelőttönként és a szent misék közötti időszakban is látogatható. A következő nagy feladat az oltárok restaurálása lesz. Ennek költsége azonban a korábbi felmérések szerint meghaladhatja az 1 milliárd forintot. Németország, Ausztria és Svájc lesz a 31. Budapesti Könyvfesztivál díszvendégországa október 1-e és 4-e között a Hungexpón. A programban a kortárs német nyelvű irodalom több ismert szerzője is bemutatkozik. Köztük Christian Kracht, Dimitri Dinev, Martina Hefter és Katja Brandis. A fesztivál témái között szerepel a családi és történelmi emlékezet, a migráció, a kisebbségi lét és a digitalizáció hatása. Az író-olvasó találkozók és felolvasások mellett családi programok, irodalomterápiás foglalkozások és kalligráfia műhelyek is várják a közönséget. Gumoly felhők és napsütés váltakozik vételkörzetünkben itt a délután derekán, de csapadéktól továbbra sem kell tartani. A mai maximum 27-29 fok között alakul a legtöbb területen, a közlekedők száraz burkolatokra számíthatnak mindenfelé, illetve az este folyamán nagyot hűl majd a levegő, és fel is frissül 20-21 fokig, így egy kicsit pihentetőbb lehet az alvás.
1: A Karcsó-Pongrácz-úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt várhatóan szerda éjfélig, emiatt lassú a haladás a Robert Károly körúton a felüljáró haladó sávban. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó ott már 10 kilométeres. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi nap folyamán aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni, hogyha valaki arra tervez közlekedni. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, küldje el, vagy hívjon előre is. Köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan. 3 óra után is a mikrofonnál Jekkel Dániel, itt leszünk Michael Jackson, Lady Gaga, Taylor Swift, illetve Loi és a Gold, ez utóbbival indulunk.

a Sláger FM-en Michael Jackson, és tőle a legnagyobb slágere talán ez volt a Thriller, aztán hamarosan folytatjuk Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal, de előtte még mindenképpen érdemes beszélni arról, hogy idén szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 18. kerület legnagyobb ingyenes eseményét, a Városnapokat a Hókai kertben. A látogatókat mintegy 50 programmal, hagyományos főzőversennyel, kézműves vásárral, valamint 3 napon át nagyszabású, könnyű zenei koncertekkel várják, ahol a hazai élet olyan ismert fellépői lépnek majd színpadra, mint az Amanda the Barbies, a Lord, a Compact Disco vagy Rácz Gergő. Mindez tehát a 18. kerület legnagyobb ingyenes eseményének keretében ez a Városnapok a Bókai kertben a Facebookon található. További információ, nálunk pedig Lady Gaga és Bruno Mars közöse, a Die With a Smile indul.

0: Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, már is érkezik Kamrád és a Be Mine, de előtte még hozom a friss időjárási és közlekedési infókat.
1: Kellemes késő nyárias napsütésben indul a mai délutáni csúcsforgalom. A munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak. A vételkörzetünk szinte összes településén az élénk helyenként erős északnyugati szél. Az esti órákhoz közeledve fokozatosan veszít majd az erejéből. A mai csúcsérték 28-29 foknál állt meg, utána viszont már tiszta nyugodt este vár ránk, a levegő pedig a holnap hajnali órákra egészen 20 fokig hűlhet le, kellemes felfrissülést hozva a pihentető alváshoz.
0: A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt várhatóan szerda éjfélig, emiatt lassú a haladás a Robert Károly körúton a felüljáró haladó sávban. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után történt egy baleset, a 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó ott már 10 kilométeres. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométer az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás lezárásra kell készülni. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi nap folyamán aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni, hogyha valaki arra tervez közlekedni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, küldje el, vagy hívjon előre, és köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egészen idáig velünk, aki nem más, mint...
1: Jekke Dániel!
0: És Zsúpos Ágnes!
1: Erről van szó.
0: Mit csinálsz délután, Ági? Mesélj valamit.
1: Hát nem rappelni fogok, mert az utóbbi pár másodpercből kiderült, hogy ezt nem tudok. De szeretném beharangozni a kedves hallgatóknak, hogy Lányi Lala nem sokára a YouTube csatornánkon teljes egészében és valójában látható majd. Egy nagyon pici türelmet szeretnénk még kérni, és a holnapi napon. De hát addig is annyi jó content van most nálunk a Sláger FM YouTube csatornáján, és egyébként Facebook és Instagram és TikTok oldalunkon, úgyhogy szerintem be tudják járni heteken keresztül a hallgatók.
0: Én a te Insta sztoriaidat is nagyon tudom javasolni mindenki.
1: Azt talán ne. De remélem, hogy ilyen PTSD-s rohamod neked sem volt ma délután, hiszen szeptember elseje van.
0: Nekem nem.
1: Nem? Nem érezted?
0: Nem, az iskola kezdik. Nem, én a szeptember elsőt azt még nagyon csipáztam mindig. Haj, hello, Mizu, mi volt a nyáron? Aj, de jó színed
1: van. Jó keretezted a dolgokat, hogy most újra találkoztak a haverokkal.
0: Igen, én ilyen szeptember harmadik hetétől éreztem, úgyhogy lassan jöhetne megint egy-két hónap. Úgyhogy...
1: Ó, én már az augusztus utolsó napján mindig mély depresszióba estem, hogy vissza kell menni, és tanulni kell, és házi feladat lesz, és feleltetés, és hol nyílik ki a napló, úgyhogy részvétem a diákoknak, és sok-sok erőt kívánok nekik.
0: Így van, kitartást. Kis Kata érkezik, mi köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor jövünk, addig is mindenkinek minden jót, ciao!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi Hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
11: A reklám után.

Gyermekközpontúbb iskolaévet kívánt a diákoknak az oktatási miniszter. Csaknem 2 milliárd forintból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Nyílt nappal és ifjúsági fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Gyermekközpontúbb, nagyobb önállósággal működő iskolákat szeretne kialakítani a kormány, mondta Lannert Judit az országos tanévnyitón. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az iskolának nyugodt fejlődést kell biztosítania, és teret adnia a diákoknak, valamint a pedagógusok kreativitásának. A tudás megszerzése mellett az érdeklődés és a motiváció felkeltést is kiemelten fontosnak nevezte. A kormány kevesebb adminisztrációval és kötelező méréssel, nagyobb szakmai autonómiával, valamint színesebb taneszközkínálattal segítené az intézményeket. Új témanapot is indítanak, amelyen a gyerekek és a diákok elmondhatják véleményüket az oktatás jövőjéről. Lannert Judit azt is bejelentette, hogy hamarosan béremelést kapnak a nevelést, az oktatást közvetlenül segítő szakemberek. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út

0: forgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog- és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézes Kalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. Az Erkel Ferenc utcától a Bánki Donát, a Kodály Zoltán és a Gábor Dénes utcán át a 832-es útig alakítanak ki kerékpáros útvonalat. A Csóka körforgalomtól a temető mellett a Rózsa utca irányában szintén a 832-es útig épülhet ki az új kapcsolat. A cél egy összefüggő, biztonságosabb hálózat kialakítása, amely megkönnyíti a munkába és iskolába járást. Újra működik a szökőkút és a vízilabirintus a Veszprémi Margit romoknál. A hosszabb ideig szünetelő vízijáték fúvókái és színes világítása ismét üzemelnek, így esténként látványos fények fogadják a sétálókat. A sétpatak kanyargását idéző létesítménynél évek óta visszatérő műszaki problémák voltak. Az üzemeltető tavalyi beszámolója szerint teljes felújításra lett volna szükség, amelyre akkor nem jutott pénz. A szökőkút a 2011-ben átadott kolostorok és kertek városfejlesztési program részeként épült meg. A Margit romok környezetének rendezésére akkor csak nem 115 millió forintot fordítottak, ebből a zöld felületeket, a díszkertet és a gyaloghidakat is kialakították. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gémszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga Veszprémi Erdőgazdaság területén. A Királyszállási, a Zirci és a Kaphegyi vadászterületeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Nyílt nappal és ifjúsági fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban. Szeptember 12-én az érdeklődők bejárhatják a teátrumot, vetélkedőn nyerhetnek évadbérletet, majd a társulat zenés műsorát is meghallgathatják. Másnap a Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztiválon táncos, zenés és prózai produkciók, valamint sportbemutató is várja a közönséget. A rendezvény bevételével Világos Gábort, egy nagyvázsonyi kihívásokkal élő fiatalembert támogatnak. A színház szeptember 17-én a Pesti Vigadóban mutatja be esélyegyenlőségi programját, hogy annak szemléletét más társulatok is átvehessék. Az évad első premierje október 2-án lesz, Szabó Magda Abigail című regényének musical változatát állítják színpadra. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk, hát így kell indítani a szeptembert. 30 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, egy picit fújdogál odakint a szél, de ez most egészen jól esik, és nagyon szépen süt a nap, egy-két kósza bárány felhő úszik fölöttünk. De lássuk, mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. A hajnali 18-19 fok után napközben 29-30 fokra számíthatunk, és szintén sok lesz a napsütés, bár a déli órákban jöhetnek ijesztő felhők, de az előrejelzések szerint számottevő csapadéktól nem kell tartani, úgyhogy szerintem nyugodtan felejtsék otthon holnap is az esernyőket. Szétnézünk az utakon, érezhetően erősebb a főváros forgalma, mint a korábbi napokban volt. Gyakorlatilag bármerre is indulunk, nagyon nagy a torlódás, ráadásul a Kacsó-Pongrác úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, csak burkolatjavítás miatt várhatóan holnap éjfélig, úgyhogy emiatt extra lassú a haladás a Róbert Károly körúton a felüljáróra haladó sávban. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. Tart a déli körvasút felújítása. Jó hír, hogy mától a G43-as vonatok ismét Kőbánya Kispestig járnak, de az E42-es vonatok továbbra is Kelenföldön fordulnak vissza Dunajváros felé. Változott a menetrend a szegrédi fővonalon, emiatt számos vonat a nyugati pályaudvarról korábban indul a megszokottnál. A változás leginkább az E50-es vonatokat érinti, melyek napközben mindkét irányban 20-30 perccel később közlekednek. Jó utazást kíván!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az információkat, jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már is Alex Warrennel rajtól a délutánunk Fever Dream című dalát forgatom. Alex Warrennek egyébként alig egy hete le kellett mondani a betegség miatt az Oaklandi koncertjét. Reméljük, hogy azóta jobban van.
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

név, amit minden bizonyos sokat fogunk még hallani, Ella Langley, Choosing Texas című dala forgott itt a Sláger FM-en. Úgy tűnik, hogy megvan a country műfajának legújabb hercegnője. Én pedig jelentem, találtam egy jó kis programot önöknek a hétvégére, mert hogy folytatódik az óbudai nyár dacára annak, hogy már szeptember van. Szeptember 5-én, vagyis szombaton jön majd a Csillaghegy napja. Egy családi nap a Mátyás Király úton, ami egész nap fantasztikus programokkal kecsegtet bennünket. Lesz például kézműves vásár egész nap, de már reggel 10-kor vagy délelőtt 10-kor, ki mikor indítja a napot, Molnár Orsi ad koncertet, aztán jön a Göncöl néptánc együttes, majd fölvágjuk Csillaghegy tortáját, fölép még a 55 Silver, érkeznek a dívák az Abba Show-val, aztán este The Carbon Fools koncert is vár bennünket, 6 órától még 8:30-tól a Férkém muzsikál majd nekünk, a teljes program ingyenes. Hát bízom benne, hogy összefutunk itt szeptember 5-én, tehát óbudai nyár Csillaghegy napja Mátyás Király út. Jó buli lesz! Itt a Sláger délutánban pedig Joe Cockerrel bulizunk már is egy jót. Én egy You Can Leave Your Head On.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Anya Carson énekelt nekünk, ez volt a Release Me, és 6 perccel járunk fél öt után, úgyhogy már is jön infoblokkunk, megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, hogyha tudnak, akkor ebben mindenképpen segítsenek. Utána pedig az az énekesnő jön, akinek mostanában a show műsorait, koncertjeit egyre több koreográfia teszi színessé. Ő Pink Panthers, aki nemrég egy interjúban elmondta, hogy egyáltalán nem volt az élete része a tánc, mivel túlságosan magas és nagyon sokszor nem tudott mit kezdeni a színpadon. A végtagjaival viszont eldöntötte, hogy megtanul táncolni. És úgy is lett. Egyébként ugyanígy döntött el annak idején, hogy a toplisták csúcsára kerül, és az is bejött. Hamarosan Stateside című dala érkezik, amit Zara Larssonnal közösen készített.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémánt liga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
8: Igen, emlékszem.
7: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
9: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
10: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
11: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
10: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
11: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Ludas Matyi a Családi Musical kápolna estjéken szeptember 5-én este 19:30-kor a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy milyen időjárást ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Nos, szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhőssáv vonul majd át fölöttünk. A vastagabb felhők majd a déli órákban érnek el bennünket. Térségünkben nem, viszont a Dunántúlon lehet ezekből esőre számítani. A délután azonban napos, gomoly felhős időben telik majd el. Továbbra is mérsékelt helyenként élénkebb lesz a légmozgás, de a szél holnap is jól esik majd, hiszen a reggeli 18-19 fokot után ismét 29-30 fok követi, és visszatér a kánikula is majd a hétvégén, szombaton akár 33-34 fok is lehet majd. Jön a segítség az úton lévőknek. A nyári időszakban sem volt egyszerű a csúcsforgalom, de most hát azt hiszem, hogy ki lehetne tenni a megtelt táblát Budapestre. Erős a forgalom a pesti alsórakparton, a Lánchíd közelében mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, sokan hajtanak a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, lassú a haladás a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Budai alsórakparton pedig a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Kacsó-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt, úgyhogy ezért lassult le extrém módon a haladás a Róbert Károly körúton a felüljáróra a haladó sávban, Csepelen pedig a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében. Félpályás az útzár, mert vízvezetéket javítanak, itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, és az Erdősor utcától torlódik a kocsisor, ugye ez már tegnap is jelentős fennakadásokat okozott, aki tudja ezt az útszakaszt most valahogy próbálja meg elkerülni, vezessenek óvatosan és türelmesen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

The Wanted Dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a Walks Like Rihanna, és akár úgy sétálunk hazafelé, mint Rihanna, akár úgy futunk, mint mondjuk Usain Bolt, akkor is érdemes hegyezni a füleket, mert jön hamarosan az infoblokkunk, előtte azonban Somloher Barbiék csapata, Blaha Louisiana zárja az óránkat, akik nagyon erős nyarat tudhatnak maguk mögött, végig koncertezték gyakorlatilag az egész nyarat, ha Élni felejtek című daluk, egy valóságos belső monológ, egy igazi érzelmi utazás.

0: Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Neked mi a kedvenc állatod?
3: A majom az nagyon cuki.
4: Van az a piros, fenekes, ilyen
2: a
4: piros.
2: Pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
3: Nem.
2: Mert?
3: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
2: Majom volt?
3: Igen.
2: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
3: Igen.
2: Volt. És abból fejlődött ki?
3: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
2: Tehát az őseink majmok voltak?
3: Igen.
4: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenék. Én ennél ragadtam.
3: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást ad az Egyszülős Központ. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi Önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást biztosít az Egyszülős Központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, tolltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzott támogatásként tolltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanévkezdéshez szükséges füzeteket. Kedden reggel minden iskolában becsengettek, de nem is olyan sokára már itt az őszi szünet, ami október 23-án kezdődik, és november 1-jéig tart, így összesen 10 napot pihenhetnek a diákok. A szeptember 1-jei tanévkezdéstől tehát 52 napot kell várni az első szünetig. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lesz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testületben 5-5 tag képviseli majd a kormányt és a fővárost. A döntéseket egyhangulag hozzák meg. Ezzel Vitézi Dávid szerint egyértelművé válik, hogy a tanács az együttműködés terepe lesz. A jogkörök bővülnek, a tanács kiemelt beruházásokról dönthet, és olyan fejlesztő céget is kijelölhet, amelynek tulajdonosa fele-fele arányban a kormány és a főváros. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az elmúlt évek konfliktusai helyett partnerségre van szükség, mert Budapest fejlődése országos érdek. Összesen 257 millió forintért bérel

0: repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest-Santiago de Chile New York útvonalra 235.330.325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21.705.667 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi Önkormányzata a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni. Egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár másfél millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Hát ősziesen indult a szeptember, de nagyon gyorsan kiderült, hogy azért nem adja magát olyan könnyen a nyár. Most is 30 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és hát holnapra is 29-30, esetleg 31 fokot ígérnek a szakemberek sok napsütéssel, olykor összesűrűsödő felhőkkel, amelyekből akár szemerkélő esőre is lehet számítani, de inkább csak a Dunántúlon térségünkben nem várható csapadék. Még holnap is lehet élénk a légmozgás, de gyengébb lesz a szél, mint ma volt. Aztán csütörtökön jön majd egy újabb hidegfront, akkor megint megerősödik a szél, és megint egy picikét hűvösebb lesz. Pénteken, szombaton viszont ismét hamisítatlan nyári időben lesz részünk. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset az M0-ás autóút keleti szektorán Gyál térségében. Az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, emiatt torlódik a kocsisor. Sokan haladnak az M1-es autópályán is a Budapest felé vezető oldalon, emiatt Tatabánya és Szárliget között szakaszos torlódás alakult ki. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávban nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek minden különösebb ok nélkül. Úgyhogy aki személyautóval tart Budapest felé, annak érdemes az átterelt sávot használnia inkább. A fővárosban pedig javában tart a szeptemberi csúcsforgalom, kicsit szokatlan még, hogy ilyen rengeteg autó halad az utakon. A Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Budai Alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, valamint a Pesti Alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból tapasztalható igen jelentős torlódás. Viszont jó hír, hogy megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren és a környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És a Sláger délután folytatásában már is érkezik Ray és a Where is My Husband, előtte azonban Raven Laney izzítja be a délutánunkat. A Love Me Not című dalát forgatom. Én Kis Kata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Laza hazautat kívánok!
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Freddie Mercury énekelt nekünk, akiről még mindig látható a kiállítás a Magyar Zeneházában, hogyha még nem nézték meg, akkor jövő február 28-áig van erre csupán lehetőségünk, ne hagyják a végére. Tényleg érdemes megnézni ezt a kiállítást. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a Sláger délután, és benne Bugyira látogatunk el, ahol idén is megrendezik a Krumpli Fesztivált. Én nagyon szeretem a burgonyát mindenféle formában, sütve, főzve, krumplipürének, tört krumplinak, krumpliprószának, vagy tócsninak, vagy rösztének, ki hogyan nevezi ezt az ételt, de rakott krumpliként sem tudok neki ellenállni, és hát azt is nagyon szeretem, amikor úgy készítjük a rántott húst, hogy a bundájába reszelünk egy kis burgonyát, és hát nem is beszélve például a szilvás gombócról, vagy a nudliról, aminek ugyancsak krumplihoz alapja. No hát, ezt a csodálatos és élelmezésben rendkívül fontos növényt ünnepelhetjük meg a 19. Krumpli Fesztiválon. A gasztronómiai rendezvény középpontjában természetesen a burgonya áll majd, viszont azért színpadi programok is lesznek, illetve színpad melletti programok is, például a traktoros felvonulás, nem tudom elképzelni a színpadon, de a színpad mellett mindenképpen. Aztán lesz krumpli pucoló verseny, fellép az Apacuka zenekar, fellép a Flashdance tánciskola, lesz operett műsor, Breast Time koncert, este pedig Kökény Attila és Rakoncai Viktor koncertje teszi fel az íre a pontot, és még utcabál is vár ránk, úgyhogy pazar lesz a hangulat. Ja, és hogy mindez mikor? Hát szeptember 5-én, vagyis szombaton, úgyhogy akár itt is összefuthatunk, irány hát a 19. Krumpli Fesztivál Bugyin. Itt a Sláger FM-en pedig egy látványos szaltóval már is közénk érkezik Benzenboon, tőle szól a Beautiful Things.

0: These beautiful things that are.
1: Schlager FM.
2: Az ablakon még átszűrődik a fény.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Rockstar-dal, a Sleeping in my car, és bízom benne, hogy mindenkinek fájdalommentesen alakult a szeptember elseje, legyen akár kiskorú, akár nagykorú. 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk, hogyha szeretnék fájdalommentessé tenni az utat a hazafelé tartóknak, mondjuk azzal, hogy tudnak egy egérutat, vagy van infójuk arról, hogy mit érdemes elkerülni. Szóval várom a közlekedési infókat, már is megnézzük, hogy merre mi a helyzet, és mondom azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Utána pedig My Smith dala szól. No, de a Stargazing előtt jön az időjárás előrejelzés. A meteorológiai nyár ugyan véget ért, az időjárás azonban az utolsó pillanatig kitartott a kánikula mellett, sőt, a kánikula még e hétvégén is folytatódik majd, ugyanis péntekre, szombatra 31 és 35 fok közötti hőmérsékleteket ígérnek, viszont addig pár fokkal hűvösebben alakulnak a napjaink, illetve érkezik majd csütörtökön egy újabb hidegfront is. Holnap napközben csökken majd a felhőzet, és többnyire gyengén felhős idő várható, azonban a déli órákban megint csak jöhetnek esőfelhők, ezekből azonban térségünkben nem, azonban a Dunántúlon lehet számítani szemerkélő esőre. A korai reggeli 18-19 fokot pedig délután 29-30 fok követi majd. Nézzük a közlekedési információkat. Történt egy baleset az M0-ás autóút keleti szektorán Gyál térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél az érintett járművek a belső sávot foglalják el, itt 4-5 kilométeres a kocsisor. Az M6-os autópályán pedig a Pécs felé vezető oldalon, Százhalombatta észak csomópontjánál 3 személyautó koccant, a 24-es kilométernél a helyszínelés idejére a belső sávot zárták le. A fővárosban pedig tart a délutáni csúcs, és nehezíti az autósok életét, hogy a Kacsó-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható csak, mert javítják a burkolatot, emiatt lassult le a haladás a Róbert Károly körúton. A felüljáróra haladó sávban, a 20. kerületben a Török-Flóris utcában az alsó határút és az Előd utca között ugyancsak félpályás az útzár, mert felújítják a csatornát, illetve a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt is javítják a csatornát, a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva, mert itt az útburkolatot teszik helyre. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Now this is not the time or the place for broken hearted.

Teddy Swims dala szólt, ez volt a Lose Control itt a Sláger FM-en, és hát a zenész megállíthatatlan. A napokban jelentette be észak-amerikai turnéját, amely szeptember 22-én indul, és november 18-áig összesen 32 helyszínen áll majd színpadra, miközben keresztül kasul bejárja majd egész Észak-Amerikát. Aztán jövőre a turnéja Európában folytatódik, majd márciusban pedig tőlünk egy karnyújtásnyira Bécsben lép majd fel. Itt a Sláger FM-en pedig önök jönnek, hiszen a hírek után indul a Kívánság műsor. 0630 30 30 95 8-as SMS számunkra jöhetnek az üzenetek, föl is hívhatnak bennünket ezen a számon, és üzenhetnek akár mobil applikációnkon keresztül is. Most azonban még a hírek előtt zárjuk az órát Margaret Island dalával. Nyissuk az esernyőket, mert jön az eső.

egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban.

0: Zatos kiegyensúlyozott étrendet.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
5: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot. Helikopterek is segítettek a tűzoltásban Tapolcán. Nem tartóztatták le a siófoki halálos gázolót. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet 49.025 milliárd forintos kiadással, 41.915 milliárd forintos bevétellel és 7.110 milliárd forintos hiánnyal számol. A GDP arányos hiánycél 3,7-ről 7,5%-ra emelkedett, miközben az államadósság 74,6-ról 77,5%-ra nőhet. A kormány az idei gazdasági növekedést a korábban várt 4,1 helyett 2%-ra becsüli. A módosítás egy 500 milliárd forintos havária alapot is létrehozna az aszály és az energiaválság kezelésére. A javaslat szerint a már elfogadott intézkedések 400 milliárd forinttal javítják az egyenleget, további 300 milliárdos megtakarítás pedig a kiadások felülvizsgálatától várnak. A tervezet tartalmazza az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, valamint a tűzifa áfa csökkentésének költségvetési hatását is. Mintegy 40 hektáron pusztított tűz tegnap Tapolcán a 77-es út környékén. A tűzoltók estére megfékezték a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyves erdő kapott lángra. Az oltásban 16 település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállító is csatlakozott. A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre. A tűz egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett, és lakóházak is voltak a közelben, de sikerült időben megfékezni a tűz terjedését. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, négy utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya

0: Kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra, és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem háromnapos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. A Sláger FM híreit Szendőf Poritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. A meteorológusok szerint a hét második felében újabb melegedés veszi majd kezdetét, hétvégén pedig már ismét országszerte hőségre kell számítani. Holnap fátyol és gomoly felhők lesznek fölöttünk, de emellett sok napsütés várható. A déli órákban gyűlik meg fölöttünk jobban a felhőzet. Eső azonban a mostani előrejelzések szerint inkább csak a Dunántúlon valószínű. Reggel 18-19 fok lehet, délutánra pedig 28-29-30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön jön egy újabb gyengécske hidegfront, úgyhogy aznap csak 27-28 fok várható, de ahogy említettem, hétvégén lehet akár 34-35 fok is. Nem egyszerű a közlekedés a fővárosban, rengetegen vannak az utakon, ezért lassú a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér környékén, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, illetve a Rákóczi úton, valamint a Fiumei úton az Orci tér felé, de figyeljenek arra is, hogy tart Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás, mától itt újabb változás van, a József Attila utcát lezárták az István útnál, az István úton pedig befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárás van a 22. kerületben a Lányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél, mert javítják a csatornát. A 2. kerületben pedig a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál vízvezetéket javítanak, ezért itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Remélem mindenki számára jól rajtolt az idei tanév. Ünnepeljük meg ezt egy jó kis kívánság műsorra. Blankának szól a Fall of the Flow, Maradok távol című dala. Andi üzeni neki, hogy jobbulást, előtte azonban Lost Frequencies-től forog a Reality, amit Eszter választott. Slágerek!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Pointer Sisters, The Lies, I'm so excited itt a Sláger FM-en, és én is olyan izgatott vagyok, kinek a kérését teljesíthetem. 0630303095, ez SMS és telefonszámunk, várom az üzeneteket, és amíg várom a kívánságokat, addig meginvitálnám önöket egy nagyon jó kis programsorozatra, amely holnap kezdődik. Ide Buda 1686 elnevezéssel emlékévet indítanak Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából. A jubileumi programsorozat holnap kezdődik az ötnapos budavári fesztivállal, amely többek között koncertekkel, könyvünneppel és családi programokkal csalogatja majd az érdeklődőket. Szombaton a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad majd otthont a fesztivál koncertjeinek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik majd meg a budavári könyvünnepet, de a későbbiekben az emlékév során több kulturális rendezvényt is tartanak majd, jazz és komoly zenei fesztiválokat, történelmi előadásokat, irodalmi esteket és történelmi sétákat, beszélgetés sorozatokat, filmvetítéseket, felsorolni is lehetetlen, és a legfiatalabb korosztályt is igyekeznek megszólítani többek között bábszínházi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, történelmi játékokkal és sporteseményekkel is, így együtt fedezhetjük fel Budavár gazdag történelmét. Itt a Sláger FM-en pedig azt szeretném felfedezni, hogy önök milyen dalokat hallgatnának meg a legszívesebben. Szia Kata, a tanévkezdés örömére minden unokámnak küldök 99 lufit Nenától. Köszi szépen, ezt Szilvi Nagyi írta nekünk, oké. A 99 lufballon érkezik már is. Sziasztok, az Army of Flowers Crucified című számát kérem Robinak. Ezt pedig Detti írta nekünk, úgyhogy az ő kívánságát is teljesítem.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ariana Grande újdonsága szólt itt a Kívánság műsorban, és hát van egy rossz híre Ariana Grandénak. Megnéztem az Erkel Színház feldolgozásában a Wikidát, és hát jobb, mint a film. Viszont itt van a stúdióban Ortutai Dóri. Szia!
1: Szia!
2: Tényleg?
0: Tényleg. Uh-huh. Annyira lenyűgözött az előadás, hogy szájtát van észtem, és hallgattam, és de alig várom, hogy bekerüljön a Kőszínházba, mert tudni, hogy még egyszer meg akarom nézni ezt az előadást. Fantasztikus. Uh-huh. Úgyhogy le a kalappal az Erkel társulat előtt.
1: Elviszlek az Erkel Színházból, most képzeld egy olyan helyszínre, gondolatban.
0: Igen.
1: Egy várkastélyt Hiroshikiban 4000 ember húzza vissza majd az eredeti helyére. Van egy ilyen filmünk egyébként, ugye? Egy 400 tonnás várkastélyról beszélünk, egy háromszintes faépületet még 2015-ben tolták 80 méterrel arrébb, hogy megerősítsék a kő alapzatát. Most pedig egy hatalmas projekt keretében szeretnék visszahúzni. Eddig 5 métert haladtak, tehát 5 méter már visszajött, de hát ez egy óriási meló egyébként. A torony restaurálás alatt áll, és 2033-ra készül majd el. De nekünk mi az a filmünk? Nem jut most eszembe a Béla, arrébb tolta Bélát.
0: Tudtoltuk Béláim, igen.
1: Igen, igen.
0: Na, hát legény is van anya.
1: Igen. Ugye? Ahogy mondod. Igen, igen, a legény anya. Na, hát így néz ki ez a Hiroshikiban történő vár visszatolása, hogy egy 400 tonnas várkastélyt akarnak emberek visszatolni a helyére. Ez az ember húzza, vonja, hát hogy hol tartanak, azt nem nagyon tudjuk. Váltásban dolgoznak, de eddig 5 métert haladtak, hát 2033-ig még van jó pár év.
0: És jó pár méter, igen.
1: És jó pár méter, igen.
0: Hát jó erőllétet kívánunk ezeknek a japán épülettolóknak.
1: Há, óriási.
0: És de küldjünk nekik egy dalt, mit szólsz hozzá.
1: Jöhet. Mi lesz az?
0: Jó, mindjárt keresünk egy üzenet. Linától jött egy üzenet. Sziasztok, Petrának üzenem, hogy remélem jól sikerült a szófiai verseny. Nagyon várom az élménybeszámolóját, és küldöm neki a Walmarttól az Úristen. Tehát azt hiszem,
1: yes!
0: hogy ez a japánoknak is jó lesz. Jön hát az Úristen. Ez
3: a Sláger

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnap napközben napos, este pedig felhős idő várható. Térségünkben a Dunántúlon lehet némi csapadékra is számítani, amelyet erős széllökések is kísérhetnek, de a fővárosban az előrejelzések szerint nem esik majd az eső. Reggel 18-19 fok lehet, ami 29-30 fokig emelkedhet napközben. Csütörtökön pedig ismét jön egy gyengécske hidegfront, viszont azon túl, hogy felerősödik miatta a szél, nagyobb problémát nem okoz, majd 28-29 fok akkor is lehet odakint. És megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Városon kívül az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Százhalombatta észak csomópontjánál három személyautó koccant, a 24-es kilométernél még tart a helyszínen, és a belső sávot ezért lezárva találjuk ezen az útszakaszon. A fővárosban pedig még mindig tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódást tapasztalható a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Az is nehezíti az autósok dolgát, hogy mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón pedig kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, csak mert javítják a burkolatot. Viszont jó hír, hogy megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is kell korlátozásokra készülni. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a sláger.

Ez volt az Erasure dala, Take a Chance on Me, itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig jégkorongozunk egy kicsit, hiszen indul hamarosan a 2026-27-es jégkorong szezon, ennek nyitányaként pedig szeptember 5-én, bár nagyon meleg időt, 33-34 fokot ígérnek arra a napra, a rakparton csatolhatunk korcsolyát. Szombaton ugyanis jön a Veletek a rakpartra esemény, amelynek keretében az idősebb Antal József rakpart és a ponton előtti buszöből egy napra rendhagyó jégkorongos helyszínné változik. Testközelből lehet itt találkozni ezzel a sporttal, és nem csak gyönyörködhetünk a játékosok ügyességében, de akár mi magunk is kipróbálhatjuk. Többféle bemutató, interaktív programok, játékok várják az érdeklődőket a nap folyamán. A kezdeményezésnek pedig természetesen az a célja, hogy a jégkorongot közelebb hozza a budapestiekhez, és hogy megmutassa, hogy a jégkorong közösségi élményként egy olyan különleges helyszínen is jól működik, mint a rakpart. Szóval ez megint csak egy olyan program lehet, amit nem érdemes kihagyni, és ne hagyják ki a kedvenceiket se a mai kívánságműsorból. Szia, lehetne kérni egy Kovalszki számot, anyunak küldöm. Kinga írta nekünk ezt az üzenetet, remélem jó lesz a viharban szivárvány. Már is ez forog, és hello Kata, a Laci barátomnak ma van a szülinapja, kívánom neki, hogy végre találja meg az igazit, és küldöm Nick Cashaw The Riddle című számát. Bazsitól jött ez az üzenet. Nagyon boldog szülinapot kívánunk Lacinak.

Egy újdonság egy fiatal előadótól, ez volt Madison Beer, és a Beer a Sweet itt a Sláger FM-en, és lassan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt egy kérés teljesítek, és aztán folytatjuk majd a kívánság műsort. Sziasztok! Áginak, Beának, Bencének és Tündinek kérnék egy halott pénzdalt a fesztivál szezon emlékére. Norbi írta ezt az üzenetet, én pedig kiválasztottam az Olá Helénával közösen készített Szétszeretlek című dalt a halott pénztől. Ez zárja az óránkat. Bye.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet több belvárosi közterület. Megköszönte Schmidt Mária negyedszázados munkáját a Fidesz a terrorháza élén. Elindult az év erdei kerékpárútja pályázat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Idén is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás a hetedikesek számára, közölte Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban tartott sajtótájékoztatón. Elmondta azt is, hogy a szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót és a hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. A vakcinát az iskolaorvos adja be két alkalommal, 6 hónap különbséggel, és a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. Országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a lányok számára 2014-ben indult az iskolai kampányoltás, míg a fiúk 2020 óta részesülhetnek a vakcinában. A kormány benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely több belvárosi közterületet, Dunaparti 22. kerületi ingatlanokat és a planetárium vagyonkezelését is átadná a fővárosi önkormányzatnak vagy állami intézményeknek, és létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Az 5. kerületi Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca október 1-től 99 évre kerülne a főváros vagyonkezelésébe. A planetárium a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne, a Városligetben szétválasztanák a fenntartási és beruházási feladatokat. A tanács 10 taggal működne, elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lenne. A Fidesz közleményben mondott köszönetet Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának, akinek a vezetése alatt 2002 és 2026 között több mint 8 millió látogatót fogadott az intézmény. Az ellenzéki párt szerint Schmidt Mária negyedszázados munkája az emlékezetpolitika vezérgondolatának ápolását szolgálta. A kormány korábbi döntése értelmében a nem egyetemi közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével kerültek vissza az államhoz. A múzeumot működtetett alapítvány feladatait augusztus végével a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át, Schmidt Mária pedig hangsúlyozta, hogy az alapítvány hiánytalanul elszámolt vagyonával. Jogorvoslati eljárást kezdeményezett a közbeszerzési hatóság a kazári bölcsőde építésével kapcsolatban, miután az ellenőrzés során 11 pontban merült fel jogsértés gyanúja, közölte a hatóság. A nettó 500 millió forintos uniós támogatásból épült 12 férőhelyes Nógrád vármegyei bölcsődére 2024-ben indult vizsgálat, amely során helyszíni szemléket tartottak és áttekintették a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat. A hatóság szerint több esetben a közbeszerzési dokumentációt eltérő termékeket építettek be, és nem volt igazolása az egyenértékűségről.

0: Például a tervezett 240-250 literes hűtők helyett 93 literes készülékeket találtak. Elindult az Éverdei kerékpár útja pályázat, amelyre szeptember 13-áig bárki nevezheti kedvenc erdei kerékpáros útvonalát. A kezdeményezést az Országos Erdészeti Egyesület hirdette meg az Erdők Hete részeként. A cél Magyarország legkedveltebb erdei kerékpár útjának megtalálása és az erdei kerékpározás népszerűsítése. Nevezni minden olyan erdei útat lehet, ami az erdészeti feltáró hálózat része és kerékpáros útvonalként jelölt. Hagyományos kerékpárút nem nevezhető. A szakmai zsűri az 5 legjobb útvonalat szeptember 25-én teszi közzé, a közönség október 12-ig szavazhat. A győztesről később kisfilm készül és táblát is kihelyeznek majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását, bár itt van az ősz, de ezt az időjárás nem nagyon akarja tudomásul venni. 28 fokot mutat jelenleg is a Sláger FM hőmérője. A holnapunk 18-19 fokkal indul, majd napközben pedig 29-30 fokig emelkedik a hőmérséklet, és alapvetően napsütéses időben lesz részünk. A déli órákban jönnek nagyobb bocska, gomolyok, illetve az esti órákban felhősödik be fölöttünk jobban az ég, de esőre térségünkben nem kell számítani. Aztán csütörtökön jön egy gyenge hidegfront, amelynek hatása változóan napos felhős időben lesz részünk országos csapadék. Aznap sem várható, viszont élénkebb lesz a légmozgás, napközben pedig 28-29 fokig melegszik az idő. Nézzük, milyen útakadály nehezíti az autósok dolgát. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, mert javítják a burkolatot, ezért lassú a haladás. A Róbert Károly körúton a felüljáró felé már a Lehel utcától. De sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél, mert javítják a csatornát. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot ugyancsak csatornajavítás miatt, illetve félpályás az útzár a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Gázvezeték javítás miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál félpályás útlezárás fogadja az autósokat, majd az esti órákban útszűkületen kell áthajtani. Ez is nehezítheti egy kicsit a dolgunkat, illetve a 20. kerületben a Törökflóris utcában az Alsó Határút és az Előd utca között lezárták a félútpályát, mert itt is a csatornát javítják, és van egy előrejelzésünk, ma is, holnap is este 8-tól éjfélig az Üllői úton félpályás lesz az útzár a Kinizsi utcánál, mert javítják a burkolatot. Erre az este éjszaka autózók mindenképpen figyeljenek. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És egy 5 perccel 7 óra után folytatódik a Sláger FM kívánság műsoraink. Kiskata vagyok, és Gergő kérésére játszom a Nice Barkley Crazy című dalát, de előtte Dua Lipa indítja az óránkat, Sati Ákosnak üzeni, hogy nagyon szereti a Dance the Night-tal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, az M-People mozgatott meg bennünket, ez volt a Moving on Up, remélem, hogy önök is táncoltak a dal hallatán, vagy hogyha van egy olyan dal, amire garantáltan táncra perdülnének, akkor gyorsan írják meg nekem, hogy mi az, én pedig leforgatom, hiszen még este 8-ig tart a kívánságműsor, és hát jön a hétvégén a pozsonyi piknik Újlipótvárosban ismét, hiszen idén is a hónap első szombatján rendezik meg Újlipótváros kulturális falunapját, a pozsonyi pikniket. Szeptember 5-én, tehát szombaton lebilincselő előadásokat nézhetünk a színpadon, míg a rakparton színházak, könyvkiadók, kulturális és civil szervezetek, valamint kézművesek mutatkoznak majd be. A Margit híd és a Szent István park között az újpesti rakparton vár ránk ismét. Immár hagyományosan ez a program. Remek lehetőség ez a találkozásra és a közös ünneplésre. A Sláger FM kívánság műsora pedig remek lehetőség arra, hogy üzenjenek valakinek, akár titkosan, név nélkül, mint ahogy tette a következő üzenet küldünk. Szia, kedvenc recepciós lánykáimnak küldöm Geszti Pétertől a Mindenki legyen rohadt gazdag című dalt, vagy ki küldte, az titok marad, de a dal már is érkezik. Viki pedig azt írja, végre itt a szeptember, így mi is túlórával indítjuk a hónapot. Küldöm a csajoknak az irodába Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth című számát. Kívánom, hogy dobjon fel benneteket ez a dal.

0: itt van mindig.
1: Geszti Péter Dalasz volt itt a Sláger FM-en, ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag. Ez egy nagyon jó kívánság, így a tanév elején legyünk gazdagok, ne csak anyagiakban, de tudásban és jó jegyekben is. És gazdagítsuk egymást a legnagyobb slágerekkel. Önök választanak, én pedig leforgatom, ha kedvenceket 06 30 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Tina azt írja, hogy barátnője Ildi kedvét szeretné feldobni a Justin Timberlake számmal, hát akkor szóljon a Selfish, már is érkezik. Fanni pedig azt írja, Hello Sláger FM, a 12. B-nek üzenem, jó volt ma végre látni őket, kitartást az érettségig, és küldöm minden osztálytársamnak a Kecsei Gabriella című dalát. Hú, érettségi, most még olyan messzének tűnik, de hamar eltelik majd ez a pár hónap, különben is már csak 179 nap van az idei szorgalmi időszakból, jön a Kecsei dala.

0: Nézzük, hogyan kell készülnünk a holnapi időjárásra. Hát hideg frontok jönnek és mennek, de a szeptemberi nyár azért még holnap is folytatódik, sőt, egyre fokozódik a hétvége felé haladva, bár csütörtökön jön majd egy újabb hidegfront, az nagy lehűlést nem okoz majd. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék nem érkezik, térségünkben 18-19 fokkal indul a nap, délutára pedig 29-30 fokot ígérnek, és csütörtökön is alapvetően napsütéses időt élvezhetünk, bár akkor megjelenkül majd a légmozgás, és már több helyen eleredhet az eső, de nagy esők akkor sem jönnek. Már a véget ért a délutáni csúcs, viszont hasznos tudni az úton lévőknek, hogy továbbra is tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Itt újabb változás fogadja az autósokat. Mától lezárták a József Attila utcát az István útnál, az István úton pedig befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága pedig megfordult egy építkezés miatt, valamint a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon, a Király utca és a Dob utca között. Figyeljenek oda erre is. A Kacsó-Pongrác úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, mert javítják a burkolatot, a 16. kerületben pedig a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál sávlezárás fogadja az autósokat, mert itt meg a vízvezetéket javítják, és tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért a Széchenyi István téren az Akadémia utca után lezártak egy sávot, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Natalie Imbruglia dala szólt, ez volt a Torn itt a Sláger FM-en, mi pedig a Fiumei úti sírkert felé vesszük az irányt most itt a Kívánság műsorban, hiszen szeptember 5-én egy különleges Kosztolányi estnek ad majd otthont a sírkert. Az Akartok-e játszani című előadás Kosztolányi ismert és kevésbé ismert műveit fűzi majd össze játékos összművészeti formában, fuvola, hárfa, ütőhangszerek, kortárszerek kíséretében és bábszínházi elemekkel. A produkció az emberi lét kérdéseit, nagy ellentéteket járja körül. Az élet-halál, a szülő-gyerek kapcsolat, a háború-béke konfliktusa. Mindeközben Kosztolányi szövegeinek mai érvényességét keresi majd. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha szombaton szeretnének ott lenni ezen a programon, akkor feltétlenül regisztráljanak előzetesen, és menjenek el, nagyon klassz lesz. Itt a Sláger FM-en pedig kérésekkel megyünk tovább. Itt a Kriszti üzenete, ő Attilának szeretné küldeni a Well Hello Késő Már című dalát. Remélem, hogy nem valamiféle rejtett üzenetként, de már is érkezik a dal. És Zsombi is üzent nekünk. Sziasztok! Kolléganőmnek, Orsinak táncos hangulata van. Neki szeretném, ha lejátszanátok a Miami Sound Machine Konga című dalát. Zsombi, nagyon figyelmes vagy. Jön a Konga Orsinak!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ennyi fért a mai kívánság műsorba, illetve még egy utolsó üzenet, ez pedig Bettitől jött, aki szeretné meghallgatni a Régi Nyár című dalt. Játszom már is még a hírek előtt Lotfi Begitől, Kollányi Zsuzsitól és Dr. Bérestől.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a Régi Nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Újra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott

0: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság, a környezeted vagy te is érintett lehetsz. A SomnoCenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
2: Új e-mail, nézzük csak.
3: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
4: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
5: Köszönjük!
4: A reklám után.

Gyermekközpontú iskolaévet kívánt a diákoknak az oktatási miniszter. Csaknem 2 milliárd forintból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Nyílt nappal és ifjúsági fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Gyermekközpontúbb, nagyobb önállósággal működő iskolákat szeretne kialakítani a kormány, mondta Landert Judit az országos tanévnyitón. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az iskolának nyugodt fejlődést kell biztosítania, és teret adnia a diákoknak, valamint a pedagógusok kreativitásának. A tudás megszerzése mellett az érdeklődés és a motiváció felkeltést is kiemelten fontosnak nevezte. A kormány kevesebb adminisztrációval és kötelező méréssel, nagyobb szakmai autonómiával, valamint színesebb taneszközkínálattal segítené az intézményeket. Új témanapot is indítanak, amelyen a gyerekek és a diákok elmondhatják véleményüket az oktatás jövőjéről. Landert Judit azt is bejelentette, hogy hamarosan béremelést kapnak a nevelést, az oktatást közvetlenül segítő szakemberek. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog- és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézes Kalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. Az Erkel-Ferenc utcától a Bánki Donát, a Kodály Zoltán és a Gábor Dénes utcán át a 832-es útig alakítanak ki kerékpáros útvonalat. A Csóka körforgalomtól a temető mellett a Rózsa utca irányában szintén a 832-es útig épülhet ki az új kapcsolat. A cél egy összefüggő, biztonságosabb hálózat kialakítása, amely megkönnyíti a munkába és iskolába járást. Újra működik a szökőkút és a vízilabirintus a Veszprémi Margit romoknál. A hosszabb ideig szünetelő vízijáték fúvókái és színes világítása ismét üzemelnek, így esténként látványos fények fogadják a sétálókat. A sétpatak kanyargását idéző létesítménynél évek óta visszatérő műszaki problémák voltak. Az üzemeltető tavalyi beszámolója szerint teljes felújításra lett volna szükség, amelyre akkor nem jutott pénz. A szökőkút a 2011-ben átadott kolostorok és kertek városfejlesztési program részeként épült meg. A Margit romok környezetének rendezésére akkor csak nem 115 millió forintot fordítottak, ebből a zöld felületeket, a díszkertet és a gyaloghidakat is kialakították. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gémszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga Veszprémi erdőgazdaság területén. A Királyszállási, a Zirci és a Kaphegyi vadászterületeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Nyílt nappal és ifjúsági fesztivállal indul az évad a Veszprémi Petőfi Színházban. Szeptember 12-én az érdeklődők bejárhatják a teátrumot, vetélkedőn nyerhetnek évadbérletet, majd a társulat zenés műsorát is meghallgathatják. Másnap a Veszprém Vármegyei Ifjúsági Fesztiválon táncos, zenés és prózai produkciók, valamint sportbemutató is várja a közönséget. A rendezvény bevételével Világos Gábort, egy nagyvázsonyi kihívásokkal élő fiatalember támogatnak. A színház szeptember 17-én a Pesti Vigadóban mutatja be esélyegyenlőségi programját, hogy annak szemléletét más társulatok is átvehessék. Az évad első premierje október 2-án lesz. Szabó Magda Abigail című regényének musical változatát állítják színpadra. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Magna Cum Laude dala, ha köszönet, és hát köszönet az égieknek, hogy mindig elkényeztetnek bennünket mesés látnivalókkal. Érdemes lesz az eget kémlelni a következő íjjeleken, mert hogy a hold és a fiastyúk egészen közel kerül majd egymáshoz. A fiastyúk, vagyis a plejádok, ugye egy igen jellegzetes téli csillagkép, de ősszel már a késő esti órákban felfedezhetjük, hogyha a keleti égbolt felé tekintünk. Este 10 után kell majd. A keleti és észak-keleti horizont fölött pillanthatjuk majd meg, a hold pedig valamivel magasabban lesz majd, de az éjszaka folyamán egyre közelebb kerülnek majd egymáshoz, úgyhogy látszólagos távolságuk csökkenni fog, szóval lesz miben gyönyörködnünk a másodikáról harmadikára virradó éjjel. Reméljük, hogy mindemellé még derülteget is kapunk, hogy ne maradjunk le a látnivalóról, bár a meteorológusok mostani előrejelzése szerint a holnap éjszaka is felhősen, sőt, akár záporosan, zivatarosan is telhet. Hétvégén viszont derült lesz az ég, úgyhogy érdemes ellátogatni akár a Svábhegyi csillagvizsgálóba, ahol péntek este például a Cassiopeia csillaghalmazairól, illetve a Szaturnusz gyűrűiről hallhatunk, sőt, a távcsövek segítségével akár meg is csodálhatjuk ezeket a távoli gyönyörűségeket, és még a szombat-vasárnapi észlelések során is téma lesz a Szaturnusz gyűrűje. Ha még nem látták, távcsővel a saját szemükkel, hát itt az alkalom, hogy megnézzék. Itt a Sláger FM-en pedig Roy és Ádám segítségével nekirugaszkodunk az égnek. Tőlük szól a Trambulin itt a Sláger estében.

0: Ez a Sláger FM.
1: Nálad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: Ez volt a Konyhadala, ha százszor visszajátszott itt a Sláger FM-en. 2 perccel járunk fél 9 előtt, és ma este 10 órakor ismét érkezik majd Esmiller András műsora, a Slágerkult, benne pedig Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatója lesz az egyik vendég, akivel egy különleges budapesti koncert apropóján beszélgetnek majd, hiszen szeptember 14-én a Zeneakadémia nagytermében Olga Kern ad koncertet a Danubia zenekarral. A műsor Rachmaninov köré épül, de hogy pontosan mire számíthat a nagy közönség, az majd este 10-kor derül ki. Mi azonban most egy picit belefülelünk ebbe a műsorba.
1: Az Unikum bérletünk az a Zeneakadémián rendezzük.
2: Na, hát nem is akárhol.
1: Így van, és egyébként a másik bérletes verziónk, amit itt Budapesten megvalósítunk, a Mátyás templomban az Orgona bérlet. Uh-huh. Ugye az is nagyon különleges, és egyébként minden részletről, mert ez annyira összetett, és annyira sokrétű, és annyira sok program van, hogy a filharmonia.hu oldalon mindenről tudnak tájékozódni, akik az Orgona zenét érdeklik.
2: Igen.
1: Most én az Unikum bérletet azért szeretném csak egy pár szóban megemlíteni, mert egyrészt a kezdete nagyon közeli, ugye szeptember 14-én.
2: Igen.
1: Kezdünk a Zeneakadémián Olga Kern és a Danubia zenekar koncertjével, és ez egy, azt gondolom, hogy egy olyan előadás lesz, aki szereti a zongora muzsikát, vagy csak szereti a zenekari muzsikát, vagy csak beülne egy estére egy olyan helyszínre, ahol elengedheti a nap gondjait, akkor ez az lesz. Ugyanis nagyon sok Rachmaninov darabot fognak hallgatni, azok, akik jegyet váltanak, vagy bérletet váltanak erre a sorozatra, ebben a koncerten legalábbis. És Olga Kernről annyit kell tudni, hogy a legautentikusabb Rachmaninov játékosként tartják egyébként számon a világban. És egyébként van neki egy sztoria is, mert sokat dolgoztunk vele, és ő mesélte, hogy amikor 19 évesen talán az első ilyen nagyobb megméretetésére és versenyére készült, akkor ő egy Rachmaninov darabot játszott. Uh-huh. Nagyon készült rá, és a verseny előtt éjszaka álmában megjelent Rachmaninov, és elmesélte neki, hogy hogy kéne ezt a darabot játszani, amivel versenyezni fog. És másnap megnyerte a versenyt. És ő neki egyébként van családi kötődése is, és ő nagyon sokat foglalkozik ezzel a zeneszerzővel, az ő darabjaival. Én már hallottam a második-harmadik zongora versenyt is tőle, itt a harmadikat fogjuk
2: ez majd. Ez mikor volt egyébként? Most azért veszem a kezembe, hogy megnézzem a...
1: Hát nem tudom, hogy hány évesen volt, 19 körüli.
2: Aha, jó, ezt akartam, most ennek akartam utána számolni, de mindegy végül is, tehát óriási
1: igen,
2: a történet.
1: Igen, szóval hogy ez egy nagyon izgalmas és különleges dolog, és az ő belső viszonya ehhez a zeneszerzőhöz, és az ő darabjaihoz, és azért azt tudjuk, hogy... Ez egy romantikus mű, elképesztő nagy érzelmi gazdaságot igényel. Igen. Filmek készültek arról, hogy mennyire nehéz például ezt a Rachmaninov harmadikat eljátszani.
2: Igen.
1: Úgyhogy...
2: Meg itt beszélnek is erről gyakran a művészek ám, akik ebben a műfajban járatosak.
1: Igen. Úgyhogy ez egy igazi technikai kihívás is, egy érzelmi kihívás is, és egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát például amikor a Covid volt, akkor mi az Olgával a Kodály Központban csináltunk egy koncertet. Uh-huh. És egy Rachmaninov zongora verseny volt a repertoárom. És nem mondta, akkor találkoztunk mi először vele, és mondta, hogy nem fogja ezt a darabot eljátszani, hanem egy másik kisebb darabot játszott helyette. És csak utána, amikor később már jobban lettünk vele, akkor beszélgettünk vele erről, és mondta, hogy nem tudja ezt a zongora versenyt közönség nélkül játszani, ugye akkor üres nézőtér előtt kellett játszani. Rendezni a koncerteket. Mert egyszerűen ez egy olyan energetikájú darab, hogy ahogyan ő a végén fölemeli a kezét, ott muszáj, hogy jöjjön a közönség, ott nem lehet egy üres terem. És amikor a Covid után volt szerencsém őt hallgatni egy ilyen zongora versenyt, akkor én pont ezt éreztem, hogy megértettem minden szavát, mert ez egy olyan darab, hogy aki oda beül, azután olyan fantasztikus élménnyel áll fel, amit tényleg nem lehet üres nézőtér előtt végigélni.
2: Szóval ez lesz akkor szeptember 14-én.
1: Ez lesz szeptember
2: 14-én. Zeneakadémia.
1: Így van. De azért is unikum bérlet ez egyébként, mert emellett még van egy-két ilyen apró, unikális történet, például az, hogy van egy prológus minden koncert előtt, ahol a résztvevők, a karmester, a szólista beszélget a közönséggel, ez egyébként ingyenesen látogatható jeggyel, és olyan információkat oszt meg, amitől azt gondolom, hogy egész más füllel lehet hallgatni majd ezt a programot, és érdemes, akinek van ideje.
2: Akkor
1: és kedve.
2: Terjesztés is kicsit.
1: Igen, de az a közvetett formával, ahol nem elmondjuk, hogy mi lesz majd, hanem nyilván egy karmester megosztja azokat az élményeknek a gondolatait, amit igazából átad a színpadon, hogy ő hogy készül erre, vagy ő mit gondol erről, és hogyan, hogy osztja meg ezeket a gondolatokat a zenekarral. Minden karmester nyilván nagyon más, és nekem nagyon sok élményem Pécsette a mesterbéletben többször volt már ilyen prológus élményben részem, és egészen más füllelülve az ember, amikor igen. ezeket meghallgatja. Illetve most a bérleteseinknek az első koncerten egy kis pezsgőzés is tervezünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek izgalmas
2: dolgok.
1: Igen, de itt az évad során még ebben a bérletben az Orfeó zenekar és a Pörszül kórus lép majd föl. Elhangzanak olyan programok, ami magyarországi bemutatós Tölci Brokesz passiója majd ebben a virágvasárnapi időszakban. És az Orvonák éjszakája különleges programja is olyan, amit azt gondolom, hogy érdemes kiemelni, mindig nagyon különleges, unikális.
2: Szabolcsán sokat beszélgetünk erről.
1: Igen, úgyhogy ezt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan fantasztikusan összetett és komplex bérletről beszélünk, amit érdemes majd látogatni.
0: Tehát szeptember 14-én a Zeneakadémia nagytermében vár bennünket ez a valóságos csoda, Olga Kern és a Danubia zenekar koncertje. A teljes interjút pedig itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban hallhatják majd. 10-kor érkezik majd Esmiller András és vendége Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország kommunikációs vezetője. Most pedig megyünk tovább Berecki Zoli dalával.

0: Ez a Sláger FM, és benne a Sláger Este és a Szolvév és Szakács Gergő közösen minden tévedésem szólt. Nem tévedés, átfordult a naptár, szeptember 1-je van, a mai Sláger reggel pedig rendhagyó módon a budapesti Szent István gimnáziumban jelentkezett, és a Csomagyi Zoli, Pordán Petra, Nomek, Kajdi, Csaba, Cilla nosztalgiáztak is egy kicsit a helyszín apropóján, hiszen Somogyi Zoli annak idején ebben a gimnáziumban koptatta az iskolapadokat. Visszaidézünk már is egy percet a reggelből.
1: Csabi is megérkezett időközben, úgyhogy ez is egy cilás reggeli lesz. Jó reggelt
2: minden drága hallgatók.
1: Bozsú, milyen kedves tőled, hogy visszatértél az üdülésből, csak azért, hogy itt lehessél velük ezen a tanévnyitón.
2: Hát megmondom őszintén, hogy nem volt nagy terben visszatérni, de ugye fölhívott a Tamara is, azt kérdezte, mit csinál szeptember 1-én? Hát mondom, vagy a tengerparton vagyok, vagy anyámnál takarítok, vagy növényt ültetek át Mantomban. Aztán mondta Tamara, és mire nem gondoltál volna arra, hogy esetleg elgyere az ájtós időre sorra.
3: És úgy döntöttél, hogy de.
2: Mondom,
3: és tudod, miért nagy kegy tőle?
1: Na,
3: mert hogy kegy. Itt ünnep, hát az, hát ez tőled az. Mert hogy tegnap volt a születésnapja, Isten éltesen nagyon sokáig.
2: Ja,
3: és
2: vagy
3: nem a szülinapját ünnepli, hanem veled a tanévnyitót. A 125. tanévet.
1: Velem, nem velem, hanem nem tudom, 6-700 diákkal. De
2: hát sport, kapcsolat, hagyomány, ünnep. Feliratok vannak körülöttünk. A Lambéria fölött itt ülünk a Szent István gimnáziumban. Amely
1: 1902-ben kezdte meg a működését. Képzeljétek el, mi történt például abban az évben, egy nagyon híres budapesti épületet akkor adtak át, az Országházat.
3: Ó, tehát
1: az annyira
3: túlva,
1: nem? Tehát ennyire régi. Ez a 125. tanév lesz, és azért kaptam egy nagyon kedves hívást egy, nem is tudom, másfél hónappal ezelőtt, hogy hát, hogy mint öreg diák visszaállnék-e arra a színpadra, amit képzeljétek el, most kiszámoltam, hogy nem 30, hanem még csak 29 éve, tehát most nyáron volt 29 éve, hogy a ballagó negyedikesek nevében kellett búcsúzni. Most így közel 30 év után ugyanoda fölállok az udvaron, azért, hogy most megnyissuk a 125. tanévet.
3: És ez, hogy itt vagyunk, ugye? Hogy hoztál magad a minket?
1: Jött kíséret, igen, vagy fogjátok a kezem, mert úgy izgulok.
2: De egyébként annyira vicces, mert pont, hogy mondtad, köszönöm a köszöntést a szülinapra. Mondom, kirakok egy posztot, tudod, mert múltkor kiketettem egy együttműködés kapcsán egy posztot, a régi képekkel kapcsolatosan, vagy képeimet, rengetegen írtak, jó, ezek olyan jók, tegyél már még ki ilyeneket, és akkor kiraktam, hogy a Bébi Cilla, a Kamasz Cilla, és a Roppanos Cilláról egy pár képet, és akkor így állítom, te jó Isten, hát én azokat tettem ki, amilyen gimnáziumban kinéztem, tudod, tehát így, és itt nagyon vicces itt botorkálni a...
3: Milyen volt bejönni? Neked milyen érzés volt szeptember 1-én? Mert valakinek, tudod, ilyen gyomorgörcsös, valaki abszolút boldog.
2: Most azon gondolkodom, szerettem-e az... Én azt hiszem, hogy a szeptembert szerettem az iskolában, mert én nagyon bírtam az osztálytársaimat, és nagyon jó volt tudod, így végre nyári emlék, milyen, várjál...
3: Zoli közben mutat egy képet, ez hány éves? 29 éves fotó rólad?
1: 29 éve.
2: 29 évvel a szocializmus egyik gyere. És akkor itt még énekeltük, mint a mókus fenn a pán, az út.
1: Nem vicces, 97-ben érettségiztem, tehát ez 97-es kép. Akkor már nem énekeltük.
2: Hát akkor már nem volt mókus.
3: Azt nézze, nagyon kis picike voltál.
2: Most meg olyan jó rendesen.
3: Most meg olyan jó férfi ember lett belőle.
1: Én egyébként élvezem, hogy nem tudom, hogy ez olyan hülyes, hogy öregszem, mert nem érzem magam öreg. Igen, a változat, nekem nincs vele bajom.
2: De mindenki öregszik, tehát hogy ez
1: a
2: 7 éves is öregszik.
1: De hogy én úgy élem meg, hogy ez nekem jó, hogy ez jó. Tehát én mindig irigykedve részem egyébként. Tehát amikor ide jártam gimibe, akkor tudod, jöttem reggel a metrón, meg a trollin, és néztem, hogy hát ők egyetemisták lett, de jó nekik, hogy ők már egyetemisták. Amikor meg általános iskolába jártam, akkor meg azt néztem, hogy olyan vagány, hogy ők biztos mennek valami középiskolába.
3: Szerettetek suliba járni?
2: Nem. Istenem, hagyjál már, milyen hülyeség.
1: Nézd rá.
2: Figyelj, de nekem nagyon jó iskolai élményeim voltak, tudod, az az igazság, hogy én nagyon vicceskedő voltam.
3: Na,
2: már
3: tudtam,
2: az iskolában.
3: Na tudtam, tehát hogy címkézni kéne, akkor te voltál a vicceskedő.
2: Én vicceskedő voltam, úgyhogy általában mindig a magatartásommal gond volt, mert tudod, én ott susmus voltam, és vinyogtunk a rögéstől. Tehát, hogy csináltam olyanokat, tudod, hogy az orosz tanárnőnk, a Dabronaki Éva néni volt, és akkor óriási óra volt, mint az ajtó kilincs, hogy nagyanyám mondaná, hogy százasért nem tölti tele a fagylaltost. és akkor a Dobronak éven én így trimboltam a többiekkel, és azt mondta, na jó, Kajdi, üljön az orrom elé. És beültem a hátsó padba, és akkor hozzá vágta a kulcs csomóját, tudod, ez az igazi tanárnő.
3: Régen volt még ilyen, igen.
2: Tudod, ez a tanárnő, és akkor pont ezen ilyet gondolkodtam, hogy te Jézusom, hogy most a nagy PC világban itt, anyukám, itt nincs kulcs csomó dobálás, szerintem még

0: Ma egy csomó helyzetben nem adom fel, hogy helyt tudok állni, az valószínűleg azért van, mert van ez a teher alatt nő a pálma, és hogy igen, voltak elvárások, talán így fogalmaznám.
1: Szeptember 1-e, szerintem mindenkit nosztalgiával tölt el. Gondolom önök is felidézték a régi suris élményeket, és hát a régi idők visszaidézésénél maradva már is egy Neoton Familia dallal megyünk tovább. Jön a Monte Carlo, önök pedig ébredjenek velünk holnap reggel is, hiszen Pordán Petra és Somogyi Zoli szeptember 2-án is szolgálatot teljesít majd 6 órától itt a Sláger FM-en.

Ez volt a V-motorok dalam, Fekszem az ágyon itt a Sláger FM-en, nem feltétlen a korán fekvőknek, és nem csak azoknak, akik szeretnek lustálkodni. Mi sem lustálkodunk itt a Sláger estében, már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt Freddy énekel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást ad az egyszülős központ. Újraindul a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást biztosít az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, tolltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzottá támogatásként tolltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanévkezdéshez szükséges füzeteket. Kedden reggel minden iskolában becsengettek, de nem is olyan sokára már itt az őszi szünet, ami október 23-án kezdődik, és november 1-ig tart, így összesen 10 napot pihenhetnek a diákok. A szeptember 1-i tanévkezdéstől tehát 52 napot kell várni az első szünetig. Újraindul a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lesz, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testületben 5-5 tag képviseli majd a kormányt és a fővárost. A döntéseket egyhangulag hozzák meg, ezzel Vitézy Dávid szerint egyértelművé válik, hogy a tanács az együttműködés terepe lesz. A jogkörök bővülnek, a tanács kiemelt beruházásokról dönthet, és olyan fejlesztő céget is kijelölhet, amelynek tulajdonosa fele-fele arányban a kormány és a főváros. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy az elmúlt évek konfliktusai helyett partnerségre van szükség, mert Budapest fejlődése országos érdek. Összesen 257 millió forintért bérelt repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest-Santiago de Chile New York útvonalra 235 millió 330 ezer 325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21 millió 705 ezer 660 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi önkormányzat a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni, egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár 1,5 millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Indul egy újabb óra! A legnagyobb slágerek változatosan!

Ha merre jár a boldogság itt a Sláger FM-en? Hát a boldogság lehet, hogy éppen két keréken szágult, mert hogy annyira jó dolog biciklizni, ezt azóta én is tapasztalom, mióta nyár elején beszereztem egy újabb biciklit. Nagy büszkeséggel tekerek azóta a városban, és a barátaim legnagyobb meglepetésére még egy-két biciklis kirándulásra is vállalkoztam. Hogyha önök is szeretik például az erdei kerékpárutakat, hát akkor jó hír, elindult idén is az év erdei kerékpárútja pályázat, amelyre egészen szeptember 13-áig bárki nevezheti a kedvenc erdei bringás útvonalát. A szeptember 13-áig beérkezett nevezések közül egy szakmai zsűri 5 döntőst választ majd ki, a végső győztesről pedig ismét közönségszavazás dönt majd. A kezdeményezés célja egyrészt, hogy megtalálják Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútját. Ez vitán felül áll, viszont emellett az is, hogy ráirányítsák az emberek figyelmét arra, hogy léteznek ilyen szebbnél szebb útvonalakat kínáló kerékpárútak, emellett pedig az aktív életmódra és a környezettudatos közlekedésre is igyekeznek ráirányítani a figyelmünket. Budapesten és a környéken is van nagyon sok erdei kerékpáros útvonal, bízom benne, hogy valamelyik közülük bekerül majd az 5 döntősbe. Egyébként nevezhető minden olyan erdei út, kerékpáros turista út vagy összefüggő útszakasz, ami az erdészeti hálózat része is kerékpáros útvonalként is meg van jelölve. A szervezők elsősorban két település között húzódó, könnyen beazonosítható szakaszokat, illetve körutakat vagy panorámautakat várnak. Úgyhogy most mi jövünk, szeptember 13-áig küldjék a jelöltjeiket, aztán október 13-án hirdetnek majd, de hát szerintem ez megint csak egy olyan versengés lesz, aminek mi valamennyien győztesei leszünk. Akár csak a Machine Mouse dalának, jön a Fenn a csúcson, itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a turbódala szólt, az iránytű, én pedig irányt mutatok azoknak, akik tanácstalanul vakarják a fejüket a szekrény előtt állva, milyen ruhát kell elővenni holnapra. Nos, a lenge öltözék holnap is megteszi, hiszen bár hűvös lesz a reggel, mindössze 18-19 fok, na jó, azért ez sem annyira nagyon hűvös, délutánra azonban 29-30 fokot ígérnek megint csak a meteorológusok. Lesznek fölöttünk felhők, gomoly felhők, fátyol felhők, de ezekből esőre csak a Dunántúlon kell számítani, úgyhogy az ott élők vegyenek majd magukhoz reggel esernyőt, itt a fővárosban azonban erre, ha minden igaz, nem lesz szükség, és a légmozgás is mérsékelt lesz, úgyhogy még a szél sem zavar bennünket, inkább csak kellemesen hűsít majd a 29-30 fokban, szóval remek lesz a holnapi időjárásunk is. Hétvégére pedig nyugodtan keressenek strandprogramot, hiszen akkor megint csak visszatér a kánikula, itt a Sláger FM-en pedig visszatérünk a legnagyobb slágerekhez, jön a Quimby és a Senki sem menekül. Toporog.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek

0: Ez volt Karamell dala, ha várt váratlan itt a Sláger FM-en, és Kajdi Csaba Cilát egy váratlan kihívás elé állította ma reggel Pornán Petra és Somogyi Zoli, mert hogy ma is jelentkezett a hablagy rendhagyó módon a Szent István gimnáziumból, mert hogy a mai Sláger reggel a tanévnyitó apropóján Somogyi Zoli régi suliából jelentkezett.
1: Ma a budapesti Szent István gimnáziumból jelentkezünk, ahol nem sokára kezdődik majd a tanévnyitó, és most egy újabb pedagógus ül itt velünk, Bóka Gábor tanár úr engem nem tanított, viszont most az utóbbi években azt vettem észre, hogy szoktam visszajárni, van egy például egy ilyen szülői pedagógus jótékonysági bár minden évben, és hogy a Gábor úgy látom, hogy ő a szíve motorja annak a fajta közösségi életnek, ami átöleli mondjuk így a színjátszókört, tehát hogy járnak erre, más sulikba is mennek fellépni alkalmanként. Jó reggelt! Szia!
2: Jó reggelt! Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat!
3: Milyen jó hangod van, Gábor!
1: Ja, és egy kollega, mert
4: hát rádiózik
1: a Bartók rádióban szokott. Aha.
2: Tegyük hozzá, csak külsős vagyok, egy műsorban szoktam állandó zenekritikusként közreműködni.
1: Na hát pont ezért számítanak.
3: Szóval, hogy ezért választottad, Gábor? Hát hogy a hablagy játékunkban majd, mint zenekritikus, a Csabit hát, esetleg tudnál
1: kritizálni. Oda így 3-4-8 körül, hogy a Csabi osztályzatot kapjon végre valakitől.
4: Na de várj, de Gábor, te francia tanár vagy.
2: Nem, valójában én magyar tanár vagyok, franciát is végeztem, azt nem nagyon tanítottam. A zenekritikusság az egy másik történet, de énektanár nem vagyok.
4: Az egy hobbi, a zenekritikus?
2: Hát nem hobbi, mert szoktak érte fizetni, most azt hagyjuk, hogy hogyan. De
4: akkor nekem de se hobbi a rádiózás.
3: De érzed ugye a pikantériát, hogy a Zoli miért választott neked egy zenekritikus, Csabi?
4: Nem, én azt hittem a francia tanár miatt, hogy
3: nem,
4: hanem, on discute en français.
1: Figyelj, most jön a hablagy játék.
5: Hablagy. Avagy Cilla énekel valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Avagy akasztják a hóhért.
3: Tehát nagyon... egy zenekritikusnak kell most énekelned, Csabi.
4: Pour le zenekritikus kelkős stresszample mindenkinek.
1: Gábor, arra kérnénk Petrával, hogy csak őszintén. Ahogy a gyerekekkel is. Tehát pont az őszinteséget hiányolta, Csabi. Azt mondta, hogy túl PC világban élünk, tehát hogy nyugodtan
4: rúgjál, csípjél, harapjál, mindent lehet.
2: Igen, de zenekritikusként általában azért őszintébbnek kell lennem, mint itt az iskolában.
4: Gábor, térjünk vissza a boldog 80-90-es évekre, a nem kötelező ére, kifelé.
1: Várj, akkor effekt is jöhet a feladat.
4: Talán, hogy kimehetek mosdóba? Tinn.

0: Gábor először nagyon riadt arcot vágott.
1: Na, nem, föltette a kezét, tudod, mint amikor az a tévéműsorban ezt a piros gombot lenyomja.
2: A föltetted a kezed azt jelenti, hogy megfejtetted?
3: Igen, hát ez a De nehéz az iskolatáska, gondolom.
2: Így van.
1: Hivatalos címét kérném szépen, ne add be a zenét, ne add be a zenét.
2: A Bergenditől, igen.
1: Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja.
2: Jó, és akkor most jön az, hogy kritizálhatod a parancsot. Milyen volt a
0: egy osztályzatot legalább.
3: Hát kritikusként azt írnám, hogy felejthetetlen volt.
1: Igen.
2: Az biztos.
3: Osztályzat tanárként? Szerencsére nem vagyok énektanár, csak helyettesítek néha énekórát, úgyhogy...
1: Százalékot adjál meg, mint az amerikai.
3: Hát nem adhatok százat, ezért mondjuk, hogy 91.
2: Jó, és az előadásmódot, mert hogy itt közben legyezővel...
3: Az előadásmód az egy teljesen más igen. kategória.
1: Jó, az a színjátszókör.
3: Ez jobb lenne ilyen...
0: Most azt a tehetségét kamatoztat, hogy Gábor igen,
3: jobb lenne,
0: színház,
3: jobb lenne, mint a műkorcsaját úgy. Igen. Tehát, hogy az előadásmód az ugye a 6,0. Mondjuk, hogy a technikai kivitelezés nem tudom, 5,8.
1: Jó, akkor most nyugodtan összerakhatunk egy ilyen 90-es évek kritikáját, ahol nyugodtan elhangozhat. Nem kötelező ide járni. Ha nem érdekel a zene, nyugodtan választhatsz másik tantárgyat. Sajnos Csabi nem volt jó a humán tantárgyakban, így a zenét nem javaslom neki, és utána elküldetek az Engels térre egy pályaválasztási tanácsadóhoz, hogy azt mondják, menj el régésznek a kicsi.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelbe.
5: A hablaty játékon holnap is próbára tehetik majd magukat, úgyhogy akár már most elküldhetik azt, hogy hablaty, vagy játék, vagy én szeretnék játszani, bármit, 0630303095-8, ez SMS és telefonszámunk a Sláger reggel, holnap is 6 órakor rajtól majd, most pedig bulizunk egy jó csípos F. Tamással.

0: bassz, és a dude is some serious trouble.
1: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Legnagyobb slágerek. Vált.

0: Októbertől 400 iskolában indulnak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ prevenciós program sorozatra. Elindult a közönség szavazása a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6-14 éveseknek. A programban eddig több mint 170 ezer diák vett részt. Az őszi időszak középpontjában a biológiai sokféleség áll. Az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be az erdőt, mint önfenntartó életközösséget. A foglalkozásokat a minősített erdészeti erdeiskolák pedagógusai tartják. A jelentkezés az iskolában az erdő.hu oldalon érhető el. Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolákban. Őrsi Gergelynek is elkezdődött a tanév. A korrupciós ügyek miatt letartóztatott második kerületi polgármester, akinek előzetes letartóztatását a bíróság október 4-ig meghosszabbította, közösségi oldalán jelentette be az oldal adminisztrátorain keresztül, hogy elkezdi a könnyű szerkezet és gipszkartonépítő képzést, amelyet polgármesterként is hasznosnak tart. Bejegyzésében azt ígérte, kiszabadulása után maga cseréli le a Szél Kálmán tér elkorhat padjait, ha addig nem történik meg. Egy részét korábban megcsinálta, de már nincsenek túl jó állapotban. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra, amelyet a Dériné program szervez az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig. Az intézmények 5 tematika közül választhatnak, köztük az egészséges életmód, a test és lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A részleteket Ercsei Diana, a Ne Bánts Világ projekt vezetője mondta el a Sláger FM.
1: A Ne Bánts Világ program a fiatalok mentális és fizikai egészségének a támogatását tűzte ki célul, színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokkal, valamint az egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokkal, amiket ugye az együttműködő partnereinkkel.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet több belvárosi közterület, megköszönte Schmidt Mária negyedszázados munkáját a Fidesz a terrorháza élén.

0: két oltás szükséges. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a lányok számára 2014-ben indult az iskolai kampányoltás, míg a fiúk 2020 óta részesülhetnek a vakcinában. A kormány benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely több belvárosi közterületet, Dunaparti 22. kerületi ingatlanokat és a planetárium vagyonkezelését is átadná a fővárosi önkormányzatnak vagy állami intézményeknek, és létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Az 5. kerületi Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca október 1-től 99 évre kerülne a főváros vagyonkezelésébe. A planetárium a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne, a Városligetben szétválasztanák a fenntartási és beruházási feladatokat. A tanács 10 taggal működne, elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lenne. A Fidesz közleményben mondott köszönetet Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának, akinek a vezetése alatt 2002 és 2026 között több mint 8 millió látogatót fogadott az intézmény. Az ellenzéki párt szerint Schmidt Mária negyedszázados munkája az emlékezett politika vezér gondolatának ápolását szolgálta. A kormány korábbi döntése értelmében a nem egyetemi közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével kerültek vissza az államhoz. A múzeumot működtet alapítvány feladatait augusztus végével a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át, Schmidt Mária pedig hangsúlyozta, hogy az alapítvány hiánytalanul elszámolt vagyonával. Jogorvoslati eljárást kezdeményezett a közbeszerzési hatóság a kazári bölcsőde építésével kapcsolatban, miután az ellenőrzés során 11 pontban merült fel jogsértés gyanúja, közölte a hatóság. A nettó 500 millió forintos uniós támogatásból épült 12 férőhelyes Nógrád vármegyei bölcsődére 2024-ben indult vizsgálat, amely során helyszíni szemléket tartottak és áttekintették a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat. A hatóság szerint több esetben a közbeszerzési dokumentációt eltérő termékeket építettek be, és nem volt igazolása az egyenértékűségről. Például a tervezett 240-250 literes hűtők helyett 93 literes készülékeket találtak. Elindult az év erdei kerékpár útja pályázat, amelyre szeptember 13-áig bárki nevezheti kedvenc erdei kerékpáros útvonalát. A kezdeményezést az Országos Erdészeti Egyesület hirdette meg az Erdők Hete részeként. A cél Magyarország legkedveltebb erdei kerékpár útjának megtalálása és az erdei kerékpározás népszerűsítése. Nevezni minden olyan erdei útat lehet, ami az erdészeti feltáró hálózat része és kerékpáros útvonalként jelölt. Hagyományos kerékpárút nem nevezhető. A szakmai zsűri az 5 legjobb útvonalat szeptember 25-én teszi közzé, a közönség október 12-ig szavazhat. A győztesről később kisfilm készül és táblát is kihelyeznek majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást ad az Egyszülős Központ. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi Önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást biztosít az Egyszülős Központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, tolltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzott támogatásként tolltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanév kezdéshez.

0: hozzák meg. Ezzel Vitézi Dávid szerint egyértelművé válik, hogy a tanács az együttműködés terepe lesz. A jogkörök bővülnek, a tanács kiemelt beruházásokról dönthet, és olyan fejlesztő céget is kijelölhet, amelynek tulajdonosa fele-fele arányban a kormány és a főváros. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az elmúlt évek konfliktusai helyett partnerségre van szükség, mert Budapest fejlődése országos érdek. Összesen 257 millió forintért bérelt repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest-Santiago de Chile New York útvonalra 235 millió 330 ezer 325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21 millió 705 ezer 660 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi önkormányzata a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni. Egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár másfél millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mint 5,5 millió forint értékű iskola kezdési támogatást ad az egyszülős központ. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Ősszel is 20 millió forinttal támogatja a civileket a Józsefvárosi Önkormányzat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást biztosít az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, körülbelül 50 ezer forint értékű taneszközökkel, amelyek tartalmazzák az iskolatáskát, toltartót, füzeteket és a legfontosabb bírószereket. A második és negyedik osztályosok közül 25-en, a felső tagozatos és középiskolás diákok közül 50-en kapnak mintegy 30 ezer forint értékű felszerelést. Emellett 25 gyermek célzott támogatásként toltartót és füzeteket kap, és minden érintett megkapja a tanévkezdéshez szükséges füzeteket. Kedden reggel minden iskolában becsengettek, de nem is olyan sokára már itt az őszi szünet, ami október 23-án kezdődik, és november 1-ig tart, így összesen 10 napot pihenhetnek a diákok. A szeptember 1-i tanévkezdéstől tehát 52 napot kell várni az első szünetig. Újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lesz. Jelentette be, Vitézi Dermester lesz.

0: 257 millió forintért bérelt repülőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szijjártó Péter 2024. július 14-én kezdődő háromnapos, három kontinenst érintő hivatalos útjára, közölte az átlátszó a Külügyminisztérium által most kiadott dokumentumok alapján. A Budapest-Santiago de Chile New York útvonalra 235 millió 330 ezer 325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig 21 millió 705 ezer 667 forintért bérelték ugyanazt a repülőt, a delegáció szállásai 5 millió forintba kerültek. A küldöttség tagja volt Erős Gábor, Budai Gyula, valamint Bihari Katalin, Váradi László és Kertész Ágnes helyettes államtitkárok. A hazautat már honvédségi géppel tették meg. Ősszel is 20 millió forint támogatást oszt szét a Józsefvárosi önkormányzat a kerületben tevékenykedő civil szervezetek között. A pályázatra szeptember 23-áig lehet jelentkezni. Egy szervezet legfeljebb 1 millió forintot, közös pályázat esetén akár másfél millió forintot kaphat. A keretösszeg az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2020-ban még 8 millió forint állt rendelkezésre, idén már 40 millió forint. A támogatás egészségügyi prevencióra, ifjúsági és köznevelési programokra, kulturális és környezettudatos tevékenységekre, valamint szociális, karitatív projektekre igényelhető. A tavaszi körben nyertes szervezetek most nem pályázhatnak. A pályázati részletek a kiírás oldalon érhetők el. A szervezeteknek géppel írt magyar nyelvű adatlapot kell benyújtaniuk. Hétfőn Budapesten megdőlt a napi melegrekord. Újpesten ugyanis 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. A Hungaromet szerint a korábbi csúcs 35,6 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

parton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, so-

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződi kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Októbertől 400 iskolában indulnak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ prevenciós programsorozatra. Elindult a közönség szavazása Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Útjára indul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak a 6-14 éveseknek. A programban eddig több mint 170 ezer diák vett részt. Az őszi időszak középpontjában a biológiai sokféleség áll. Az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be az erdőt, mint önfenntartó életközösséget. A foglalkozásokat a minősített erdészeti erdeiskolák pedagógusai tartják. A jelentkezés az iskolában az erdő.hu oldalon érhető el. Ebben a tanévben sem telefonozhatnak a diákok az iskolákban. A Klebersberg központ tájékoztatása szerint a telefonokat, laptopokat reggel a diákoknak le kell adniuk, melyet csak délután kaphatnak vissza. A belügyminisztérium egyébként még 2024. augusztusában rendelkezett arról, hogy a diákok nem használhatják az elektronikus eszközeiket az iskolákban. Őrsi Gergelynek is elkezdődött a tanév. A korrupciós ügyek miatt letartóztatott második kerületi polgármester, akinek előzetes letartóztatását a bíróság október 4-ig meghosszabbította, közösségi oldalán jelentette be az oldal adminisztrátorain keresztül, hogy elkezdi a könnyű szerkezet és gipszkartonépítő képzést, amelyet polgármesterként is hasznosnak tart. Bejegyzésében azt ígérte, kiszabadulása után maga cseréli le a Szélkámán tér elkorhat padjait, ha addig nem történik meg. Egy részét korábban megcsinálta, de már nincsenek túl jó állapotban.